0: Homokóra.
1: Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.rovebla.hu-n. A mikrofonnál Szabó Anita. A mai napon Fodor Ákos magyar költőműfordító gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, amely így hangzik. Ne öld meg a csöndet, a csöndnek dajkája legyen a zene, ne ellenfele. A következő percekben a nap áldását tolmácsolom, és ifjúsági keresztény énekek szólnak.

Mai áhítatunk címe Hit által élni. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Zsidókhoz írt levél 11. fejezetének első verse. Mai áhítatunk szerzője Zoe M. Hicks Egyesült Államokbeli testvérünk.

Nemrég a GPS-t használtam, amikor kocsival el akartam jutni egy olyan helyre, ahol még nem jártam. Ahogy arra szóltam a reggeli forgalomban, arra gondoltam, mi van, ha mikor odaérek, rájövök, hogy rossz helyen vagyok. Nem kellett volna mégis térképet használni? Az egyetlen biztosítékom az volt, hogy ez az eszköz már addig is nagyon sok helyre elveszetett. Eszembe jutott egy súlyos családi probléma, ami miatt már régóta imádkoztam, és sokszor megkísértett, hogy álljak le az imával. Rájöttem, hogy a Szentírás ígéretei olyanok, mint a GPS. Isten elvezet egy olyan helyre, ahol ígéretei beteljesednek. Jézus gyakran beszél tanítványainak a hitről, dicsérve azokat, akik bíznak ő benne. Azt is mondta, minden lehetséges annak, aki hisz. A hit Jézus szerint előfeltétele az imádság meghallgatásának. Végül megszólalt a GPS hangja, megérkezett a célhoz. Ha útközben abba hagytam volna a rendszer utasításainak követését, nem találtam volna meg a helyet, amit kerestem. Hasonlóan, ha lemondok Isten ígéreteiről, talán soha nem tapasztalom meg, hogyan teljesülnek be. Ahogyan az autót is hitből vezettem, élnem is Isten ígéreteibe vetett hittel kell.

Imádkozzunk! Istenünk, köszönjük, hogy Te hűséges vagy ígéreteidhez. Add, hogy hitáltal lássuk őket beteljesedni. Amen. Isten mindig véghez viszi, amit ígér. Vallja ezt Zoe M. Hicks, Egyesült Államokbeli testvérünk, akinek imént az áhítatban a szavait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk azért, hogy ragaszkodni tudjunk Isten ígéreteihez.

Szeptember 26-a az év 269. szökőévben 270. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 96 nap van hátra. Deák Anita vagyok, önök pedig az Ágnus Rádió szeptember 26-ai kalendáriumát hallgatják.

Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. 1580-ban Sir Francis Drake angol tengerész és privatér rablóhajó parancsnok körülhajózza a földet. Az általa vezetett flotta másodikként kerülte meg a földet, és ő volt az első kapitány, aki élve hazajutott erről a vállalkozásról. Érdemeiért Erzsébet angol királynő 1581-ben lovaggá ütötte. 1777. szeptember 26-án Mária Terézia áttelepíti a Nagyszombati Tudományegyetemet a Budai Királyi Várba, és megalapítja az egyetemi könyvtárat. 1907-ben ezen a napon Új-Zéland a brit birodalom utolsó telepes gyarmataként dominium státuszt kap. 1926. szeptember 26-a a numerus claususról szóló törvény elfogadása, amely előírja az egyetemekre, jogakadémiákra fölvehetők számát és összetételét. Azaz törvénybe iktatja, hogy az adott népcsoporthoz tartozó felvendő hallgatók száma el kell érje az adott népcsoportnak a teljes népesség körében elfoglalt számarányát, vagy annak 9/10. 1957-ben ezen a napon mutatják be a Broadway-n a West Side Story című musicalt, melynek zeneszerzője Leonard Bernstein. És 1991-ben ezen a napon a zsírvölgyi bányászok Bukarestbe vonulnak, elfoglalják a parlament épületét, Petre Román kormányfő lemondása után a bányászok hazatérnek.

történelmi események után következzenek azok, akiknek a születésnapjára emlékezünk szeptember 26-án. 1791-ben ezen a napon született Theodor Gericolt, francia romantikus festőművész, egyik leghíresebb műve a Medúza tutaja. 1888. szeptember 26-án született T.S. Eliot, Nobel-díjas amerikai születésű költő. 1898-ban ezen a napon született George Gershwin, amerikai zeneszerző és zongorista. 1943. szeptember 26-án született Szörényi Szabolcs, Kossuth-díjas magyar énekes és zeneszerző, és 1948-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Olivia Newton-John, brit születésű, ausztráliai négyszeres Grammy-díjas énekes és színésznő, a Brit Birodalom érdemrendje tiszti fokozata és az ausztrál lovagrendi tiszti fokozata kitüntetések birtokosa.

születések után következzenek, akiknek a halálára emlékezünk szeptember 26-án. 1868-ban ezen a napon hunyt el August Ferdinand Möbius, német matematikus és csillagász. 1902. szeptember 26-án hunyt el Levi Strauss, amerikai iparos, a Farmer nadrág névadója. 1945-ben ezen a napon hunyt el Bartók Béla, magyar zeneszerző, népzenekutató, a közép-európai népzene nagy gyűjtője, a 20. század egyik legjelentősebb zeneszerzője. Művészete és tudományos teljesítménye nem csak a magyar és az európai zenetörténet, hanem az egyetemes kultúra szempontjából is korszakalkotó jelentőségű. És 2004-ben ezen a napon hunyt el Kabos László, Jászai Mari díjas magyar színész, humorista.

Szeptember 26-ához két nemzeti ünnep is kapcsolódik, mégpedig a Tisza-hegyek napja és a nyelvek európai napja.

0: az Ismerős Arcok együttestől szólt a Ha lemegy a nap című dal. A továbbiakban ünnepeltjénket köszöntjük.
1: Szeptember 26-án Justina, Dániel és Özséb névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Justina latin eredetű név, a Justin férfi név női párja, jelentése igazságos. A Dániel héber eredetű bibliai név, amelynek jelentése Isten a bírám. Az Özséb pedig görög, latinosított eredetű név, az Eusébius névnek a rövidült magyar formája, ennek jelentése Isten félő és jámbor. Köszöntünk tehát szeptember 26-án minden Justina, Dániel és Özséb nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, és azoknak, akik ma születésnapjukat ünneplik, vagy más fontos eseményre emlékeznek.

Beethoven második D-dur szimfóniája csendült fel, amellyel a mai nap ünnepeltjeit köszöntöttük. Isten éltesse őket sokáig!

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Szabó Anita. Homokóra a későjeli műsorunkat hallgatják itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.robabla.hu. A mai napon Fodor Ákos magyar költő műfordító gondolatával köszöntöm Önöket. Ne öld meg a csöndet! A csöndnek dajkája legyen a zene, ne ellenfele! A következő percekben jazz zenéből válogatunk.

Jazzzene szólt az előző percekben. Ezzel homókora későjeli műsorunk a végéhez érkezik. Ha tehetik, tartsanak velünk 6 és 8 óra között is ébresztő reggeli magazin műsorunkban. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ro weblapon. A mai napon Fodor Ákos magyar költőműfordító gondolatával búcsúzom, amely így hangzik. Ne öld meg a csöndet, a csöndnek dajkája legyen a zene, ne ellenfele. A homokóra mai házigazdáját, Szabó Anitát hallották. Áldott kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónknak. Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm az Agnosz Rádió hallgatóit szeptember 26-án szombat reggel ébresztő magazin műsorunkban. Szabó Anita mikrofonnál, a továbbiakban híreinket sugározzuk.
2: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják híreink először címszavakban. Grindeanu azt mondja, a szociáldemokrata párt rendkívül jól fel lesz készülve az esetleges előrehozott választásokra. 142 millió lejt különített el kulturális intézmények finanszírozására a kormány. November 15-én rendezik meg a 2026-os országos rezidens vizsgát. Már 5 millió robot dolgozik a világ gyáraiban. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Sorin Grindeanu, a szociáldemokrata párt elnöke csütörtökön kijelentette, pártja felkészült az esetleges előrehozott választásokra, bár véleménye szerint gazdasági megfontolásból Romániának inkább el kellene kerülnie ezt a forgatókönyvet, írja az Agger Press. Grindeanu Krajovából nyilatkozott az újságíróknak, az olténiai megyék fiúk szervezeteinek vezetőivel folytatott tanácskozása után. A legvalószínűbb időpont az előrehozott választások megszervezésére jövő év februárja, ha az eljárást két héten belül elindítják. A szociáldemokrata párt pedig rendkívül jól fel lesz készülve ezekre a választásokra, szögezte le. A kormány tegnapi ülésén 142,7 millió lejt különített el 75 színház, opera, filharmónia és egy aténium finanszírozására. Az ügyvivő kabinet közleménye szerint olyan kulturális intézményekről van szó, amelyek az önkormányzatok alárendeltségében működnek. A forrásokat a Fejlesztési Minisztériumhoz szeptember 10-ig benyújtott igénylések alapján osztották szét, összesen 50 település önkormányzata kap pénzt erre a célra, köztük Hargita, Kolozs, Kovászna, Maros megyék is. November 15-én rendezik meg a 2026-os országos rezidens vizsgát, amelynek ismét Marosvásárhely is az egyik vizsgaközpontja lesz. A felvételi vizsgát összesen 6 romániai egyetemi központban tartják meg, a jelentkezési időszak október 7 és 20-a között lesz. A jelentkezőknek a szükséges iratcsomókat a közegészségügyi igazgatóságoknál kell benyújtaniuk, az egészségügyi minisztérium által meghatározott feltételek szerint. A rezidens vizsgára az általános orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti képzés végzettjei jelentkezhetnek. A vizsgát Marosvásárhelyen, Bukarestben, Kolozsváron, Krajován, Jászvásáron és Temesváron tartják meg egy időben. Rekordszámú 5 millió ipari robot működik jelenleg a világ gyáraiban, elsősorban Kínában, az Egyesült Államokban, Japánban, Dél-Koreában és Németországban, írja az Agger Press. A működő ipari robotok globális állománya 2025-ben éves szinten 9%-kal nőtt és elérte az 5 milliós számot, derül ki a Nemzetközi Robotikai Szövetség csütörtökön közzétett adataiból. Tavaly világszerte több mint 600 ezer új robotot helyeztek üzembe, ami 11%-os növekedést jelent 2024-hez képest. Az ipari automatizálás gyors ütemben halad előre, mondta Jane Hefner, a Nemzetközi Robotikai Szövetség elnöke. Kína továbbra is világ első az ipari robotok üzembe helyezésében. Az országban 2025-ben mintegy 354 ezer új robotot telepítettek, 20%-kal többet, mint egy évvel korábban. Ez a globálisan üzembe helyezett robotok 59%-át jelenti. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 63 bani és 100 magyar forint 1 lej 43 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma változékony időre számíthatunk. A nap csúcshőmérséklete 17 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott kétikét, Barta István Zsolt, a Kolozsvár Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!
4: Uralma tengertől tengerig ér, az Eufrátesztől a föld határáig. Zakariás próféta könyve, 9. fejezet, 10. verse. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek. Máté evangéliuma, 24. fejezet, 14. verse.
3: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
4: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
3: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
4: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
3: Kukta.
5: Kukta.
3: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
6: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.robablapon. Szabó Anita mikrofonnál. A mai napon Fodor Ákos magyar költő műfordító gondolatával köszöntöm Önöket. Ne öld meg a csöndet! A csöndnek dajkája legyen a zene, ne ellenfele! Lássuk, mivel várjuk hallgatóinkat továbbiakban, ha velünk tartanak. Hamarosan Kridu hitépítő rovattal jelentkezik Szecsődi Árpád. Fél hétkor hírösszefoglalót mondok, kalendárimot lapozunk. Kukta rovatunkban elhangzik egy sütőtökös recept, és a mai nap ünnepágyét köszöntjük. 7 órakor ismét hírek következnek, amit jó hír követ és Kridu rovat. Fél 8-kor hírösszefoglaló után aktuális összeállítást

0: sugárzunk. Ha tehetik, tartsanak velünk a következőkben. Következzen Krédó rovatunk.
1: Krédó.
2: A megtartó hit műsora.
3: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A Mózes 5. könyve első részének a 21. verse alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Adoljáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel. Tévhitek a kereszténységről című könyvből, Jeff és a professzor című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Hallgassuk meg az igét a Mózes 5. könyve első részének 21. verséből. Ímé elődbe adta az Úr, a te Istened, ezt a földet. Menj fel, bírjad azt. Amiképpen megmondotta az Úr, a te atyádnak, Istene néked, ne félj és meg ne rettenj. A honfoglalásra buzdít itt Isten. És amikor kezdődik a nap, akkor rögtön ott van előttünk gondolatainkban az, hogy mi is az, amit ma nekünk el kellene végeznünk. Azt mondja viszont Isten, hogy előtted van egy olyan terület, ami neked van ugyan adva, de el kell foglalnod. Általában a földi feladatainkra gondolunk, és arra, amit itt megszerezhetnénk, elfoglalhatnánk magunknak, de Isten elsősorban elénk a kegyelmének az ígéret földjét adja, ami egy olyan lelki kincsek tárháza és világa, amiért nyilván tudjuk, hogy nem sokan futnak, de örök értékeket jelentenek. Mondja is Jézus, hogy ne gyűjtsetek a földön magatoknak olyan kincset, amit ugye a rozsda vagy a mój megemészt, vagy éppenséggel más ember ellophat, hanem a kincseket a mennyben gyűjtsük. Van tehát előttünk egy olyan föld, úgymond, amit nekünk Isten felajánlott, ami örök értékeket, kincseket rejteget, és ezeket kell elfoglalnunk. Hogy milyen kevesen küzdenek azért, hogy a hitben gazdagabbak, erősebbek legyenek, hogy abban növekedjenek, azt gondolom, hogy mindenki tudja és érzékeli, illetve magunkat nagyon sokszor azon kapjuk, hogy hát mi is csak a múló földi honfoglalásért küzdünk, vagyis, hogy itt szerezzünk meg magunknak sok mindent. Az Izrael honfoglalása is ugyan egy föld volt, de ugyanakkor egy lelki küzdelemnek is volt a helye, hiszen arról volt szó, hogy Istennek kell helyet készíteni magamban, Istennek kell helyet készítenem, helyet nyernem ezen a földön. Ez a mi feladatunk is, hogyha tényleg Krisztus követőinek valljuk és tartjuk magunkat, hogy vegyük el, foglaljuk el magunknak, vegyük át Istentől azokat a lelki kincseket, amit ő az ő kegyelmében nekünk elrejtett, előkészített. Nem hull az ölünkbe. Meg kell küzdeni a szentségért, meg kell küzdeni a szeretetért, a türelemért, hogy bennünk legyen elég belőle, és magamban kell kiirtanom azt a sok egyéb dolgot, ami ezeket a lelki javakat túlnövi, mint a gaz. A honfoglalásunk első lépése tehát ez Istenben gazdagodni, és minél többet a nekünk előkészített, felajánlott mennyei lelki kincsekből átvenni. De ez a honfoglalás azzal is folytatódik, hogy Krisztusnak kell megnyerni másokat is. Jézus parancsa egyszerű és világos, hogy miután te Krisztusban meggazdagodtál, akkor ezt másoknak is kínáld fel, és másoknak is vidd el. Tegyetek tanítványokká minden népeket, mondja. Vagyis körülöttük nagyon sok ember él rövidlátó módon, csupán a földet, ezt a világot látja, és Isten azért küldött, hogy sok-sok lelket szabadítsunk meg, mentsünk meg. Ez a második lépése annak a parancsnak, amit és buzdításnak, amit itt a Mózes 5. könyvéből hallunk, hogy íme elődbe adta Isten ezt a földet, ne félj, ne retteg, foglald el. Ne jegyünk meg, hogyha adott esetben emberek, környezetünk ellenséges, akkor, amikor mi a Krisztustól kapott kincseket kínáljuk fel, és azt a szentséget próbáljuk hordozni és továbbadni, amiből mi is kaptunk. Az első ellenségeskedő magatartás nem jelenti azt, hogy nem fogunk győzelmet nyerni. Ezért is bátorít az ige, hogy ne félj, ne retteg, hogyha első
látásra nehezen is megy, akár magunkban a küzdelem, akár másokért a küzdelem, akkor is érdemes folytatni, mert Isten már tulajdonképpen elvégezte a munkának a nagy részét. Az ígéret földjét odaadta már a választott népnek, nekik csupán azt át kell venni, meg kell egy kicsit harcolni érette, de valójában az övék. Ugyanígy van most is, Isten előkészítette az utat, nekünk a nyomában el kell indulni is. Ezért itt a bátorítás, nyitva van a menny ajtaja, kész van a kegyelem, fogadd el. Isten már kopogtatott más ember szívében, neked menni kell, hogy ezen az ajtón, amin ő már kopogtatott, lépjél be. Azzal az üzenettel, amit Isten reád bízott, azzal a mennyei töblettel, aminek a hordozói Isten gyermeké ezen a földön. Amen. Urunk, töltsd meg a mi szívünket a te lelki ajándékaiddal, és add, hogy vágyakozásunk az legyen, hogy előbbre jussunk a szentségben, és azokban a kincsekben, lelki ajándékokban, amelyeket te osztogatsz a te gyermekeidnek. Adj nekünk erőt szólni az igét, megragadni embereket, olyanokat, akiket te már kiválasztottál, de akik még nem hajoltak meg előtted, és nem ismerték fel azt az igazi, nagy lehetőséget, amit te mindnyájunknak elkészítettél ott a mennyben. Urunk, segíts a te követeidként, a te harcosaidként élni ezen a földön. Amen.

0: Jeff és a professzor. A vakhit mítosza. Ó, szóval ön keresztjén, ugyebár? Simogatta a szakállát a professzor, felsőbbrendűségének légkörét árasztva. Jeff első éves a főiskolán, akkor átnyelt, hogy azt hitte, mindenki hallotta az előadóteremben. Mondja meg hát nekem, folytatta a professzor, be tudja ön 100%-os biztonsággal bizonyítani, hogy Jézus feltámadta halálból? Jeff megköszörülte a torkát, de válasza még így is egércincogásnak hatott. Hát, nem. Látják? Nézett végig rajta a professzor jelentőség teljesen. Vakhit. Tényeket figyelmen kívül hagyó, irracionális, megmagyarázhatatlan hit. Majd visszafordult a táblához, magára hagyva a megalázott Jeffet, hogy az óra hátra levő részét elvörösödve és vereségtől keserű szívvel ülje végig. Fiatalemberként valószínűleg én is egyetértettem volna a professzorral. Úgy gondoltam, hogy a keresztjének hite vak. Neki láttam, hogy megvizsgáljam, azzal a céllal, hogy megcáfoljam. Azonban minél jobban megismertem a történelmi, bibliai kereszténységet, annál inkább felismertem, hogy ez egy intelligens, észszerű hit. Jézus ezt mondta a követőinek. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. János evangéliuma 8. részének 32. verse. Nem azt mondta, hogy figyelmen kívül kell hagynotok az igazságot, sem azt, hogy ne aggódjatok az igazság miatt, de az sem, hogy az igazság ellenére kell majd hinnetek. Azt mondta, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Jézus nem arra hív, hogy intellektuális öngyilkosságot kövessünk el azzal, hogy benne bízunk, mint Urunkban és megváltónkban. Nem várja tőlünk, hogy keresztjén hitünket valamiféle intellektuális vákumban gyakoroljuk. A keresztjén hitnek olyan hitnek kell lennie, ami bizonyítékokon alapul. A professzor, aki megkérdőjelezte Jeff hitét, úgy gondolta, hogy ha valamit nem tudunk 100%-kal bizonyítani, akkor az már haszontalan vagy megbízhatatlan. Arra is célzott, hogy a keresztjén hit vakhit, mivel bizonyos dolgokat, mint például a feltámadást, vagy Jézus istenségét nem lehet 100%-os megbízhatósággal bizonyítani. Az érvelés hibás. Esetleges világban élünk. Ez azt jelenti, hogy nagyon kevés olyan dolog akad, amit valóban 100%-os pontossággal lehet bizonyítani. Talán csak a matematika területén találunk ilyeneket. Az autógyártók nem tudják 100%-osan bizonyítani, hogy új modelljeik biztonságosak, de a számos törésteszt eredménye eléggé meggyőző. Egy eskütcég sem tudja 100%-os biztonsággal eldönteni, hogy a gyanúsított elkövette-e az adott bűntényt. Még ha birtokukban is van a tanúvallomás, akkor is lehetnek homályos pontok. Akár hazudhatott is, hogy védjen valakit. Vagy kikényszeríthették belőle a vallomást. De az esküdtek mérlegelik a bizonyítékokat, hogy olyan döntést hozhassanak, amit nehéz kétségbe vonni. Hasonlóképpen sem Krisztus feltámadását, sem istenségét nem tudjuk 100%-os biztonsággal bebizonyítani. De ez még nem jelenti azt, hogy a keresztjének vakon hinnének. A keresztjén hit alátámasztására hivatott bizonyítékok éppen megfelelőek. Nem 100%-os biztonsággal, de azért megfelelő mértékben. János apostol írja, sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. János evangéliuma 20. részének 30. verse. Mit is mond ezzel? Azt, hogy Jézus számtalan olyan dologgal is megerősítette a tanítványok előtt, hogy ő Isten fia, amit azok nem jegyeztek fel. Amit János elénk tár, nem az összes bizonyíték. De hozzáteszi a következő versben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek. Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. János evangéliuma 20. részének 31. verse. János lényegében ezt mondja. Nézzétek, ez nem az összes bizonyíték, de annyi, amennyi elég. Blaise Pascal, a francia matematikus, filozófus és természettudós azt állította, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre a keresztjén hittel kapcsolatban ahhoz, hogy meggyőzze azokat, akik nincsenek ezen hit ellen. De ahhoz nincs elég bizonyíték, hogy azt is Isten országába hozza, aki nem akar oda menni.
1: A Palakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler, Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, Jeff és a professzor című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez értünk. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő rovatunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.ro weblapon. Szabó Anita mikrofonnál. A következő percekben hírösszefoglalóval várom Önöket.
0: Hírek.
2: Önök rádiunk híreit hallják hírenk először címszavakban. Grindeanu azt mondja, a szociáldemokrata párt rendkívül jól fel lesz készülve az esetleges előrehozott választásokra. 142 millió lejt különített el kulturális intézmények finanszírozására a kormány. November 15-én rendezik meg a 2026-os országos rezidens vizsgát. Már 5 millió robot dolgozik a világ gyáraiban. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Sorin Grindeanu, a szociáldemokrata párt elnöke csütörtökön kijelentette, pártja felkészült az esetleges előrehozott választásokra, bár véleménye szerint gazdasági megfontolásból Romániának inkább el kellene kerülnie ezt a forgatókönyvet, írja az Agger Press. Grindeanu Krajovából nyilatkozott az újságíróknak, az olténiai megyék fiúk szervezeteinek vezetőivel folytatott tanácskozása után. A legvalószínűbb időpont az előrehozott választások megszervezésére jövő év februárja, ha az eljárást két héten belül elindítják. A kormány tegnapi ülésén 142,7 millió lejt különített el 75 színház, opera, filharmónia és egy aténium finanszírozására. Az ügyvivő kabinet közleménye szerint olyan kulturális intézményekről van szó, amelyek az önkormányzatok alárendeltségében működnek. A forrásokat a Fejlesztési Minisztériumhoz szeptember 10-ig benyújtott igénylések alapján osztották szét, összesen 50 település önkormányzata kap pénzt erre a célra, köztük Hargita, Kolozs, Kovászna, Maros megyék is. November 15-én rendezik meg a 2026-os országos rezidens vizsgát, amelynek ismét Marosvásárhely is az egyik vizsgaközpontja lesz. A felvételi vizsgát összesen 6 romániai egyetemi központban tartják meg, a jelentkezési időszak október 7 és 20-a között lesz. A jelentkezőknek a szükséges iratcsomókat a közegészségügyi igazgatóságoknál kell benyújtaniuk, az Egészségügyi Minisztérium által meghatározott feltételek szerint. A rezidens vizsgára az általános orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti képzés végzettjei jelentkezhetnek. Rekordszámú 5 millió ipari robot működik jelenleg a világ gyáraiban, elsősorban Kínában, az Egyesült Államokban, Japánban, Dél-Koreában és Németországban, írja az Agger Press.

A működőipari robotok globális állománya 2025-ben éves szinten 9%-kal nőtt és elérte az 5 milliós számot, derül ki a Nemzetközi Robotikai Szövetség csütörtökön közzétett adataiból. Tavaly világszerte több mint 600 ezer új robotot helyeztek üzembe, ami 11%-os növekedést jelent 2024-hez képest. Az ipari automatizálás gyors ütemben halad előre, mondta Jane Hefner, a Nemzetközi Robotikai Szövetség elnöke. A meteorológusok előrejelzése értelmében ma változékony időre számíthatunk. A nap csúcshőmérséklete 17 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Hírekkel legközelebb 7 órakor várom hallgatóinkat. Most a nap kalendáriumát lapozzuk Deák Anitával.

Szeptember 26-a az év 269. szökőévben 270. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 96 nap van hátra. Deák Anita vagyok, önök pedig az Ágnus Rádió szeptember 26-ai kalendáriumát hallgatják.

Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. 1580-ban Sir Francis Drake angol tengerész és privatér rablóhajó parancsnok körülhajózza a földet. Az általa vezetett flotta másodikként kerülte meg a földet, és ő volt az első kapitány, aki élve hazajutott erről a vállalkozásról. Érdemeiért Erzsébet angol királynő 1581-ben lovaggá ütötte. 1777. szeptember 26-án Mária Terézia áttelepíti a Nagyszombati Tudományegyetemet a budai királyi várba, és megalapítja az egyetemi könyvtárat. 1907-ben ezen a napon Új-Zéland a brit birodalom utolsó telepes gyarmataként dominium státuszt kap. 1926. szeptember 26-a a numerus claususról szóló törvény elfogadása, amely előírja az egyetemekre, jogakadémiákra fölvehetők számát és összetételét. Azaz törvénybe iktatja, hogy az adott népcsoporthoz tartozó felvendő hallgatók száma el kell érje az adott népcsoportnak a teljes népesség körében elfoglalt számarányát, vagy annak 9/10-ét. 1957-ben ezen a napon mutatják be a Broadway-n a West Side Story című musicalt, melynek zeneszerzője Leonard Bernstein. És 1991-ben ezen a napon a zsírvölgyi bányászok Bukarestbe vonulnak, elfoglalják a parlament épületét, Petre Román kormányfő lemondása után a bányászok hazatérnek.

a történelmi események után következzenek azok, akiknek a születésnapjára emlékezünk szeptember 26-án. 1791-ben ezen a napon született Theodor Géricault, francia romantikus festőművész, egyik leghíresebb műve a Medúza tutaja. 1888. szeptember 26-án született T.S. Eliot, Nobel-díjas amerikai születésű költő. 1898-ban ezen a napon született George Gershwin, amerikai zeneszerző és zongorista. 1943. szeptember 26-án született Szörényi Szabolcs, Kossuth-díjas magyar énekes és zeneszerző, és 1948-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Olivia Newton-John, brit születésű, ausztráliai négyszeres Grammy-díjas énekes és színésznő, a Brit Birodalom érdemrendje tiszti fokozata és az Ausztrál Lovagrendi tiszti fokozata kitüntetések birtokosa.

a születések után következzenek, akiknek a halálára emlékezünk szeptember 26-án. 1868-ban ezen a napon hunyt el August Ferdinand Möbius, német matematikus és csillagász. 1902. szeptember 26-án hunyt el Levi Strauss, amerikai iparos, a Farmer nadrág névadója. 1945-ben ezen a napon hunyt el Bartók Béla, magyar zeneszerző, népzenekutató, a közép-európai népzene nagy gyűjtője, a 20. század egyik legjelentősebb zeneszerzője. Művészete és tudományos teljesítménye nem csak a magyar és az európai zenetörténet, hanem az egyetemes kultúra szempontjából is korszakalkotó jelentőségű. És 2004-ben ezen a napon hunyt el Kabos László, Jászai Mari díjas magyar színész, humorista.

Szeptember 26-ához két nemzeti ünnep is kapcsolódik, mégpedig a Tisza hegyek napja és a nyelvek európai napja.

0: Az Omeg együttestől szólt a Fekete Pillangó című dal. A továbbiakban Kukta rovatunkban egy töltött sütőtök receptet osztok meg.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.

Lássuk, hogy milyen hozzávalók szükségesek a töltött sütőtök elkészítéséhez. Hozzávalók két adaghoz. 70 dekagram sütőtök, 1 bögre rizs, 5 deciliter víz, 10 dekagram fetasajt, 1 fél citromból nyert citromlé, 1 gereszt fokhagyma, rozmarin ízlés szerint, 2 evőkanál olívaolaj és só bors ízlés szerint.

Lássuk, hogy hogyan is készül a töltött sütőtök. A félbevágott sütőtök belét kiváljuk, a rizst sós vízben fél puhára főzzük. A rizsbe belekeverjük a sütőtök gömböket, majd a gerezd áttört fokhagymát, sót, borsot, rozmaringot, citromlét, olívaolajat. A tök belsejét bekenjük olívaolajjal, beletöltjük a rizssel elkevert sütőtök gömböket, becsomagoljuk alufóliába, és másfél órát sütjük körülbelül 180 fokon. Kinyújtjuk a fóliát, beleforgatjuk kis kockákra vágott fetát, majd még egy fél óráig sütjük.

adaghoz 70 dekagram sütőtök, 1 bögre rizs, 5 deciliter víz, 10 dekagram fetasajt, 1,5 citromból nyert citromlé, 1 gereszt fokhagyma, rozmarin ízlés szerint, 2 evőkanál olívaolaj, só és bors ízlés szerint. Mai receptünk forrása a www.nosalti.hu weboldal volt. Jó étvágyat kívánok!

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemű.
2: Ha tetszett hallgatóinknak az elhangzott recept, tartsanak velünk hétfőtől is Kukta rovatunkban, hiszen akkor egy újabb receptet osztok meg. A következő percekben ünnepeltjénket köszöntjük.
3: September 26-án Justina, Dániel és Özséb névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Justina latin eredetű név, a Justin férfi név női párja, jelentése igazságos. A Dániel héber eredetű bibliai név, amelynek jelentése Isten a bírám. Az Özséb pedig görög, latinosított eredetű név, az Eusebius névnek a rövidült magyar formája, ennek jelentése Isten félő és jámbor. Köszöntünk tehát szeptember 26-án minden Justina, Dániel és Özséb nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, és azoknak, akik ma születésnapjukat ünneplik, vagy más fontos eseményre emlékeznek.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat! Az Agnus Rádió szeptember 26-ai ébresztő magazin műsorát hallgatják, Szabó Anita a mikrofonnál, és a továbbiakban híreinket sugározzuk. Hírek. Önök rádiónk híreit hallják híreink először címszavakban. Grindeanu azt mondja, a szociáldemokrata párt rendkívül jól fel lesz készülve az esetleges előrehozott választásokra. 142 millió lejt különített el kulturális intézmények finanszírozására a kormány. November 15-én rendezik meg a 2026-os országos rezidens vizsgát. Már 5 millió robot dolgozik a világ gyáraiban. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Sorin Grindeanu, a szociáldemokrata párt elnöke csütörtökön kijelentette, pártja felkészült az esetleges előrehozott választásokra, bár véleménye szerint gazdasági megfontolásból Romániának inkább el kellene kerülnie ezt a forgatókönyvet, írja az Agger Press. Grindeanu Krajovából nyilatkozott az újságíróknak, az olténiai megyék fiúk szervezeteinek vezetőivel folytatott tanácskozása után. A legvalószínűbb időpont az előrehozott választások megszervezésére jövő év februárja, ha az eljárást két héten belül elindítják. A szociáldemokrata párt pedig rendkívül jól fel lesz készülve ezekre a választásokra, szögezte le. A kormány tegnapi ülésén 142,7 millió lejt különített el 75 színház, opera, filharmónia és egy aténium finanszírozására. Az ügyvivő kabinet közleménye szerint olyan kulturális intézményekről van szó, amelyek az önkormányzatok alárendeltségében működnek. A forrásokat a Fejlesztési Minisztériumhoz szeptember 10-ig benyújtott igénylések alapján osztották szét, összesen 50 település önkormányzata kap pénzt erre a célra, köztük Hargita, Kolozs, Kovászna, Maros megyék is. November 15-én rendezik meg a 2026-os országos rezidens vizsgát, amelynek ismét Marosvásárhely is az egyik vizsgaközpontja lesz. A felvételi vizsgát összesen 6 romániai egyetemi központban tartják meg, a jelentkezési időszak október 7 és 20-a között lesz. A jelentkezőknek a szükséges iratcsomókat a közegészségügyi igazgatóságoknál kell benyújtaniuk, az egészségügyi minisztérium által meghatározott feltételek szerint. A rezidens vizsgára az általános orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti képzés végzettjei jelentkezhetnek. A vizsgát Marosvásárhelyen, Bukarestben, Kolozsváron, Krajován, Jászvásáron és Temesváron tartják meg egy időben. Rekordszámú 5 millió ipari robot működik jelenleg a világ gyáraiban, elsősorban Kínában, az Egyesült Államokban, Japánban, Dél-Koreában és Németországban.

0: Világban, írja az Agile Press. A működőipari robotok globális állománya 2025-ben éves szinten 9%-kal nőtt és elérte az 5 milliós számot, derül ki a Nemzetközi Robotikai Szövetség csütörtökön közzétett adataiból. Tavaly világszerte több mint 600 ezer új robotot helyeztek üzembe, ami 11%-os növekedést jelent 2024-hez képest. Az ipari automatizálás gyors ütemben halad előre, mondta Jane Hefner, a Nemzetközi Robotikai Szövetség elnöke. Kína továbbra is világ első az ipari robotok üzembe helyezésében. Az országban 2025-ben mintegy 354 ezer új robotot telepítettek, 20%-kal többet, mint egy évvel korábban. Ez a globálisan üzembe helyezett robotok 59%-át jelenti. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 63 bani és 100 magyar forint 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma változékony időre számíthatunk. A nap csúcshőmérséklete 17 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét, Barta István Zsolt, a Kolozsvár Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Uralma tengertől tengerig ér, az Eufrátesztől a föld határáig. Zakariás próféta könyve, 9. fejezet, 10. verse. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek. Máté evangéliuma, 24. fejezet, 14. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
3: Gombolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
4: Következzen Krédó rovatunk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
5: Krédó.
6: A megtartó hit műsora.
7: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A Mózes 5. könyve első részének a 21. verse alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően

A Parakletos könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel. Tévhitek a kereszténységről című könyvből, Jeff és a professzor című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Hallgassuk meg az igét a Mózes 5. könyve első részének 21. verséből. Ímé elődve adta az Úr, a te Istened, ezt a földet. Menj fel, bírjad azt. Amiképpen megmondotta az Úr, a te atyádnak, Istene néked, ne félj és meg ne rettenj. A honfoglalásra buzdít itt Isten. És amikor kezdődik a nap, akkor rögtön ott van előttünk gondolatainkban az, hogy mi is az, amit ma nekünk el kellene végeznünk. Azt mondja viszont Isten, hogy előtted van egy olyan terület, ami neked van ugyan adva, de el kell foglalnod. Általában a földi feladatainkra gondolunk, és arra, amit itt megszerezhetnénk, elfoglalhatnánk magunknak, de Isten elsősorban elénk a kegyelmének az ígéret földjét adja, ami egy olyan lelki kincsek tárháza és világa, amiért nyilván tudjuk, hogy nem sokan futnak, de örök értékeket jelentenek. Mondja is Jézus, hogy ne gyűjtsetek a földön magatoknak olyan kincset, amit ugye a rozsda vagy a mój megemészt, vagy éppenséggel más ember ellophat, hanem a kincseket a mennyben gyűjtsük. Van tehát előttünk egy olyan föld, úgymond, amit nekünk Isten felajánlott, ami örök értékeket, kincseket rejteget, és ezeket kell elfoglalnunk. Hogy milyen kevesen küzdenek azért, hogy a hitben gazdagabbak, erősebbek legyenek, hogy abban növekedjenek, azt gondolom, hogy mindenki tudja és érzékeli, illetve magunkat nagyon sokszor azon kapjuk, hogy hát mi is csak a múló földi honfoglalásért küzdünk. Vagyis, hogy itt szerezzünk meg magunknak sok mindent. Az Izrael honfoglalása is ugyan egy föld volt, de ugyanakkor egy lelki küzdelemnek is volt a helye, hiszen arról volt szó, hogy Istennek kell helyet készíteni magamban, Istennek kell helyet készítenem, helyet nyernem ezen a földön. Ez a mi feladatunk is, hogyha tényleg Krisztus követőinek valljuk és tartjuk magunkat, hogy vegyük el, foglaljuk el magunknak, vegyük át Istentől azokat a lelki kincseket, amit ő az ő kegyelmében nekünk elrejtett, előkészített. Nem hull az ölünkbe. Meg kell küzdeni a szentségért, meg kell küzdeni a szeretetért, a türelemért, hogy bennünk legyen elég belőle, és magamban kell kiirtanom azt a sok egyéb dolgot, ami ezeket a lelki javakat túlnövi, mint a gaz. A honfoglalásunk első lépése tehát ez Istenben gazdagodni, és minél többet a nekünk előkészített, felajánlott mennyei lelki kincsekből átvenni. De ez a honfoglalás azzal is folytatódik, hogy Krisztusnak kell megnyerni másokat is. Jézus parancsa egyszerű és világos, hogy miután te Krisztusban meggazdagodtál, akkor ezt másoknak is kínáld fel, és másoknak is vidd el. Tegyetek tanítványokká minden népeket, mondja. Vagyis körülöttük nagyon sok ember él rövidlátó módon, csupán a földet, ezt a világot látja, és Isten azért küldött, hogy sok-sok lelket szabadítsunk meg, mentsünk meg. Ez a második lépése annak a parancsnak, amit és buzdításnak, amit itt a Mózes 5. könyvéből hallunk, hogy íme elődbe adta Isten ezt a földet, ne félj, ne retteg, foglald el. Ne jegyünk meg, hogyha adott esetben emberek, környezetünk ellenséges, akkor, amikor mi a Krisztustól kapott kincseket kínáljuk fel, és azt a szentséget próbáljuk hordozni és továbbadni, amiből mi is kaptunk. Az első ellenségeskedő magatartás nem jelenti azt, hogy nem fogunk győzelmet nyerni. Ezért is bátorít az ige, hogy ne félj, ne retteg. Hogyha első
látásra nehezen is megy, akár magunkban a küzdelem, akár másokért a küzdelem, akkor is érdemes folytatni, mert Isten már tulajdonképpen elvégezte a munkának a nagy részét. Az ígéret földjét odaadta már a választott népnek, nekik csupán azt át kell venni, meg kell egy kicsit harcolni érette, de valójában az övék. Ugyanígy van most is, Isten előkészítette az utat, nekünk a nyomában el kell indulni is. Ezért itt a bátorítás, nyitva van a menny ajtaja, kész van a kegyelem, fogadd el. Isten már kopogtatott más ember szívében, neked menni kell, hogy ezen az ajtón, amin ő már kopogtatott, lépjél be. Azzal az üzenettel, amit Isten reád bízott, azzal a mennyei töblettel, aminek a hordozói Isten gyermekei ezen a földön. Amen. Urunk, töltsd meg a mi szívünket a te lelki ajándékaiddal, és add, hogy vágyakozásunk az legyen, hogy előbbre jussunk a szentségben, és azokban a kincsekben, lelki ajándékokban, amelyeket te osztogatsz a te gyermekeidnek. Adj nekünk erőt szólni az igét, megragadni embereket, olyanokat, akiket te már kiválasztottál, de akik még nem hajoltak meg előtted, és nem ismerték fel azt az igazi nagy lehetőséget, amit te mindnyájunknak elkészítettél ott a mennyben. Urunk, segíts a te követeidként, a te harcosaidként élni ezen a földön. Amen.

0: Jeff és a professzor. A vakhit mítosza. Ó, szóval ön keresztjén, ugyebár? Simogatta a szakállát a professzor, felsőbbrendűségének légkörét árasztva. Jeff első éves a főiskolán, akkor átnyelt, hogy azt hitte, mindenki hallotta az előadóteremben. Mondja meg hát nekem, folytatta a professzor. Be tudja ön 100%-os biztonsággal bizonyítani, hogy Jézus feltámadt a halálból? Jeff megköszörülte a torkát, de válasza még így is egércincogásnak hatott. Hát, nem. Látják? Nézett végig rajta a professzor jelentőség teljesen. Vakhit. Tényeket figyelmen kívül hagyó, irracionális, megmagyarázhatatlan hit. Majd visszafordult a táblához, magára hagyva a megalázott Jeffet, hogy az óra hátra levő részét elvörösödve és vereségtől keserű szívvel ülje végig. Fiatalemberként valószínűleg én is egyetértettem volna a professzorral. Úgy gondoltam, hogy a keresztjének hite vak. Neki láttam, hogy megvizsgáljam, azzal a céllal, hogy megcáfoljam. Azonban minél jobban megismertem a történelmi, bibliai kereszténységet, annál inkább felismertem, hogy ez egy intelligens, észszerű hit. Jézus ezt mondta a követőinek. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. János evangéliuma 8. részének 32. verse. Nem azt mondta, hogy figyelmen kívül kell hagynotok az igazságot, sem azt, hogy ne aggódjatok az igazság miatt, de azt sem, hogy az igazság ellenére kell majd hinnetek. Azt mondta, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Jézus nem arra hív, hogy intellektuális öngyilkosságot kövessünk el azzal, hogy benne bízunk, mint Urunkban és megváltónkban. Nem várja tőlünk, hogy keresztjén hitünket valamiféle intellektuális vákumban gyakoroljuk. A keresztjén hitnek olyan hitnek kell lennie, ami bizonyítékokon alapul. A professzor, aki megkérdőjelezte Jeff hitét, úgy gondolta, hogy ha valamit nem tudunk 100%-kal bizonyítani, akkor az már haszontalan vagy megbízhatatlan. Arra is célzott, hogy a keresztjén hit vakhit, mivel bizonyos dolgokat, mint például a feltámadást, vagy Jézus istenségét nem lehet 100%-os megbízhatósággal bizonyítani. Az érvelés hibás. Esetleges világban élünk. Ez azt jelenti, hogy nagyon kevés olyan dolog akad, amit valóban 100%-os pontossággal lehet bizonyítani. Talán csak a matematika területén találunk ilyeneket. Az autógyártók nem tudják 100%-osan bizonyítani, hogy új modelljeik biztonságosak, de a számos törésteszt eredménye eléggé meggyőző. Egy esküdtcég sem tudja 100%-os biztonsággal eldönteni, hogy a gyanúsított elkövette-e az adott bűntényt. Még ha birtokukban is van a tanúvallomás, akkor is lehetnek homályos pontok. Akár hazudhatott is, hogy védjen valakit. Vagy kikényszeríthették belőle a vallomást. De az esküdtek mérlegelik a bizonyítékokat, hogy olyan döntést hozhassanak, amit nehéz kétségbe vonni. Hasonlóképpen sem Krisztus feltámadását, sem istenségét nem tudjuk 100%-os biztonsággal bebizonyítani. De ez még nem jelenti azt, hogy a keresztjének vakon hinnének. A keresztjén hit alátámasztására hivatott bizonyítékok éppen megfelelőek. Nem 100%-os biztonsággal, de azért megfelelő mértékben. János apostol írja, sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. János evangéliuma 20. részének 30. verse. Mit is mond ezzel? Azt, hogy Jézus számtalan olyan dologgal is megerősítette a tanítványok előtt, hogy ő Isten fia, amit azok nem jegyeztek fel. Amit János elénk tár, nem az összes bizonyíték. De hozzáteszi a következő versben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek. Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. János evangéliuma 20. részének 31. verse. János lényegében ezt mondja. Nézzétek, ez nem az összes bizonyíték, de annyi, amennyi elég. Blaise Pascal, a francia matematikus, filozófus és természettudós azt állította, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre a keresztjén hittel kapcsolatban ahhoz, hogy meggyőzze azokat, akik nincsenek ezen hit ellen. De ahhoz nincs elég bizonyíték, hogy azt is Isten országába hozza, aki nem akar oda menni.
1: nappal a Kletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, Jeff és a professzor című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez értünk. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő rovatunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit szombat reggel ébresztő magazinműsorunkban, Szabó Anita a mikrofonnál. A mai napon Fodor Ákos magyar költőműfordító gondolatával köszöntöm Önöket. Ne öld meg a csöndet! A csöndnek dajkája legyen a zene, ne ellenfele. A következő percekben hírösszefoglalóval várom Önöket.
0: Hírek.
2: Önök rádiunk híreit hallják hírenk először címszavakban. Grindeanu azt mondja, a szociáldemokrata párt rendkívül jól fel lesz készülve az esetleges előrehozott választásokra. 142 millió lejt különített el kulturális intézmények finanszírozására a kormány. November 15-én rendezik meg a 2026-os országos rezidens vizsgát. Már 5 millió robot dolgozik a világ gyáraiban. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Sorin Grindeanu, a szociáldemokrata párt elnöke csütörtökön kijelentette, pártja felkészült az esetleges előrehozott választásokra, bár véleménye szerint gazdasági megfontolásból Romániának inkább el kellene kerülnie ezt a forgatókönyvet, írja az Ager Press. Grindeanu Krajovából nyilatkozott az újságíróknak, az olténiai megyék fiúk szervezeteinek vezetőivel folytatott tanácskozása után. A legvalószínűbb időpont az előrehozott választások megszervezésére jövő év februárja, ha az eljárást két héten belül elindítják. A kormány tegnapi ülésén 142,7 millió lejt különített el 75 színház, opera, filharmónia és egy aténium finanszírozására. Az ügyvivő kabinet közleménye szerint olyan kulturális intézményekről van szó, amelyek az önkormányzatok alárendeltségében működnek. A forrásokat a Fejlesztési Minisztériumhoz szeptember 10-ig benyújtott igénylések alapján osztották szét, összesen 50 település önkormányzata kap pénzt erre a célra, köztük Hargita, Kolozs, Kovászna, Maros megyék is. November 15-én rendezik meg a 2026-os országos rezidens vizsgát, amelynek ismét Marosvásárhely is az egyik vizsgaközpontja lesz. A felvételi vizsgát összesen 6 romániai egyetemi központban tartják meg, a jelentkezési időszak október 7 és 20-a között lesz. A jelentkezőknek a szükséges iratcsomókat a közegészségügyi igazgatóságoknál kell benyújtaniuk, az egészségügyi minisztérium által meghatározott feltételek szerint. A rezidens vizsgára az általános orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti képzés végzettjei jelentkezhetnek. Rekordszámú 5 millió ipari robot működik jelenleg a világ gyáraiban, elsősorban Kínában, az Egyesült Államokban, Japánban, Dél-Koreában és Németországban, írja az Ager Press. A működő ipari robotok globális állománya 2025-ben éves szinten 9%-kal nőtt és elérte az 5 milliós számot, derül ki a Nemzetközi Robotikai Szövetség csütörtökön közzétett adataiból. Tavaly világszerte több mint 600 ezer új robotot helyeztek üzembe, ami 11%-os növekedést jelent 2024-hez képest. Az ipari automatizálás gyors ütemben halad előre, mondta Jane Hefner, a Nemzetközi Robotikai Szövetség elnöke. A meteorológusok előrejelzéséért.

értelmében ma változékony időre számíthatunk. A nap csúcshőmérséklete 17 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült.

0: Aktuális összeállításunkat most a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésének keretében sugározzuk.
1: Az anyaország. A Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Intézményében 15 osztályban 330 gyermek, 4 óvodai csoportban pedig 106 gyermek kezdte meg a 2026-27-es tanévet, nevelési évet. Hogy hogyan indult a tanév, mit tartogat a kisiskolások számára az előttük álló időszak, erről is beszélgettünk Hegyesi Károly főigazgatóval, a riporter Kisnéveres Viktória.
2: Megkezdődött a 2026-27-es tanév. Azt szeretném kérni főigazgató úrtól, hogy itt egy tanév kezdetén azokat a tudnivalókat, gondolatokat ossza meg velünk, amelyet a tanévnyitó istentiszteleten, illetve a tanévnak az első napjaiban megfogalmazódtak, hogyan indult ez a tanév.
3: Ha jogszabályilag nézzük, a tanévrendje úgy határozza meg, hogy a 2026-27-es tanév az 2026. szeptember 1-én kezdődik, de hát aki pedagógiában dolgozik, az tudja nagyon jól, hogy ez egy hosszú

0: Szabb előkészítő folyamat után kezdjük meg a tanévet, tehát itt már a nyári időszakban elkezdődtek azok a felújítások, tanteremfestések, konyhafelújítás, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy egy ízléses és tényleg jól felkészült infrastruktúra várja a pedagógusokat és a diákokat. Idei tanévben 15 osztályunkban 330 tanulót fogunk fogadni. Az óvodai csoportunkban, óvodai csoportjainkban 4 óvodai csoportról beszélünk, ott 106 óvodáskorú gyermeket fogunk az idei óvodai nevelési évben nevelni. Egy hosszú tanév elé nézünk, tehát azt látjuk, hogy a jogszabályi változások és a jogszabályi környezetnek a folyamatos alakulása a nyári időszakban is éreztette hatását. Ez már egy picit hozzá vagyunk szokva, hogy a nyári időszakban több olyan jogszabályi rendelet, módosító törvény, tervezet is akár megjelenik, amelyek alapvetően befolyásolhatják egy-egy tanévnek a kezdetét. Itt is voltak olyan ajánlások, jogszabályok, amelyek alapvetően meghatározzák és meg fogják a későbbiekben is határozni egy-egy tanévnek a tervezését. Gondolok itt olyanra, hogy például a pedagógus teljesítményértékelés az most megszűnik az idei tanévben, vagy legalábbis átmenetileg felfüggesztésre került, de ami számunkra igazán fontos szülők és pedagógusok számára, hogy a minisztérium kiadott egy ajánlást, egy 14 pontból álló ajánlást, ezt főleg alsó tagozatra fogalmazták meg, amely azokat a javaslatokat tartalmazta, amivel kicsit gyermekközpontúbbá lehet tenni a oktatást az egyes intézményegységekben. Ez a 14 pont egyébként egészen új dolgokat azért nem tartalmazott, tehát azokat próbálták egy csokorba összeszedni, amik egyébként eddig is bevett gyakorlatok voltak az általános iskolák tekintetében, tehát ezt inkább egy ilyen ajánlásként tudjuk értelmezni. De nyilván ezek nagyon hasznosak, meg azért el kell gondolkodni az intézményeknek, hogy ebből mit tud adaptálni, és mit tud a tanítási órákra bevinni. A tanévnyitó ünnepségünket 2026. szeptember 1-én tartottuk meg a Miskolc-Szirmai Református templomban. Ige hirdetésre nagy tiszteletű Szombati Dénes lelkipásztor urat kértük föl. Azért volt ez számunkra különleges alkalom, mert ezen a tanévnyitó ünnepi istentiszteleten az leendő első osztályosaink tettek egy esküt, ez a református hagyományainknak megfelelően zajlott. Évről évre ez egy olyan felemelő pillanat ennek a tanévnyitó ünnepségnek, ami a szülőket is ide vonzza erre az alkalomra. És tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon felemelő érzés volt látni azt, hogy ez a Szirmai Református templom, ez tele volt kisdiákokkal és tele volt szülőkkel.
1: Az idei tanévben hány kis elsős kezdte meg a tanévet?
0: 42 első osztályos kisdiákkal kezdjük meg az idei tanévet, és ez két első osztályt jelent. Ez egy olyan létszám, amivel egyébként előzetesen nem terveztünk, tehát ez egy picit azért a vállalkozásainkon fölül van. Jó reménységgel tekintünk az idei tanévre is, tehát itt is 2026-27-es tanévben is két első osztállyal tervezünk, és valami hasonló tanulói létszámmal. Nagyon érdekes a tanulóknak az összetétele. Ugye mag az alapvetően a Szirmai Református óvodából kerül ki, tehát az mondhatom, hogy egy ilyen egyenes út a Szirmai Református óvodából a Szirmai Református általános iskola. Ez körülbelül a felvett gyerekeknek a felét adja. És a másik része a gyerekeknek pedig a környező településekről érkezik. Martinkertvárosból nagyon sokan jönnek, de akár Bükkaranyos irányából vagy Máj irányából is érkeznek hozzánk tanulók. Tehát nagyon széles az a kör, az a paletta, ahonnan hozzánk érkeznek diákok.
1: Itt a tanórák mellett, mik azok a programok, amelyek az év folyamán várják a diákokat, így akárhogyha egy picit az ünnepekre is előre tekintünk, illetve a mindennapokban azok a területek, amelyek szakkörök vagy egyéb formában heti munkarendet alakítják.
0: Tehát először is az a kezdeni, hogy egy református intézmény vagyunk, és azért a keretet azért ez adja meg. Tehát ez a református hitélet, ez jelen van, nagyon markánsan, és szeretnénk ezt a üzenetet, ezt az evangéliumot a családokhoz is eljuttatni, a szeretetre alapozva és a szeretet nyelvén. Szeretnénk őket minél sűrűbben és minél többször elérni. Akár olyan formában is, hogy intézményi szinten szervezünk olyan programokat, ahol a családokat is várjuk, és nem csak a gyermekeket, és rögtön szeptember végén lesz egy ilyen családi napunk. Ez egy péntek délutáni időpont, amikor sportfoglalkozásokkal, családi versenyekkel, a színművészetes tanulóinknak a fellépésével, zeneművészetes tanulóknak az előadásával színesített programsorozat fogja várni a szülőket. Ez már hagyomány nálunk, hogy ezt szeptember végén megtartjuk ezt a programot. Új elemként most bekerült az idei tanévben ez a Diákok Hangja nevezetű program, amiről talán annyit érdemes tudni, hogy az eddigiekben ilyen nem volt. Tehát ez most az a kormányzatnak a kezdeményezése, hogy a diákok is markánsan alakítsanak véleményt, formáljanak véleményt a intézménynek a működésével kapcsolatban, tegyenek javaslatokat. Ezt próbáljuk megszervezni az idei évben. Ez szintén a szeptember és az október hónapoknak az egyik kiemelt fontos feladata lesz. Szeretnénk elindítani egy múzeumpedagógus pedagógiai foglalkozássorozatot. Itt a Herman Otto Múzeummal szeretnénk együttműködni és kooperálni, és minél több diákot elvinni ezekre a foglalkozásokra. Évek óta zajlik egy olyan programsorozat az intézményben, ami a Filharmónia koncertsorozat. Ennek keretében évente 3 alkalommal érkeznek hozzánk zenei előadók, akik itt a iskola közösségének tartanak koncerteket. Óriási sikere van ezeknek, és reméljük, hogy az idei évben sem lesz ez másként. A mi nagy versenyünk, nagy kihívásunk minden évben az az országos környezetismeret, környezetvédelem csapatverseny. Ez már lassan a 30. alkalom lesz, hogy megszervezzük. Nagyon sok református iskola csatlakozik hozzá, de ez egy országos, nagy kiterjedésű verseny. Dunántúlról is rengetegen jelentkeznek. Tavalyi évben közel 800 kisdiák csatlakozott ehhez a versenyhez. Ennek az országos döntőjét fogjuk lebonyolítani 2027 májusában. Ennek a versenynek 3 írásbeli fordulója van, tehát ezeknek az előkészítése, kiértékelése, a fordulók eredményeinek az eljuttatása az egyes partnerintézményekhez, partneriskoláknak. Ez egy nagyon komoly kihívás és nagyon komoly feladat. Ezt szeretnénk minél színvonalasabban megszervezni, ezt a versenyt. A ünnepekkel kapcsolatosan itt megint ugye kicsit visszakanyarodhatunk, akkor a református ünnepek, egyházi ünnepek, amelyek ugye adják az alapját annak a hitéletnek is, ami egyébként az intézmény falai között zajlik. Tehát az adventi időszak, a reformáció napja, húsvéti ünnepkör, tehát ezek mind azok az alkalmak, amikor az intézménynek a közössége átmegy a református templomba, együtt vagyunk, együtt tudunk elcsendesedni, illetve ezeken a napokon csendes napot is tartunk, tehát ez azt jelenti, hogy itt igazából tanítás effektíve nem nagyon van, hanem megpróbálunk egy kicsit elcsendesedni, kicsit magunkba fordulni, és azokat a lelki dolgokat megélni közösen, amik igazából közösségé kovácsolnak egy ilyen iskolát.
1: Még hogyha az iskolai hitéletről szólhatunk, hogy a mindennapokban ilyen formában hogyan kapnak lelki támogatást a diákok, a pedagógusok, vagy akár a szülők is, ugye, akik részesei az intézmény életének, illetve ha szólhatunk arról, hogy más református intézménnyel milyen kapcsolatokat ápolnak az év folyamán.
0: Kezdem akkor az elején, ugye itt a hitélettel kapcsolatban, gyakorlatilag ez egy évek óta bevett protokoll szerint haladunk, fogalmazhatok így, és ez a protokoll, ez tulajdonképpen merít a református hagyományokból, a több száz éves református hagyományokból, de azért nyilván fűszerezzük azokkal a helyi sajátosságokkal, ami Szérmán ezt különösen szérmai intézmény specifikussá tudja tenni, ezt a hitéletet. A református hagyományoknak megfelelően minden héten hétfőn egy hétkezdő istentisztelettel kezdünk. Ezt, ha egy kicsit próbáltam ugye itt említeni, hogy Szirma specifikus a történet, akkor nálunk az a különlegessége, hogy ezt mi két részre bontottuk, külön alsó és külön felső tagozatban. Vannak ezek az istentiszteletek megszervezve, van egy főállású intézményi lelkészünk, Viktor Jánosné, őt az itteni kisdiákok Mumó néninek hívják, és a Mumó néni egy nagyon fontos része ennek a szirmai intézménynek. Ő egyrészt ugye egy lelki gondozója is ennek az intézménynek, azon kívül ugye hittanórákat is tart, és van egy saját terme, a saját termében pedig azokat a kisdiákokat, vagy akár szülőket is szívesen látja, akik valamilyen problémával, valamilyen aktuális helyzetben tanácsot szeretnének kérni tőle. Tehát ő egy igazán élő példája annak, hogy hogyan lehet egy ilyen intézmény lelkészi pozíciót úgy betölteni, hogy az többről is szóljon, mint arról, hogy itt tanórát tartok, és hétfőn egy istentiszteletet tartok. De természetesen ezek nagyon fontos alapjai a református hitéletünknek. Minden héten és a hét minden napján áhítattal kezdünk. A közös imádságok étkezés előtt a nap végén azok jellemzően ott vannak az osztályoknak a mindennapi életében. Biblia köröket tartunk a munkaközösségeink számára, tehát itt a pedagógus munkaközösség számára, de hitéleti alkalmat tartunk például a technikai dolgozók számára, tehát egy konyhás néni ugyanúgy hallja az Istennek az igéjét, mint ahogy egy pedagógus hallja az Istennek az igéjét, és ugyanez megtörténik az óvodai intézményegységben is. Tehát egy nagyon élő, nagyon aktív közösség van itt Szirmán hitélet szempontjából. És nyilván aznek az egésznek a csúcsa az, amikor a közösség, amikor tekintsünk úgy erre az intézményre, mint tulajdonképpen egy ilyen gyülekezet, amikor a intézménynek a gyülekezete, ha fogalmazhatok így, akkor átvonul a szirmai református templomba, és ott az Istenházában adunk hálát azért, hogy együtt lehetünk. Ez nyilván főleg egyházi ünnepeken és nagyobb alkalmakon, mint például tanévnyitó vagy tanévzáró, ezeken az alkalmakon.

0: hitéletről beszélünk, akkor kifejezetten egy ilyen hitéleti munkacsoport, aminek az intézményi lelkész, az intézményvezető, az intézményegységvezető helyettes, a hitoktató, és itt nem csak a református hitoktatóról beszélek, de a katolikus és a görög katolikus hitoktatók is beletartoznak ebbe a munkacsoportba, amikor együtt tudunk gondolkodni közösen, és együtt tudunk új megoldású javaslatokat megfogalmazni egy-egy felmerülő problémára. Ez azt gondolom mindenféleképpen példaértékű, hogy ebben nagyon egységesek és konszenzus képesek vagyunk. Kérdésnek a másik része ugye arra vonatkozott, hogy milyen kapcsolataink vannak más református intézményekkel. Nagyon szoros és nagyon gyümölcsöző az együttműködés, amit a többi oktatási intézménnyel együtt tudunk folytatni, együtt végzünk. Itt nem csak szakmai kapcsolatról beszélek. Tehát a pedagógia nyilván az egy közös nyelv, és ebben egymásra talál két oktatási intézmény, de itt egymás munkájának a támogatása, a segítése, a jó gyakorlatoknak az átadása, az mind-mind szervesen hozzá kapcsolódik ehhez a munkához. Tehát egy lévai református gimnáziummal való kapcsolatunk, az már szinte évek óta mondhatom azt, hogy hagyomány, hogy hetedikesaink, nyolcadikosaink átmennek a lévai laborba, és akkor ott kísérleteznek. Az intézmény látogatások, a pedagógusoknak a meglátogatása, egymás szakmai rendezvényein való részvétel, az szinte bevett gyakorlat évről évre, és ugye nálunk is vannak olyan rendezvények, például novemberben lesz egy ilyen szakmai fórumunk, amit a Református Pedagógiai Intézettel közösen fogunk szervezni, ahol kifejezetten azokat a református tanítókat várjuk, akik érdeklődnek a Meixner módszer iránt, hiszen mi a Meixner módszernek az egyik bázisiskolája vagyunk. Első-második évfolyamon a Meixner módszert használjuk, és ez nagyon népszerű ez a módszer, de nagyon munkaigényes is, tehát rengeteg olyan apró fogás van, amit érdemes elsajátítani tapasztaltabb pedagógusoktól, és itt hál' Istennek azért vannak tapasztalt pedagógusok, akik évtizedek óta foglalkoznak ezzel a módszerrel. Ezeket nagyon szívesen adjuk át más pedagógusoknak is, erről fog szólni ez a novemberi alkalom. A másik ilyen kiemelt intézmény, akivel nagyon szoros együttműködésünk van, az a előbb említett Református Pedagógiai Intézet. Ők nem csak szakmailag támogatnak minket, hanem például az országos verseny kapcsán, amit ugye említettem, hogy van egy országos környezeti versenyünk, évről évre az egyik fő támogatónk a Református Pedagógiai Intézet, szakmailag is és anyagilag is támogat minket ennek a versenynek a megszervezésében.
1: Mostani beszélgetésünket arra szeretném kérni főigazgató urat, hogy a tanév igéjével zárja, hiszen már ennek is hagyománya van az intézményükben, ha jól tudom.
0: Ez minden tanévnek van egy olyan vezérigéje, ami tulajdonképpen egy útmutatást is ad nekünk, hogy a pedagógiai munkánk során mire kell odafigyelnünk. A idei évben a Róma 8-28-at választottuk. Azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. Ez az évnek a vezérigéje.
2: Az elmúlt percekben a Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda főigazgatójával, Hegyesi Károllyal beszélgettünk.
3: Aktuális összeállításunkat most a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésének keretében sugároztuk. A továbbiakban a nap állítata hangzik el.

Mai áhítatunk címe Hit által élni. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Zsidókhoz írt levél 11. fejezetének első verse. Mai áhítatunk szerzője Zoe M. Hicks Egyesült Államokbeli testvérünk.

Nemrég a GPS-t használtam, amikor kocsival el akartam jutni egy olyan helyre, ahol még nem jártam. Ahogy arra szóltam a reggeli forgalomban, arra gondoltam, mi van, ha mikor odaérek, rájövök, hogy rossz helyen vagyok. Nem kellett volna mégis térképet használni? Az egyetlen biztosítékom az volt, hogy ez az eszköz már addig is nagyon sok helyre elveszett. Eszembe jutott egy súlyos családi probléma, ami miatt már régóta imádkoztam, és sokszor megkísértett, hogy álljak le az imával. Rájöttem, hogy a Szentírás ígéretei olyanok, mint a GPS. Isten elvezet egy olyan helyre, ahol ígéretei beteljesednek. Jézus gyakran beszélt tanítványainak a hitről,

Istenről, dicsérve azokat, akik bíznak ő benne. Azt is mondta, minden lehetséges annak, aki hisz. A hit Jézus szerint előfeltétele az imádság meghallgatásának. Végül megszólalt a GPS hangja, megérkezett a célhoz. Ha útközben abba hagytam volna a rendszer utasításainak követését, nem találtam volna meg a helyet, amit kerestem. Hasonlóan, ha lemondok Isten ígéreteiről, talán soha nem tapasztalom meg, hogyan teljesülnek be. Ahogyan az autót is hitből vezettem, élnem is Isten ígéreteibe vetett hittel kell.

Imádkozzunk! Istenünk, köszönjük, hogy Te hűséges vagy ígéreteidhez. Add, hogy hitáltal lássuk őket beteljesedni. Amen. Isten mindig véghez viszi, amit ígér. Vallja ezt Zoe M. Hicks, Egyesült Államokbeli testvérünk, akinek imént az áhítatban a szavait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk azért, hogy ragaszkodni tudjunk Isten ígéreteihez.

A nap áítata hangzott el. Ezzel ébresztő reggeli magazin műsorunk a végéhez érkezett. Interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Szabó Anitát hallották, az ébresztő mai házigazdáját. Ma Fodor Ákos magyar költőműfordító gondolatával búcsúzom. Ne öld meg a csöndet, a csöndnek dajkája legyen a zene, ne ellenfele. Könnyű ébredést kívánok minden kedves hallgatónknak, és áldott szép hétvégét. Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: hírek.
1: Önök rádiunk híreit hallják hírenk először címszavakban. Grindelnu azt mondja, a szociáldemokrata párt rendkívül jól fel lesz készülve az esetleges előrehozott választásokra. 142 millió lejt különített el kulturális intézmények finanszírozására a kormány. November 15-én rendezik meg a 2026-os országos rezidens vizsgát. Már 5 millió robot dolgozik a világ gyáraiban. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Sorin Grindiano, a szociáldemokrata párt elnöke csütörtökön kijelentette, pártja felkészült az esetleges előrehozott választásokra, bár véleménye szerint gazdasági megfontolásból Romániának inkább el kellene kerülnie ezt a forgatókönyvet, írja az Ager Press. Grindiano Krajovából nyilatkozott az újságíróknak, az olténiai megyék fiúk szervezeteinek vezetőivel folytatott tanácskozása után. A legvalószínűbb időpont az előrehozott választások megszervezésére jövő év februárja, ha az eljárást két héten belül elindítják. A szociáldemokrata párt pedig rendkívül jól fel lesz készülve ezekre a választásokra. Szögezte le. A kormány tegnapi ülésén 142,7 millió lejt különített el 75 színház, opera, filharmónia is egy Athénium finanszírozására. Az ügyvivő kabinet közleménye szerint olyan kulturális intézményekről van szó, amelyek az önkormányzatok alárendeltségében működnek. A forrásokat a Fejlesztési Minisztériumhoz szeptember 10-ig benyújtott igénylések alapján osztották szét, összesen 50 település önkormányzata kap pénzt erre a célra, köztük Hargita, Kolozs, Kovászna, Maros megyék is. November 15-én rendezik meg a 2026-os országos rezidens vizsgát, amelynek ismét Marosvásárhely is az egyik vizsgaközpontja lesz. A felvételi vizsgát összesen 6 romániai egyetemi központban tartják meg, a jelentkezési időszak október 7 és 20-a között lesz. A jelentkezőknek a szükséges iratcsomókat a közegészségügyi igazgatóságoknál kell benyújtaniuk, az Egészségügyi Minisztérium által meghatározott feltételek szerint. A rezidens vizsgára az általános orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti képzés végzettjei jelentkezhetnek. A vizsgát Marosvásárhelyen, Bukarestben, Kolozsváron, Krajován, Jászvásáron és Temesváron tartják meg egy időben. Rekordszámú 5 millió ipari robot működik jelenleg a világ gyáraiban, elsősorban Kínában, az Egyesült Államokban, Japánban, Dél-Koreában és Németországban, írja az Ager Press. A működő ipari robotok globális állománya 2025-ben éves szinten 9%-kal nőtt és elérte az 5 milliós számot, derül ki a Nemzetközi Robotikai Szövetség csütörtökön közzétett adataiból.

0: Tavaly világszerte több mint 600 ezer új robotot helyeztek üzembe, ami 11%-os növekedést jelent 2024-hez képest. Az ipari automatizálás gyors ütemben halad előre, mondta Jane Hefner, a Nemzetközi Robotikai Szövetség elnöke. Kína továbbra is világ első az ipari robotok üzembe helyezésében. Az országban 2025-ben mintegy 354 ezer új robotot telepítettek, 20%-kal többet, mint egy évvel korábban. Ez a globálisan üzembe helyezett robotok 59%-át jelenti. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 63 bani és 100 magyar forint 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma változékony időre számíthatunk. A nap csúcshőmérséklete 17 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott kétikét, Barta István Zsolt, a Kolozsvár Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Uralma tengertől tengerig ér, az Eufrátesztől a föld határáig. Zakariás próféta könyve, 9. fejezet, 10. verse. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek. Máté evangéliuma, 24. fejezet, 14. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
0: Reklám. Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból, a Krödély.
3: Bárki jelentkezhet, aki betöltötte a 18. életévét, és még nem lett 30 éves. Ez jó is és rossz is egyben, mert csodálatos lehetőség, amint már említettük, és amikor megfogalmazódik egy ilyen igény vagy érzés a fiatalnak a szívében, akkor felkeresheti a szervezetünket, elérhetnek bennünket Facebookon, e-maileket is fogadunk a krode2009@gmail.com e-mail címre.
2: Megkezdődött a tanév a Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda intézményében.
4: Ha jogszabályilag nézzük, a tanévrendje úgy határozza meg, hogy a 2026-27-es tanév az 2026. szeptember 1-én kezdődik, de hát aki pedagógiában dolgozik, az tudja nagyon jó, hogy ez egy hosszabb előkészítő folyamat után kezdjük meg a tanévet, tehát itt már a nyári időszakban elkezdődtek azok a felújítások, tanteremfestések, konyhafelújítás, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy egy ízléses és tényleg jól felkészült infrastruktúra várja a pedagógusokat és a diákokat.
2: Október 1-től 8. alkalommal várja a háromfős csapatok jelentkezését az erdélyi könyvfaló olvasójáték.
5: Amit akkor már tudtunk, vagy tudtak a kollégák, az az volt, hogy feltétlenül arra szeretnénk törekedni, hogy a gyerekeket, fiatal felnőtteket a könyvhöz, az olvasáshoz közelebb hozzuk, és azt is tudtuk már az elejétől, hogy valahogy egy olyan keretet szeretnénk biztosítani, ami kilép egy picit az iskolai kompetitív

0: jellegű extrakurikuláris tevékenységekből. Tehát, hogy mindenképpen olyat szerettünk volna ajánlani, ami nem versenyezteti a gyerekeket, hanem az olvasás élményével próbál hatni rájuk.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A Krödé egy olyan keresztény non-profit szervezet, amely fiatal felnőtteknek nyújt lehetőséget arra, hogy önkéntes munkát, diakóniai szolgálatot végezzenek. A program keretében a résztvevők különböző szociális, egyházi vagy ifjúsági projektekben segíthetnek, mind Kárpátalján, mind pedig nemzetközi szinten. A kárpátaljai református önkéntes diakóniai év gyakran ifjúsági alkalmakon mutatja be tevékenységét. Egy ilyen alkalmon beszélgettünk Tankóci Csillával, a Krödé koordinátorával munkásságukról.
2: Csodálatos lehetőség, mert egy külső keretben minden biztosítva van ahhoz, hogy ez az út megvalósuljon, akár rövid távon, akár hosszú távon, néhány hetes programtól hosszú távú, egészen több hónap és egy év hosszúságú program is lehetséges, teljes mértékben személyre szabott, úgyhogy mindenki magának döntheti el, hogy hogyan szeretné ezt összerakni.
3: Picit elszomorodtam az előbb beszélgetőn, hogy aki már elmúlt 30, az már bizony nem vehet részt. Tehát milyen korhatár van, és hogyan lehet erre jelentkezni? És egyáltalán kik jelentkezhetnek?
2: Bárki jelentkezhet, aki betöltötte a 18. életévét, és még nem lett 30 éves. Ez jó is és rossz is egyben, mert csodálatos lehetőség, amint már említettük, és amikor megfogalmazódik egy ilyen igény vagy érzés a fiatalnak a szívében, akkor felkeresheti a szervezetünket, elérhetnek bennünket Facebookon, e-maileket is fogadunk a krode2009@gmail.com e-mail címre, illetve hívni lehet a 066 18 51 883 telefonszámot is.
3: Én itt látok több képet is, tehát hogyha valaki elmegy önkénteskedni, tehát az nem arról szól, csak például mondjuk, hogy látok, hogy tiszta forrás alapítványhoz csatlakozik, gondolom, akkor ott főleg ilyen környezettudatossággal kapcsolatos önkénteskedés, akár, de ezt csak én képzelem el, nem biztos, hogy a nevéből ez is valósul meg, de akár időseket is gondozhatnak, és számos más dolgot csinálhatnak, de mi közül választhatnak valóban? Mit jelent az, hogy valaki elmegy önkénteskedni, akár Olaszországba, Franciaországba, Spanyolországba, mit fogod csinálni?
2: Ez is teljes mértékben a fiatalra van bízva, mert amikor jelentkezik valaki önkéntesnek, akkor néhány olyan kérdésben először beszélünk magáról a programról, hogy hogyan is képzelte el, ő, mint ismerve a saját képességeit és készségeit, tudja, hogy mi az, amit szeretne csinálni, amivel szívesen foglalkozna, lehet ez gyermekszolgálat, vagy lehet fiatalok között lévő szolgálat. Van több olyan hely. Olaszországban például nagyon kiépült az a rendszer, ahogyan a fogyatékkal élőkkel foglalkoznak, és két önkéntesünk is volt, aki Spanyolországban és Olaszországban szintén fogyatékkal élők között szolgált, de lehet ez egy református bölcsőde is akár, vagy lehet ez egy olyan alapítvány, ami hajléktalanokkal foglalkozik, és őket segíti, de lehet ez történelmet kedvelőknek egy olyan hely, ahol nemzetközi portrétárban katalógus, szerkesztés, műkincsek, rendbetétele és rendszerezése, és sok minden más, amit egyébként hosszan lehetne sorolni. A lényeg az, mindig a lényeg az, hogy találd meg, kedves fiatal, hogy mi az, amit kaptál talentunként az Istentől, és mi az, amit szeretnél használni egy közösség, vagy egy célcsoport javára, és az Isten dicsőségére.
3: Te hogy látod, az elmúlt évek tapasztalatai mit mutatnak? Csökkent azok száma, akik önkénteskedni szeretnének külföldön, vagy pont ellenkezőleg, talán az itteni helyzet is hozta azt magával, hogy egyre többen keresnek feltéteket, és szeretnék kipróbálni magukat valami másban, más országban.
2: Annak ellenére, hogy sok mindent hozott a jelenlegi helyzet, sajnálattal az kell, hogy mondjam, hogy egyre kevesebb önkéntesnek jelentkező fiatal keres meg bennünket. Ez teljesen szívem fájdalma egyébként, mert mostanára már egy olyan biztos keret alakult ki az európai programnak köszönhetően, ami minden részletét biztosítja, és szinte nincsen olyan tényező, ami ez alatt a program alatt felvetődne, akár problémaként, vagy bármilyen akadályként. Nagyon kitaposott út, és amellett, hogy nyelvtanulás, új kultúra meg megismerése, életre szóló kapcsolatok és felejthetetlen élmények. Valamiért napjainkban talán más útja van annak, hogy a fiatalok külföldre menjenek, de itt is szeretném hangsúlyozni, hogy ez több annál, mint egy utazás, több annál, mint egy egyszerű segítségnyújtás, mert ez egy olyan hely és egy olyan program, amikor maga az önkéntes is fejlődik, épül lelkileg, hasznára lehet egy közösségnek, egy csoportnak olyan helyen, olyan közegben, amit ő szeretne, amilyet ő képzel el magának, és ez csak egy win-win, mindenki nyer vele.
3: Csak református fiatalok jelentkezhetnek, vagy akár más felekezethez tartozó diákok is, vagy fiatal felnőttek is érdeklődhetnek a Krödénél?
2: Felekezettől független a jelentkezés és a részvétel, ami a programhoz kapcsolódik. A nevünkben is benne van az, hogy református önkéntes diakóniai év, de ez nem jelenti azt, hogy ne lennénk küldőszervezetei katolikus vagy teljesen más felekezetű fiataloknak sem. Mindenkitnek a jelentkezését szeretettel várjuk, és öröm, hogyha egy ilyen programon keresztül megtapasztalhatnak valami csodálatosat.
3: Említetted, hogy ez úgymond sokan lehet attól tartanak, hogy jár valamilyen kötelezettsége, mert úgymond akár anyagi vonzatra gondolok itt, de ha jól értem, tehát ez teljesen ingyenes a fiatalnak, őneki csak ott úgymond szolgálatba kell állnia. De hogyan épül fel az, hogy valaki akkor kapcsolatba lép veletek, eldöntötte, hogy milyen önkéntes szeretne lenni, tegyük fel, fogyatékkal élő fiatalokat szeretne gondozni, mi történik ezután?
2: Ezután kezdődik az a tervezési folyamat, amikor megkeressük a célországban azokat a szervezeteket, akik tudnak abban az időintervallumban, amit a fiatal meghatározott magának, vagy amikor az ideje engedi, abban az időintervallumban melyik az a szervezet, aki tudja fogadni az önkéntesünket. Mivel már említettem, hogy ez egy Európai Uniós program, ezért a fogadó és küldő szervezetek biztosítják azt, hogy minden zökkenőmentes legyen, és amikor hosszas, vagy esetleg rövid és hatékony keresés után megtaláljuk azt a szervezetet, aki fogadni tudja az önkéntest, akkor minden egyéb részletet egyeztetünk. Program keretén belül teljes mértékben finanszírozva van az odautazás és a visszautazás. Ez Európa távolabbi országaiban hatékonyabb inkább, mert a repülőjegy az teljes mértékben vissza van térítve, de hogyha Magyarországon utazik az önkéntes, szintén élhet ezekkel a lehetőségekkel. Az ott tartózkodása során a lakhatási lehetőség szintén a program által van biztosítva. Ezt a fogadó szervezet egyezteti le, és biztosítja az egész önkéntes program alatt, illetve ezen kívül zseppénzt is kap az önkéntes, és olyan lehetőséget, amivel ott még utazhat a saját szolgálati helyén, környéken, gondolok itt buszbérletre, vagy egyéb közlekedési bérletekre, illetve külön van kiszabva egy olyan összeg, ami még a buszban az önkéntes étkeztetésére van célirányosan elkülönítve. Tehát csak összefoglalva azt tudnám mondani, hogy utazás, ott lét és kaja és zseppénz és minden is adott, és amikor az önkéntes elmegy és elindul és megérkezik az országba, a szolgálati helyére, onnantól kezdve legfőképpen a koordináló, a fogadó szervezet tartja őt a kezében, de ez nem jelenti azt, hogy mi küldő szervezeteit hátra dőlünk, és most már nem foglalkozunk vele, hanem egy folyamatos és rendszeres kapcsolattartás működik a küldő és fogadó szervezet között, a küldő és az önkéntes között, és mindez arra szolgál, hogy egy olyan környezetet alakítsunk ki a fiatal számára, amiben ő biztonságban érzi magát, és tudja, hogy bizalommal fordulhat felénk is, az küldő szervezet felé, bizalommal keresheti meg a fogadó szervezet munkatársait, mert mindenki azért van, hogy az önkéntesnek ez egy életre szóló élménye legyen.
3: Egyszer Barta Attilával, a Fornasi Református Gyülekezet lelkészével készítettünk egy igazán hosszú interjút pont arról, hogy hogyan változtatta meg az életét az önkéntesség. Te mit üzennél a fiataloknak, hogy valóban hitben, lelkileg, más országok kultúráját megismerésben, mindenben változhatnak és épülhetnek, de miért választák ezt, hogy akár a tanulmányaik előtt egy évet önkénteskednek, vagy utána, mielőtt munkába állnak és elkezdik a nagybetűs életet, próbálják ki magukat valami újban?
2: Mindenképpen azt mondanám, hogy azért, mert megtapasztalni azt, hogy a biztonságos környezeten kívül kinyílhat még a világ, és elmehet olyan helyekre, amit talán csak képen látott, talán csak filmekben látott, és talán titkon arról ábrándozott, hogy egyszer de jó lenne valahogyan elmenni oda. De azok a sok földi tényezők, amik általában ilyenkor eszünkbe jutnak, oda drága az út, vagy bajos oda elmenni, hogy induljak el egyedül, mégis mi várna ott rám, ezek az akadályok így leomlanak, amikor egy ilyen önkéntes programba csatlakozik be a fiatal, és én azt mondom, hogy vágj bele mindenképpen, mert nem fog visszajönni az az idő, amit eltöltesz mással. Lehet koncentrálni a tanulásra, lehet koncentrálni a karrierépítésre. Egyébként jól hangzik egy ilyen bekezdés az önéletrajzodban, hogy egy évet töltöttem külföldön, Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban, vagy amit elképzelsz, és szakmai tapasztalatot is szerezhetsz, hogyha céltudatosan egy olyan területet választasz, ahol majd később dolgozni szeretnél. Nyelvtudást is gyarapíthatsz, úgyhogy csak sorolni tudom a pozitívumait, úgyhogy vágd bele, hajrá és keresd meg!
1: Az elmúlt percekben Tankóczi Csillával, a Krödé koordinátorával beszélgettünk.

0: az anyaország. A Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Intézményében 15 osztályban 330 gyermek, 4 óvodai csoportban pedig 106 gyermek kezdte meg a 2026-27-es tanévet, nevelési évet. Hogy hogyan indult a tanév, mit tartogat a kisiskolások számára az előttük álló időszak, erről is beszélgettünk Hegyesi Károly főigazgatóval, a riporter Kisnéveres Viktória.
1: Megkezdődött a 2026-27-es tanév. Azt szeretném kérni főigazgató úrtól, hogy itt egy tanév kezdetén azokat a tudnivalókat, gondolatokat ossza meg velünk, amelyet a tanévnyitó istentiszteleten, illetve a tanévnek az első napjaiban megfogalmazódtak, hogyan indult ez a tanév.
2: Tehát, ha jogszabályilag nézzük, a tanévrendje úgy határozza meg, hogy a 2026-27-es tanév az 2026. szeptember 1-én kezdődik, de hát aki pedagógiában dolgozik, az tudja nagyon jól, hogy ez egy hosszabb előkészítő folyamat után kezdjük meg a tanévet, tehát itt már a nyári időszakban elkezdődtek azok a felújítások, tanteremfestések, konyhafelújítás, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy egy ízléses és tényleg jól felkészült infrastruktúra várja a pedagógusokat és a diákokat. Idei tanévben 15 osztályunkban 330 tanulót fogunk fogadni. Az óvodai csoportunkban, óvodai csoportjainkban 4 óvodai csoportról beszélünk, ott 106 óvodáskorú gyermeket fogunk az idei óvodai nevelési évben nevelni. Egy hosszú tanév elé nézünk, tehát azt látjuk, hogy a jogszabályi változások és a jogszabályi környezetnek a folyamatos alakulása a nyári időszakban is éreztette hatását. Ez már egy picit hozzá vagyunk szokva, hogy a nyári időszakban több olyan jogszabályi rendelet, módosító törvénytervezet is akár megjelenik, amelyek alapvetően befolyásolhatják egy-egy tanévnek a kezdetét. Itt is voltak olyan ajánlások, jogszabályok, amelyek alapvetően meghatározzák és meg fogják a későbbiekben is határozni egy-egy tanévnek a tervezését. Gondolok itt olyanra, hogy például a pedagógus teljesítményértékelés az most megszűnik az idei tanévben, vagy legalábbis átmenetileg felfüggesztésre került, de ami számunkra igazán fontos szülők és pedagógusok számára, hogy a minisztérium kiadott egy ajánlást, egy 14 pontból álló ajánlást, ezt főleg alsó tagozatra fogalmazták meg, amely azokat a javaslatokat tartalmazta, amivel kicsit gyermekközpontúbbá lehet tenni a oktatást az egyes intézményegységekben. Ez a 14 pont egyébként egészen új dolgokat azért nem tartalmazott, tehát azokat próbálták egy csokorba összeszedni, amik egyébként eddig is bevett gyakorlatok voltak az általános iskolák tekintetében, tehát ezt inkább egy ilyen ajánlásként tudjuk értelmezni. De nyilván ezek nagyon hasznosak, meg azért el kell gondolkodni az intézményeknek, hogy ebből mit tud adaptálni, és mit tud a tanítási órákra bevinni. Tanévnyitó ünnepségünket 2026. szeptember 1-én tartottuk meg a Miskolc-Szirmai Református templomban. Ige hirdetésre nagy tiszteletű Szombati Dénes lelkipásztor urat kértük föl. Azért volt a számunkra különleges alkalom, mert ezen a tanévnyitó ünnepi istentiszteleten az leendő első osztályosaink tettek egy esküt, ez a református hagyományainknak megfelelően zajlott. Évről évre ez egy olyan felemelő pillanat ennek a tanévnyitó ünnepségnek, ami a szülőket is ide vonzza erre az alkalomra. És tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon felemelő érzés volt látni azt, hogy ez a Szirmai Református templom, ez tele volt kisdiákokkal és tele volt szülőkkel.
1: Az idei tanévben hány kis elsős kezdte meg a tanévet?
2: 42 első osztályos kisdiákkal kezdjük meg az idei tanévet, és ez két első osztályt jelent. Ez egy olyan létszám, amivel egyébként előzetesen nem terveztünk, tehát ez egy picit azért a vállalkozásainkon fölül van. Jó reménységgel tekintünk az idei tanévre is, tehát itt is 2026-27-es tanévben is két első osztályjal tervezünk, és valami hasonló tanulói létszámmal. Nagyon érdekes a tanulóknak az összetétele. Ugye mag az alapvetően a Szirmai Református óvodából kerül ki, tehát az mondhatom, hogy egy ilyen egyenes út a Szirmai Református óvodából a Szirmai Református általános iskola. Ez körülbelül a felvett gyerekeknek a felét adja. És a másik része a gyerekeknek pedig a környező településekről érkezik. Martinkertvárosból nagyon sokan jönnek, de akár Bükkaranyos irányából vagy Máj irányából is érkeznek hozzánk tanulók. Tehát nagyon széles az a kör, az a paletta, ahonnan hozzánk érkeznek diákok.
1: Itt a tanórák mellett mik azok a programok, amelyek az év folyamán várják a diákokat, így akárhogyha egy picit az ünnepekre is előre tekintünk, illetve a mindennapokban azok a területek, amelyek szakkörök vagy egyéb formában heti munkarendet alakítják.
2: Tehát először is én az a kezdeném, hogy egy református intézmény vagyunk, és azért a keretet azért ez adja meg. Tehát ez a református hitélet, ez jelen van, nagyon markánsan, és szeretnénk ezt a üzenetet, ezt az evangéliumot a családokhoz is eljuttatni, a szeretetre alapozva és a szeretet nyelvén. Szeretnénk őket minél sűrűbben és minél többször elérni, akár olyan formában is, hogy intézményi szinten szervezünk olyan programokat, ahol a családokat is várjuk, és nem csak a gyermekeket, és rögtön szeptember végén lesz egy ilyen családi napunk. Ez egy péntek délutáni időpont, amikor sportfoglalkozásokkal, családi versenyekkel, a színművészetes tanulóinknak a fellépésével, zeneművészetes tanulóknak az előadásával színesített programsorozat fogja várni a szülőket. Ez már hagyomány nálunk, hogy ezt szeptember végén megtartjuk ezt a programot. Új elemként most bekerült az idei tanévben ez a Diákok Hangja nevezetű program, amiről talán annyit érdemes tudni, hogy az eddigiekben ilyen nem volt. Tehát ez most az a kormányzatnak a kezdeményezése, hogy a diákok is markánsan alakítsanak véleményt, formáljanak véleményt a intézménynek a működésével kapcsolatban, tegyenek javaslatokat. Ezt próbáljuk megszervezni az idei évben. Ez szintén a szeptember és az október hónapoknak az egyik kiemelt fontos feladata lesz. Szeretnénk elindítani egy múzeumpedagógiai foglalkozás sorozatot. Itt a Hermann Otto Múzeummal szeretnénk együttműködni és kooperálni, és minél több diákot elvinni ezekre a foglalkozásokra. Évek óta zajlik egy olyan programsorozat az intézményben, ami a Filharmónia koncertsorozat. Ennek keretében évente 3 alkalommal érkeznek hozzánk zenei előadók, akik itt a iskola közösségének tartanak koncerteket. Óriási sikere van ezeknek, és reméljük, hogy az idei évben sem lesz ez másként. A mi nagy versenyünk, nagy kihívásunk minden évben az az országos környezetismeret, környezetvédelem csapatverseny. Ez már lassan a 30. alkalom lesz, hogy megszervezzük. Nagyon sok református iskola csatlakozik hozzá, de ez egy országos, nagy kiterjedésű verseny. Dunántúról is rengetegen jelentkeznek. Tavalyi évben közel 800 kisdiák csatlakozott ehhez a versenyhez. Ennek az országos döntőjét fogjuk lebonyolítani 2027 májusában. Ennek a versenynek 3 írásbeli fordulója van, tehát ezeknek az előkészítése, kiértékelése, a fordulók eredményeinek az eljuttatása az egyes partnerintézményekhez, partneriskoláknak. Ez egy nagyon komoly kihívás és nagyon komoly feladat. Ezt szeretnénk minél színvonalasabban megszervezni, ezt a versenyt. A ünnepekkel kapcsolatosan itt megint ugye kicsit visszakanyarodhatunk, akkor a református ünnepek, egyházi ünnepek, amelyek ugye adják az alapját annak a hitéletnek is, amely egyébként az intézmény falai között zajlik. Tehát az adventi időszak, a reformáció napja, húsvéti ünnepkör, tehát ezek mind-mind azok az alkalmak, amikor az intézménynek a közössége átmegy a református templomba, együtt vagyunk, együtt tudunk elcsendesedni, illetve ezeken a napokon csendes napot is tartunk, tehát ez azt jelenti, hogy itt igazából tanítás effektíve nem nagyon van, hanem megpróbálunk egy kicsit elcsendesedni, kicsit magunkba fordulni, és azokat a lelki dolgokat megélni közösen, amik igazából közösségek kovácsolnak egy ilyen iskolát.
1: Még hogyha az iskolai hitéletről szólhatunk, hogy a mindennapokban ilyen formában hogyan kapnak lelki támogatást a diákok, a pedagógusok, vagy akár a szülők is, ugye, akik részesei az intézmény életének, illetve ha szólhatunk arról, hogy más református intézménnyel milyen kapcsolatokat ápolnak az év folyamán.
2: Kezdem akkor az elején, ugye itt a hitélettel kapcsolatban. Tehát gyakorlatilag ez egy évek óta bevett protokoll szerint haladunk, fogalmazhatok így, és ez a protokoll, ez tulajdonképpen merít a református hagyományokból, a több száz éves református hagyományokból, de azért nyilván fűszerezzük azokkal a helyi sajátosságokkal, ami itt Szirmán ezt különösen szirmai intézmény specifikussá tudja tenni, ezt a hitéletet. A református hagyományoknak megfelelően minden héten hétfőn egy hétkezdő istentisztelettel kezdünk. Ezt, ha egy kicsit próbáltam ugye itt említeni, hogy Szirma specifikus a történet, akkor nálunk az a különlegessége, hogy ezt mi két részre bontottuk, külön alsó és külön felső tagozatban. Vannak ezek az istentiszteletek megszervezve, van egy főállású intézményi lelkészünk, Viktor Jánosné, őt az itteni kis diákok Mumó néninek hívják, és a Mumó néni egy nagyon fontos része ennek a szirmai intézménynek. Ő egyrészt ugye egy lelki gondozója is ennek az intézménynek, azon kívül ugye hittanórákat is tart, és van egy saját terme, a saját termében pedig azokat a kisdiákokat, vagy akár szülőket is szívesen látja, akik valamilyen problémával, valamilyen aktuális helyzetben tanácsot szeretnének kérni tőle. Tehát ő egy igazán élő példája annak, hogy hogyan lehet egy ilyen intézmény lelkészi pozíciót úgy betölteni, hogy az többről is szóljon, mint arról, hogy hittanórát tartok, és hétfőn egy istentiszteletet tartok. De természetesen ezek nagyon fontos alapjai a református hitéletünknek. Minden héten és a hét minden napján áhítattal kezdünk. A közös imádságok étkezés előtt a nap végén azok jellemzően ott vannak az osztályoknak a mindennapi életében. bibliaköröket tartunk a munkaközösségeink számára, tehát itt a pedagógus munkaközösség számára, de hitéleti alkalmat tartunk például a technikai dolgozók számára, tehát egy konyhásnéni ugyanúgy hallja az Istennek az igéjét, mint ahogy egy pedagógus hallja az Istennek az igéjét, és ugyanez megtörténik az óvodai intézményegységben is. Tehát egy nagyon élő, nagyon aktív közösség van itt Szirmán hitélet szempontjából, és nyilván aznek az egésznek a csúcsa az, amikor a közösség, amikor tekintsünk úgy erre az intézményre, mint tulajdonképpen egy ilyen gyülekezet, amikor a intézménynek a gyülekezete, ha fogalmazhatok így, akkor átvonul a szirmai református templomba, és ott az Isten házában adunk hálát azért, hogy együtt lehetünk. Ez nyilván főleg egyházi ünnepeken és nagyobb alkalmakon, mint például tanévnyitó vagy tanévzáró. Ezeken az alkalmakon tudunk ott lenni a szirmai református templomba. De azt is el kell, hogy mondjam, hogy a szirmai református templomnak a befogadó képessége az meglehetősen korlátozott, és azt például tapasztaltuk most az idei tanévnyitó ünnepségünkön is, hogy már nagyon-nagyon szűkösen fértünk el. Tehát hála az Istennek, én úgy gondolom, hogy itt növekedés van, és a növekedés az mindig generál egyfajta újraértelmezését, újragondolásának annak, hogy mit csinálunk és mit teszünk, és például a hitélet terén is úgy gondolom, hogy vannak olyan dolgok, amiken érdemes lesz változtatni, és ezen közösen fogunk dolgozni. Tehát itt van egy olyan közösség, és ha már itt hitéletről beszélünk, akkor kifejezetten egy ilyen hitéleti munkacsoport, aminek az intézményi lelkész, az intézményvezető, az intézményegységvezető helyettes, a hitoktató, és itt nem csak a református hitoktatóról beszélek, de a katolikus és a görög katolikus hitoktatók is beletartoznak ebbe a munkacsoportba, amikor együtt tudunk gondolkodni közösen, és együtt tudunk új megoldási javaslatokat megfogalmazni egy-egy felmerülő problémára. Ez azt gondolom mindenféleképpen példaértékű, hogy ebben nagyon egységesek és konszenzusképesek vagyunk. Kérdésnek a másik része ugye arra vonatkozott, hogy milyen kapcsolataink vannak más református intézményekkel. Nagyon szoros és nagyon gyümölcsöző az együttműködés, amit a többi oktatási intézménnyel együtt tudunk folytatni, együtt végzünk. Itt nem csak szakmai kapcsolatról beszélek. Tehát a pedagógia nyilván az egy közös nyelv, és ebben egymásra talál két oktatási intézmény, de itt egymás munkájának a támogatása, a segítése, a jó gyakorlatoknak az átadása, az mind-mind szervesen hozzá kapcsolódik ehhez a munkához. Tehát egy lévai református gimnáziummal való kapcsolatunk, az már szinte évek óta mondhatom azt, hogy hagyomány, hogy hetedikeseink, nyolcadikosaink átmennek a lévai laborba, és akkor ott kísérleteznek. Az intézmény látogatások, a pedagógusoknak a meglátogatása, egymás szakmai rendezvényein való részvétel, az szinte bevett gyakorlat évről évre, és ugye nálunk is vannak olyan rendezvények, például novemberben lesz egy ilyen szakmai fórumunk, amit a Református Pedagógiai Intézettel közösen fogunk szervezni, ahol kifejezetten azokat a református tanítókat várjuk, akik érdeklődnek a Meixner módszer iránt, hiszen mi a Meixner módszernek az egyik bázisiskolája vagyunk. Első-második évfolyamon a Meixner módszert használjuk, és ez nagyon népszerű ez a módszer, de nagyon munkaigényes is, tehát rengeteg olyan apró fogás van, amit érdemes elsajátítani tapasztaltabb pedagógusoktól, és itt hál' Istennek azért vannak tapasztalt pedagógusok, akik évtizedek óta foglalkoznak ezzel a módszerrel. Ezeket nagyon szívesen adjuk át más pedagógusoknak is, erről fog szólni ez a novemberi alkalom. A másik ilyen kiemelt intézmény, akivel nagyon szoros együttműködésünk van, az a előbb említett Református Pedagógiai Intézet. Ők nem csak szakmailag támogatnak minket, hanem például az országos verseny kapcsán, amit ugye említettem, hogy van egy országos környezeti versenyünk, évről évre az egyik fő támogatónk a Református Pedagógiai Intézet, szakmailag is és anyagilag is támogat minket ennek a versenynek a megszervezésében.
1: Mostani beszélgetésünket arra szeretném kérni főigazgató urat, hogy a tanév igéjével zárja, hiszen már ennek is hagyománya van az intézményükben, ha jól tudom.
2: Ez minden tanévnek van egy olyan vezérigéje, ami tulajdonképpen egy útmutatást is ad nekünk, hogy a pedagógiai munkánk során mire kell odafigyelnünk. A idei évben a Róma 8:28-at választottuk, azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. Ez az évnek a vezérigéje.
0: Az elmúlt percekben a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda főigazgatójával, Hegyesi Károllyal beszélgettünk.

0: Erdély. Október 1-től 8. alkalommal várja a háromfős csapatok jelentkezését az erdélyi könyvfalu olvasójáték. A kezdeményezés célja, hogy a gyermekek ne csak egyénileg, hanem közösségben is felfedezzék az olvasás örömét. Az idei játékban több kortárs szerző műveivel is megismerkedhetnek a csapatok, a nagyjátékban pedig a szerzőkkel is találkozhatnak a résztvevők. A részletekről és az idei újdonságokról Harbula Hajnalkával, az olvasójáték egyik szervezőjével beszélgetett Ungvári Szende.
1: Ugye 8. alkalommal szervezik meg az erdélyi könyvfalu olvasójátékot. Hogyan indult ez a kezdeményezés 8 évvel ezelőtt, és miért tartottátok fontosnak, hogy ez évről évre folytassátok tovább?
2: 8 évvel ezelőtt az ötlet az Berke Krisztina és Szikszai Bóni Ildikó közös beszélgetése nyomán született. Amit akkor már tudtunk, vagy tudtak a kollégák, az az volt, hogy feltétlenül arra szeretnénk törekedni, hogy a gyerekeket, fiatal felnőtteket a könyvhöz, az olvasáshoz közelebb hozzuk, és azt is tudtuk már az elejétől, hogy valahogy egy olyan keretet szeretnénk biztosítani, ami kilép egy picit az iskolai, kompetitív jellegű extrakurikuláris tevékenységekből. Tehát, hogy mindenképpen olyat szerettünk volna ajánlani, ami nem versenyezteti a gyerekeket, hanem az olvasás élményével próbál hatni rájuk.
1: Hogyan épül fel pontosan ez az olvasójáték? Milyen korosztályok vehetnek részt? Ahogy olvastam, ugye három fős csoportokat fogadtuk el, és hogyan dolgoznak

0: sal, és akkor van egy könnyebb, és van egy nehezebb, ez végigmegy, 8. osztály végéig ez a típusú, könnyebb, nehezebb bontár, szoktuk úgy is mondani, vastagabb, meg véknyabb. No, de visszatérve erre második, harmadik, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, egybe, 9-12. diákoknak már egy kötetet ajánlunk mindig, és tavaly volt egy premierje a felnőtt korosztálynak. Jól sikerült, nagy volt az érdeklődés, úgyhogy a felnőtt korosztálynak ajánlott kötetet is benne hagytuk az ideiben. És akkor miután ugye ezt szeptember elején meghirdettük, hogy 8. ezt mindig nagyon várják, nem csak kolozsvári, hanem Erdély összes iskolájában a pedagógusok is és a diákok is, úgyhogy a nyár folyamán sokan érdeklődtek, de általában ide szoktuk időzíteni iskola kezdésre előtt egy picivel, és akkor lanszíroztuk, azt lehetett látni, hogy milyen kötetekkel lehet dolgozni, miközül lehet választani, össze kell állítani a csapatokat, és október 1-én indítjuk a regisztrációt, ami azt jelenti, hogy az Olvasójáték Facebook oldalán lesz egy regisztrációs felület, ahol a csapatok bejelentkeznek, minimális információkat kér egy ilyen regisztrációs űrlap, csapatnevét, diákok nevét, felkészítő tanár nevét, amennyiben ez aktuális, az iskolát, ahonnan jönnek, a települést, és akkor ezután, a regisztráció után a diákok kapnak egy feladatlapot, ami alapvetően kreatív feladatokat tartalmaz, és akkor ezt kell visszaküldeni legkésőbb október 15-éig. Tehát ez a regisztráció és akkor a beugró feladatoknak a megoldása, feltöltése, ez egy időszakra esik, október 1, október 15-e között, és akkor a nagy lépés, nagy pillanat, az a nagy játék, október 19 és 24 között. Ez két dolgot foglal magában. Egyfelől azok a pedagógusok, akik ezekkel a kötetekkel dolgoznak, azok előkészítenek egy olyan játéksort, amiben egy helyen ugyanazokat a feladatokat oldják meg azok a diákok, akik ugyanazokkal a kötetekkel dolgoztak, és ezt követi egy író-olvasó találkozó a szerzőkkel, ahol lehet kérdezni, dedikáltatni, és egyéb funkcsúságot elkövetni.
1: Idén már lehet tudni, hogy milyen szerzőkkel tudnak majd találkozni a résztvevők, illetve hogy milyen olvasmányokat adtok a diákoknak?
0: Persze, persze, ez szeptember elején a Erdélyfalu Olvasójáték Facebook oldalán megjelent, sorolom is, második, harmadikba. Ajánljuk Jánki István Verespataki Bányász mesék című kötetét és Győri Alice Hanitkai Álmokat. Harmadik, negyedikben László Noémi a mi iskolán kötetét. Itt meg kell jegyezni, hogy László Noémi és Hatházi Rebeka, mert hogy a grafikai munka, ami belekerült Hatházi Rebeka tollából, kezéből, ollójából, ragasztójából, hogy mondjam, szinte társszerzővé teszi a grafikust, illetőleg ide is Győri Alice Hanitkai Álmokat ajánljuk. 5-6. osztályba Bernát Zsolt Kronosz gyermekei, illetőleg László Noémi a mi iskolánk, 7-8. Bernát Zsolt Kronosz gyermekei mennek tovább, valamint Kis Judit Ágnes kórház az osztályteremben. A kórház az osztályteremben, ennek az aktualitása az, hogy abban az időszakban ünneplik az 1956-os forradalom 70 éve, és akkor lesz egy ilyen megemlék sorozat Kolozsváron is. Ennek az aktualitása kapcsán szeretnénk mi is a Kórház az osztályteremben című kötettel megemlékezni. Erről a pillanatról 9-12. osztályba ajánljuk Nényei Pál József Attiláról szóló kötetét. Ezt már nagyon vártuk, ezt a József Attila kötetet, tavaly sajnos kicsúszott az olvasójátékból, már tavaly szerettük volna, csak éppen nem jelent meg idejében. Úgyhogy számunkra ez egy óriási öröm, hogy Nényei Pál itt tud lenni ezzel a József Attila kötetével, amelyik az Irodalom visszavág sorozatnak az egyik része. Ugye volt egy Petőfi, meg előtte voltak irodalomtörténeti irodalom visszavág kötetek, úgyhogy örülünk a József Attilának, és felnőtt korosztálynak pedig Adorjáni Panna Körbe című regényét ajánljuk. Én bízom benne, hogy ez nagy publicitásnak fog örvendeni, lévén, hogy kolozsvári, nagyon kolozsvári témájában is közel áll a fiatal felnőttekhez is, és aki pedig már nem annyira fiatal felnőtt, annak pedig nagyon érdekes lehet az, hogy ezeknek a mai 30 éves fiataloknak, 20-30 éves fiataloknak milyen az élete, úgyhogy nagy reményeket fűzünk a felnőttek részvételéhez is. Ugye köteteknek a forgalmazásával az olvasójáték nem foglalkozik, de amit tudunk mondani,

0: azoknak, akik kolozsváriak elsősorban, ha ez segítség tud lenni, hogy Ábel kiadónál és a Kofferban tudjuk, hogy meg lehet ezeket a köteteket vásárolni Kolozsváron.
1: Mennyire sikerül itt Erdély szerte különböző részeiről a diákokat bevonni ebbe az olvasójátékba? Vannak olyan települések vagy iskolák, ahonnan így évről évre rendszeresen járnak vissza hozzátok csapatok?
0: Persze, egyértelműen. Hát a tavalyi szám ott a végén ugye regisztrációs lap visszaküldésével erősítik meg a csapatok azt, hogy részt vesznek, és akkor ott már tudjuk, hogy körülbelül hány diákra számíthatunk. Voltak olyan kötetek az elmúlt évben, amelyek akár 250 diákot is mozgattak, úgyhogy sok helyről jönnek, tavaly a vége szám az picivel az 1000 alatt volt. Nagyon-nagyon sokan jönnek. Szatmár, Bihar, Máramaros, Székelyföldi megyékből, Gyergyó, Csíkszereda, tehát, hogy ez egy olyan pillanat, amire most már bátran mondhatjuk, hogy készülnek, várják különböző részéből az országnak. Busszal, nagy busszal, kis busszal volt olyan társaság, aki Szatmár Németiből érkezett, egy 90 fős busszal. Úgyhogy igen, Zilahról, tehát hogy vannak visszatérő csapatok és iskolák is. Mindenkit szeretettel látunk.
2: Az elmúlt percekben Harbula Hajnalkával, az olvasójáték egyik szervezőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

0: Hírek.
1: Önök rádiunk híreit hallják hírenk először címszavakban. Grindeanu azt mondja, a szociáldemokrata párt rendkívül jól fel lesz készülve az esetleges előrehozott választásokra. 142 millió lejt különített el kulturális intézmények finanszírozására a kormány. November 15-én rendezik meg a 2026-os országos rezidens vizsgát. Már 5 millió robot dolgozik a világ gyáraiban. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Sorin Grindeanu, a szociáldemokrata párt elnöke csütörtökön kijelentette, pártja felkészült az esetleges előrehozott választásokra, bár véleménye szerint gazdasági megfontolásból Romániának inkább el kellene kerülnie ezt a forgatókönyvet, írja az Ager Press. Grindeanu Craiovából nyilatkozott az újságíróknak, az olténiai megyék fiúk szervezeteinek vezetőivel folytatott tanácskozása után. A legvalószínűbb időpont az előrehozott választások megszervezésére jövő év februárja, ha az eljárást két héten belül elindítják. A szociáldemokrata párt pedig rendkívül jól fel lesz készülve ezekre a választásokra. Szögezte le. A kormány tegnapi ülésén 142,7 millió lejt különített el 75 színház, opera, filharmónia is egy Athénium finanszírozására. Az ügyvivő kabinet közleménye szerint olyan kulturális intézményekről van szó, amelyek az önkormányzatok alárendeltségében működnek. A forrásokat a Fejlesztési Minisztériumhoz szeptember 10-ig benyújtott igénylések alapján osztották szét, összesen 50 település önkormányzata kap pénzt erre a célra, köztük Hargita, Kolozs, Kovászna, Maros megyék is. November 15-én rendezik meg a 2026-os országos rezidens vizsgát, amelynek ismét Marosvásárhely is az egyik vizsgaközpontja lesz. A felvételi vizsgát összesen 6 romániai egyetemi központban tartják meg, a jelentkezési időszak október 7 és 20-a között lesz. A jelentkezőknek a szükséges iratcsomókat a közegészségügyi igazgatóságoknál kell benyújtaniuk, az Egészségügyi Minisztérium által meghatározott feltételek szerint. A rezidens vizsgára az általános orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti képzés végzettjei jelentkezhetnek. A vizsgát Marosvásárhelyen, Bukarestben, Kolozsváron, Craiován, Jászvásáron és Temesváron tartják meg egy időben. Rekordszámú 5 millió ipari robot működik jelenleg a világ gyáraiban, elsősorban Kínában, az Egyesült Államokban, Japánban, Dél-Koreában és Németországban, írja az Ager Press. A működő ipari robotok globális állománya 2025-ben éves szinten 9%-kal nőtt és elérte az 5 milliós számot, derül ki a Nemzetközi Robotikai Szövetség csütörtökön közzétett adataiból. Tavaly világszerte több mint 600 ezer új robotot helyeztek üzembe, ami 11%-os növekedést jelent 2024-hez képest. Az ipari automatizálás gyors ütemben halad előre, mondta Jane Hefner, a Nemzetközi Robotikai Szövetség elnöke. Kína továbbra is világ első az ipari robotok üzembe helyezésében. Az országban 2025-ben mintegy 354 ezer új robotot telepítettek, 20%-kal többet, mint egy évvel korábban. Ez a globálisan üzembe helyezett robotok 59%-át jelenti. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 63 bani és 100 magyar forint 1 lej 43 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma változékony időre számíthatunk. A nap csúcshőmérséklete 17 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Presszír ügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzés alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét, Barta István Zsolt, a Kolozsvár Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
0: Jó hír!
3: Uralma tengertől tengerig ér, az Eufrátesztől a föld határáig. Zakariás próféta könyve, 9. fejezet, 10. verse. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek. Máté evangéliuma, 24. fejezet, 14. verse.
0: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Azt éli végig a Lipcsei időszakát, hogy abszolút nem becsülik meg, de nem az embereknek írt. Az emberekért írta a zenét, de nem aggasztotta az, hogy nem becsülik, vagy becsülik, hanem egyszerűen ő az Isten dicsőségére írta meg azt, amit írt, megjátszotta azt, amit írt.
1: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat az evangélikus lélek hangulóval. Johann Sebastian Bach a nyugati egyházi zene történetének egyik legmeghatározóbb alakja, akit gyakran az ötödik evangélistaként is emlegetnek, mivel műveivel olyan erővel hirdette a keresztény tanításokat, mint az új szövetségi szerzők. A 2026 nyári művészetek völgye Kapolcsi evangélikus templomi színhelyén az úgynevezett evangéliumi műhely programjai között hangzott el az az előadás, amelyet műsorunkban felidézünk. Németh Szabolcs lelkész, az Evangélikus Egyházzenei Bizottság tagja Bach hite a lelkész szemével és fülével című előadását osztjuk meg hallgatóinkkal. Az előadó által említett Bach művek részletei is felcsendülnek műsorunkban.

Köszöntök mindenkit szeretettel. Előadás címe Johann Sebastian Bach hite a lelkész szemével és fülével. Hogyha Johann Sebastian Bach hitét össze kellene foglalni egy mondatban, akkor úgy lehetne, hogy amint a mennyben, úgy a földön is. A szép túlmutat a világon. Bach zenéje azért szép, mert jó. Azért jó, mert nem önmagát akarta kifejezni, hanem a mennyországot. Manapság nagyon sok művész saját magát kívánja kifejezni, és van képessége arra, hogy kifejezze azt, ami benne van, csak az a baj, hogy nem mindig van benne olyan, amit érdemes kifejezni. Bach nem önmagát.

magát, hanem a mennyországot kívánta kifejezni. A Bibliának egyik jegyzete így hangzik, ahol vallásos zene van, ott az Úr kegyelme mindig jelen van. A zene Isten dicséretére és a lélek felüdítésére való. Luther ugye a zenét Isten adományának tartotta, és a teológia mellett vagy után a legfontosabb tudománynak, mert azt mondta, hogy nem emberi, hanem Isten ajándéka a zene. Most hogyan valósul meg élete folyamán, meg a zenében Johann Sebastian Bachnak a hit? Ki ezt így látja, ki amúgy látja, ahogy én látom, azt tudom elmondani. Először is volt neki egy bibliája, ami 1934-ben találtak meg valahol Amerikában, egy könyvtárban porosodva, és amikor átnézték, akkor látták, hogy abban 300 fölötti jelzet és aláhúzás volt, és ahol odaírta, hogy NB, tehát nota bene, jó jegyezd meg, azok mind olyan igék voltak, amik bátorítóak és vigasztalóak voltak. Tehát az Isten velünk van, erről szólt valaki minden ilyen ige. Gondolhatjuk, hogy a személyes életében milyen sokat jelentett ez, mert, és kezdjük a személyessel, és nehéz helyzetekkel, de tudjuk azt, hogy 10 éves korára árvaságra jutott, 8 hónap alatt halt meg az édesanyja és majd az édesapja is, és hát rá kellett jönnie kiskorában, hogy ez a világ ez egy kemény valóság, és nem is tökéletes. Ezért kereste a tökéletest, és tökéletes nyilván a mennyország, ezt jól tudta, és ezt hol találta meg ennek az üzenetét? Hát nyilván a Szentírásban, a korálokban, az énekekben, a teológiában és az imádságban, az Isten tiszteletben, a liturgiában, a szertartásban. Élet célja volt az, hogy ebbe a sokkal csúnya világban elhozza a tökéletest a zene által, ezzel gyógyítsa és emelje a világot. Aztán 1720-ban az történt, hogy az akkori munkaadó gazdája, a Ködné herceg éppen Karlsbadba utazott gyógykezelésre, és magával vitte a zenekarát is, a karnagyával Bachkal együtt, és ott voltak néhány hétig, Bach a családjától elbúcsúzik, és mire hazaérnek néhány hét múlva, a felesége el van temetve. És nem volt pszichológus, meg coach, viszont volt hit. Aztán ugye 20 gyereke született, tehát 20 alkalommal éltem meg azt, hogy apa, ennek az örömét, viszont 10 alkalommal kellett megállnia egy gyereke sírja mellett. Honnan volt az, hogy mégis, mint a kortársaik közül nagyon sokan, ő is ember maradt, hát a hitből. Tehát ezek a bibliai jegyzetek, meg a kedves énekei, meg az imádságos élete, ez mind-mind olyan megtartó és erősítő volt az életében, ami végtelen módon megtartotta és kihozta belőle ezt a sok szépet, amit ő írt.

A következő az a hit és értelem. Gyakran helyezik a hitet az érzelem kategóriájába, és egyfajta szabadidős tevékenységnek a kategóriájába, pedig ugye a hit az értelemmel együtt teljes. Tehát a hit nem értelmetlen. Akkorában kezdődött el az, amikor a hitet kezdik az érzelem irányába eltolni. Bach előtte ez teljesen egyértelmű volt, hogy az értelem és érzelem, amit a hit meghalad, tehát magába foglalja mind a kettőt, de mégis haladja mind a kettőt. Mühlhausenben szolgál, mint kántor, ahol összecsap egymással a két egyházi irányzat. Az egyik a luteránus ortodoxia, akik a korábbi kort képviselték. Rájuk az volt a jellemző, hogy ők rendszerbe foglalták Luther tanítását, filozófiai rendszerekbe, de sokszor talán száraz volt az az istentisztelet, amit ők tartottak. És erre válaszként jött ugye a pietizmus, amely irányzat meg azt mondta, hogy a formák nem fontosak, ami fontos az érzület, és egy melegebb, lelkesebb hitéletet közvetített az emberek fele, viszont azt mondta, hogy ahogy mondtam, a formák nem fontosak, és az istentiszteletnek a zenéje sem fontos, hanem elég néhány keringő ritmusú dalocska, a többi az nem kell. És ez a két irányzat összecsapott Mühlhausenben, és Bach nyilván a luteri ortodoxiának a pártján volt, habár a pietizmus sem állt messze tőle lelki értelemben, de fontos volt neki az, hogy az Isten teremtettségéből fakadó meglátásai, meg a Szentírásból való meglátásai, meg a teológia meglátásai, azok megjelenjenek az Isten tiszteleten, tehát igényesen és magas szinten jelenjen meg az isteni valóság az Isten tiszteleten, a Isten tisztelet rend és zene formájában. Ugye, nem tudom, hogy a többi lelkész kollégám hogy van ezzel, de engem sokszor vigasztal az vasárnap, hogy de volt liturgia is, voltak igék, voltak énekek, tehát mégiscsak ott volt az Isten üzenete, hogyha én úgy érzem, hogy rajtam keresztül nem is volt kellőképpen. Bach is ezt érezte, hogy rendkívül fontos az Isten tiszteletnek a rendje, mert tele van ugye, olyan igékkel, olyan imádságokkal és énekekkel, amik akkor is adnak, hogyha a lelkész erre nem képes éppen. Transzcendens dimenziót teremt az ige számára, tehát egy fölkészíti az embert az ige befogadására. A zene lelke a dallam, fogalmazott valaki, teste a ritmus, szelleme az akkord. Sajnos nem tudom, hogy kitől hallottam ezt. A hit értelmi dimenziója az igéből, a világ rendjéből és szépségéből következhet a teremtőre. Arra, ahol csak szépség és rend van, ugye a mennyországra, tehát a hit értelem, nem csak érzelem. Az zenének három dimenziója van. Van ugye az, amit üzenni akar, van az, ahogy üzenni akarja, és van egy hajtóerő az élet tulajdonképpen. Most ugye, hogyha bármelyik ezek közül hiányzik, akkor a zene az csorbul. Tehát az a jó zene, amiben megvan az üzenet, megvan, ahogy megfelelő szinten ki tudja fejezni a zeneszerző, meg a zenész, és a harmadik pedig benne van még az élet is. Ugye az utolsó az extázis. Az extázis nem azt jelenti, amit talán sokszor gondolnak róla, hogy egy ilyen kábult, bódult állapot. Hát az igazi extázis az sokkal éberebb a hétköznapi éberségnél. Bach is tudta ezt, és ez a fajta hétköznapi éberség fölé emelő erő van benne. Nyilván ahhoz ihletettség kell, hogy valaki ezt így tudja, hogy mind a három legyen benne. Tehát amit ki akar fejezni, ahogyan ki tudja azt fejezni, és legyen benne hajtóerő is.

0: Németh Szabolcs evangélikus lelkész Bach hitéről tartott előadását hallhatják a Kapolcsi Művészetek Völgye evangéliumi műhelyének programjából.
1: A következő Bach hitével kapcsolatban Bach és Luther, vagy a luteránus Bach. Le kell szögeznünk azt, hogyha Johann Sebastian Bach nem evangélikus, akkor nem is lett volna, mint jelenség. Miért? Mert Luther maga rendkívül szerette a zenét, ahogy mondtam, az elején sokra tartotta, levezette a korált, mint olyat, ugye a gyülekezeti éneklést, amit Bach csodálatosan bontatokoztatott ki. A rokonság Bach és Luther között, Bach zenéje is hemzseg a paradoxonoktól, ahogy a Luther teológiája. Luther teológiája paradoxon teológia. Bach zenéje tele van olyanokkal, hogy az ember rájön, hogy hát ez így nem lehetne jó, és mégis úgy lesz jó. Tehát elkezd az ember játszani, aztán elkalandozik a kottától, próbálja befejezni, ahogyan ő szeretne, ahogyan ő neki jön, és akkor igen, de Bach nem így fejez be. És úgy lesz, hogy jó, hogy befejez. Aztán a következő, Luther annak idején, fiatalabb korában, ahogyan szokás volt abban az időben, ő is fölvesz egy görögösítek nevet, vagy ugye latinosítják, meg görögösítik a nevüket abban az időben az emberek, főleg a tudósok, és ő az Eleutherius nevet veszi föl, ugye a Luther név ez rokon hangalakilag, ami ilyen szabadítószerűséget jelent, keresztény ember szabadságára utal. Na most Bach hol éri meg ezt a fajta szabadító jelleget? Hangnemek területén. Ugye Bach előtt a billentyűs hangszereknek a hangolását úgy oldják meg, hogy a kvintkör problémája, nem megyek ebben most bele. Lényeg az, hogy nem lehetne máshogyan tisztán játszani a billentyűs hangszereken, meg együtt játszani más hangszerekkel, csak úgy, hogyha úgy hangolják, hogy a kvinteket kicsit szükerre húzzák. És emiatt bele lehet négy oktávon még sűríteni a négy oktávot tényleg. Amúgy a kvintkör egy spirál. Ez egy fizikai paradoxon, egy csoda, valamiért fölfele visz. De ugye a billentyűs hangszeren be kell szorítani. Ezt korábban úgy oldották, hogy minden kvintet szükítettek, és Bach előtti generációban Andreas Werkmeister az volt a törekvése, hogy minden hang nem mondhassa el azt, ami a sajátja. Ezért olyan hangolást talál ki, hogy minden hang nem használható volt. Korábban ugye néhány hang nem használhatósága gáért föl volt áldozva minden másik, tehát minden hang nem használható lett, de különböző karakterrel. Most Bach nagyon nagy támogatója volt ennek, és ő maga is ezt szorgalmazta, sőt, amikor mondjuk meghívták egy-egy orgonát kipróbálni, vagy fölavatni, akkor előszeretettel fricskázta az orgonaépítőket azzal, hogy kifejezetten, hogyha a középhangolásra hangolták a hangszert, korábbi hangolással, akkor kiválogatta azokat a hangnemeket, amiben orgona rosszul szól, direkt abba játszott, de elmutatta azt, hogy mi nem működik a hangszer. Tehát Bach a zenét felszabadítja arra, hogy minden hangnemben használhatóvá váljon. Bach és a Biblia. Ahogy mondtam, 1934-ben találják meg a Bibliáját Bachnak. Ez egy 17. századi Luther Biblia magyarázatokkal. 348 lapszéli aláhúzás, kiemelés, jegyzet található benne. Mi az, ami miatt ez fontos volt a számára? Egy. Támadták abban az időben az egyházi zenét, és a Biblia alapokon megalapozta azt, hogy van létjogosultsága az egyházi zenének. Aztán a következő. A nők szerepe a zenélésben. Ugye annak idején, amikor Arnstadtban az első szolgálati helyén Bach az unokatestvérét fölviszi a karzatra énekelni, akkor föl vannak háborodva az arnstadtiak, mert nem szokás volt abban az időben nőt fölvinni a karzatra és hagyni énekelni. Bach ugye ezt megint igai alapon megindokolja, hogy miért van ennek létjogosultsága, tehát megvédi magát tulajdonképpen. Ahogy mondtam már, a vigasztaló bátorító igéket tartja a legfontosabbnak nota bene-vel megjelölni, és egy 80 kötet volt a könyvtárában, és kivétel nélkül mind teológia. Egyetlen nem teológiai könyv volt, az pedig a melankólia orvoslásáról szólt, zenével összefüggésben volt, nyilván nem a teológiától függetlenül az sem. És a családi körben ugye a családi áhítat és bibliolvasás, meg éneklés az meg magát értetődő volt abban a korban minden család számára. Számszimbolika. Hát a számszimbolika érdekesség, de nem hitkérdés bal számára, sokkal inkább zene nem szimbolikus, hanem a retorikus részének a összetevője a számszimbolika. Bach örömmel játszott a számokkal. Például ugye Bach neve, hogyha a betűknek a számértéket összeadjuk, akkor az 14. Hogyha a JSB, tehát Johann Sebastian Bach monodramot összeadjuk, az 29. Hogyha az SDG-t adjuk össze, ugye az Hoy Deo Gloriát, egyébként Isten egy dicsőség, az szintén 29. Tehát ezekkel játszott, és a hangoknak a számértékeivel írta alá sokszor a műveit, meg ahol Isten dicsőségéről volt szó, ott ő ezt a 29-est a hangok számértékeivel ismételgeti, akkor olyan van, hogy például egyik pasiójában a recitatívó, amikor elhangzik, ami arról szól, hogy Jézus halálokra a templom kárpítja ketté és ad, és földrengés lesz, akkor azon zsoltárok számait írja ő a basszus hangokba, amelyek már földrengésről van szó. Tehát tulajdonképpen játszik vele, és de nyilván az is mögöttem, hogy tudja, hogy minden összefügg, és tehát a formában ilyen módon alkalmazza a számokat. Aztán 3B-s hangnemben meg a Szent Háromságot, az Isten dicsőségét hangsúlyozza, az Ezdúr Peodém és Fuga, az 552-es jegyzékszámú műve van.

Hit és egyház. Én azt gondolom, hogy Bach szerelmes volt az egyházba. A Hámon misének az én számomra legszebb része a krédóból, tehát a hitvallásból az, hogy hiszek a Szentlélekben, és az egy egyetemes szent és apostoli egyházat. Egy szem szólista, férfi szólista énekli, mintha maga Bach lenne ott, és olyan gyönyörűen járja körül, hogy ezt üzenem nektek, és ráadásul ez körülbelül a műnek a aranymetszés pontján hangzik el. Tehát azt mondom, hogy biztos nem véletlen van ez így. Tehát Bach szerelmes volt az egyházba, leginkább láthatatlan egyházban, és annak a földi, hát meg nem valósulási formáiba is, hogyha az nem valósult meg kellőképpen, hát elfogadta annak a hibáit is, mert ott hagyta például a köteni nyugalmát, amikor a legnyugalmasabb időszaka volt, a legjobban megbecsülték Kötenben, a köteni hercegségben, kapellmeister volt, tehát karmester volt, csak azért, hogy újra egyházi szolgálatba mehessen, elment Lipcsébe, ahol abszolút nem becsülték meg. A lipcsei istentisztelet hogy nézett ki? Hát ugye először is a fő istentisztelet vasárnaponként reggel 7 órakor kezdődött, és egy óráig tartott a kezdő liturgia, plusz a kantátának az első része. Ugye a mi istentiszteletünk az hasonló szerkezetek egyébként, ami az is volt. És a kantát ugye az volt, hogy annak a vasárnapnak volt egy, ma is van, ugye megvan a igei témája minden vasárnapnak és ünnepnapnak, és ahhoz van egy ének. És Bachnak az volt a dolga, hogy minden vasárnapra azt az éneket, meg azt a témakört dolgozza föl, egy kantáta formájában, egy 20 perc zenemű, 20-30 perc zenemű formájában, áriákkal, kórusokkal, közjátékokkal, recitatívokkal, tehát zenebeszéddel. És az a helyzet, hogy ez a kutyát nem érdekelt a Lipcsében. Tehát Bach ezeket mindig megírta minden vasárnapra, és ki volt ott az istentisztelet első egy órájában, hát nyilván ugye a szolgálattevők, a harangozó, meg a pap, meg a kántor, meg a zenészek, meg a diákok. Ugye kazottan a fiúk, lent a lányok, egymást dobáltak papírokkal, flörtöltek. Erről szólt az, amikor Bach közben játszott a kantátáit fönt. Aztán az elit, a lipcsei előkelőség csak a prédikációra jött be, tehát ő csak 8 órakor jött meg az istentiszteletre, és aztán utána vagy maradt, vagy nem, miután ugye jött a urvacsora rész a prédikáció után, a kantátának a második része. Tehát Bach végül is úgy éli végig a lipcsei időszakát, hogy abszolút nem becsülik meg, de ő nem az embereknek írt. Az emberekért írta a zenét, de nem aggasztotta az, hogy nem becsülik, vagy becsülik, hanem egyszerűen ő az Isten dicsőségére írta meg azt, amit írt, megjátszotta azt, amit írt. De hogyha megnézzük azt, hogy milyen volt egy istentisztelet Bach korában, vagy mit kapott egy ember, aki bejön egy istentisztelet a Bach korában zenei művész szempontból, akkor nem lehet összehasonlítani a mai istentisztelettel, tehát az egy végtelen magas szintű, igényes istentisztelet volt. Leegyszerűsödtünk, sokszor eligénytelenedtünk, de az igaz szól, és nyilván ez a fontos, mert az imádság van, tehát Isten most is munkálkodik, de azért akkor jobban megbecsülték az Isten igényét, kétségtelen ebből a szempontból is. A korál. Bach korál misztikus volt, fogalmaz Kam Salamon. De Luthernak a nagy vívmánya volt a korál, a gyülekezetének. Tehát, hogy nem csak a kórus énekel az Isten tiszteleten, hanem az emberek is énekelhetnek, méghoz olyan énekeket, amik megszólítóak. Tehát az evangélikus egyháznak egy nagyon fontos színe az összkereszténységen belül éppen a korál. És valamilyen szinten identitás hordozó is. Bachnak ugye anyanyelve volt, tehát ebben nőtt föl a korálba. A korál volt a minden tulajdonképpen. És ugye volt nálunk is Magyarországon olyan időszak, amikor a 17. században például, vagy 18. században is, hogy voltak helyek, ahol istentisztelet nem lehetett, lelkészen nem találkozhattak, viszont volt egy énekeskönyvük. Tehát ezt tartotta meg tulajdonképpen 100 éven keresztül az evangélikus egyházat Magyarországon, az ének. A luteri, meg az azt követő korszakon, a korál. Na most Bach számára ez még életben fontos volt. Élete vége felé, amikor nem csak az egész életet végigírja ugye korálokkal, meg az a földolgozásaival, hanem élete vége felé, amikor
már látta, hogy nem fogja tudni befejezni a fuga művészetét. Ugye ez egy hatalmas gyűjteménysorozat, ahol tehát az ellenpontos zeneszerzésnek tehát az iskola példáit mutatja föl Bach. Tehát látta, hogy nem fogja tudni befejezni, de ebben az időben írja meg a Klavírübung 3-at például, ami korál földolgozásoknak egy gyűjteménye, illetve hát a legenda szerint a legutolsó műve az a mi énekeskönyvünkben a 81-es számú, az Úristen most eléd lépek címűnek a földolgozása. Az ember élet végén, amikor valaki ezzel foglalkozik, és ezt zenésíti meg, vagy dolgozza fel utoljára, azért az valamit jelent. Itt szól a szöveg, Úristen most eléd lépek, és alázatosan kérlek, szent altodat ne fordítsd el, tégy jót én velem bűnössel. Isten, ki engem alkottál, és szent képedre formáltál, te benned élek és mozgok, te nélküled semmi vagyok. Szent élek alkotó erő, te szívet, lelket szentelő, mind ami jó van én bennem, a te kegyelmedből vettem. Ó, Atya, fél szent élek, csak téged állok, amíg élek, csak neked szóljon énekem, csak tiéd legyen életem. Most nem az egészet olvastam föl. Nyilván nagyon sokat mindent lehetne még elmondani Bachnak a hitéről. A Jézus Krisztussal való kapcsolatáról, a Teremtő Istennel való kapcsolatáról, a Szentlélek dicséretéről, ami megvolt benne, ami el fog hangzani. A híres Esdur Preludium és Fuga, ami a Szent Háromságot dicsőíti, és ami a Klavírübung 3-nak az első és utolsó darabja, tehát mégis Bachnak a orvona muzsikájának a betetőzése valamilyen szinten. Ahogy mondtam, ez 3B-s előjegyzésű, tehát Esdur hangnemben van, ami a Szent Háromságot jelképezi, illetve Isten dicsőségét. Van egy preludium rész, 5 részből áll ismétlésekkel, és van egy fuga rész utána. A fugáról mondják az Esdurek Szent Háromság fugának, mert valaki cáfolja, valaki támogatja, hogy minthogyha az első téma az Atya, az Atyáról szólna, a második a Fiúról, a harmadik pedig a Szentlélekről. És a végén egybe dolgozza Bach ezt a hármat, egy hármas fuga bontakozik ki a végén. Végtelen komplikált, mint a teremtett világunk is, és végtelen szép, mint a mennyország.

Kedves hallgatóink, Bach zenéjének hangjai mellett Németh Szabolcs szólt arról, hogy a mélyen hívő evangélikus zeneszerző milyen módon kötődött Istenhez, és hogyan alkotott bravúros, mégis alázatos módon Isten dicsőségére. Az előadás 2026-ban a Kapolcsi Művészetek Völgye Fesztivál programjai között hangzott el. Ez az előadás felvétel és minden a Lélekhangolóban elhangzó interjú megkereshető az Evangélikus Missziói Központ és Rádiómisszió honlapján a következő címen missio.lutheram.hu. A műsor szerkesztőinek e-mailt az evmis@lutheram.hu címre írhatnak. Most szeretettel búcsúzunk kedves hallgatóinktól. Erős vár a mi Istenünk!

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja ígédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit szombat déli magazin műsorunkban szeptember 26-án. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro honlapunkon keresztül. A mikrofonnál Ungveri Szendét hallják. A nap gondolatával köszöntöm kedves hallgatóinkat, amely ma Fodor Ákos, magyar költő, műfordítótól származik, és így szól. Ne öld meg a csöndet, a csöndnek dajkája legyen a zene, ne ellenfele.

Nézzük, mivel is várom hallgatóinkat a következő 3 órában. Hamarosan felcsendül a nap áhítata, majd pedig a Kárpát-medencei Református Rádió közös műsorát, a Határtalant hallhatják. 13 órakor híreket mondok, utána mesekosar rovatunkat sugározzuk. Ezt követően Fülbe jó könnyűzenei műsorunkat hallhatják Bíró Hunor szerkesztésében. 14 órakor ismét hírekkel jelentkezek, majd versrovatunkban ma Reményik Sándor, mint aki elfelejtett emberül című költeményét hallgatjuk meg. 14 óra 20 perckor kezdődő harangszó rovatunkban a vasárnapi istentiszteletek rendjeit közvetítem. Ezután pedig zenedoboz rovatunkba várom Önöket. Ezt ajánlom tehát Önöknek a következő közel 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3-as MHz-es frekvencián. Elérhetnek továbbá a 0264 44 19 68-as telefonszámon, vagy személyesen felkereshetnek minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt, illetve várjuk természetesen leveleiket is az agnosz@agnoszradio.ro elektronikus posta címre. A következőkben a napáhítat a csendül fel Szabó Anita tolmácsolásában.

Mai áhítatunk címe Hit által élni. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Zsidókhoz írt levél 11. fejezetének első verse. Mai áhítatunk szerzője Zoe M. Hicks Egyesült Államokbeli testvérünk.

Nemrég a GPS-t használtam, amikor kocsival el akartam jutni egy olyan helyre, ahol még nem jártam. Ahogy arra szóltam a reggeli forgalomban, arra gondoltam, mi van, ha mikor odaérek, rájövök, hogy rossz helyen vagyok. Nem kellett volna mégis térképet használni? Az egyetlen biztosítékom az volt, hogy ez az eszköz már addig is nagyon sok helyre elveszett. Eszembe jutott egy súlyos családi probléma, ami miatt már régóta imádkoztam, és sokszor megkísértett, hogy álljak le az imával. Rájöttem, hogy a Szentírás ígéretei olyanok, mint a GPS. Isten elvezet egy olyan helyre, ahol ígéretei beteljesednek. Jézus gyakran beszél tanítványainak a hitről, dicsérve azokat, akik bíznak ő benne. Azt is mondta, minden lehetséges annak, aki hisz. A hit Jézus szerint előfeltétele az imádság meghallgatásának. Végül megszólalt a GPS hangja, megérkezett a célhoz. Ha útközben abba hagytam volna a rendszer utasításainak követését, nem találtam volna meg a helyet, amit kerestem. Hasonlóan, ha lemondok Isten ígéreteiről, talán soha nem tapasztalom meg, hogyan teljesülnek be. Ahogyan az autót is hitből vezettem, élnem is Isten ígéreteibe vetett hittel kell.

Imádkozzunk! Istenünk, köszönjük, hogy Te hűséges vagy ígéreteidhez. Add, hogy hitáltal lássuk őket beteljesedni. Amen. Isten mindig véghez viszi, amit ígér. Vallja ezt Zoe M. Hicks, Egyesült Államokbeli testvérünk, akinek imént az áhítatban a szavait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk azért, hogy ragaszkodni tudjunk Isten ígéreteihez.

0: A következőkben a Kárpát-medencei Református Rádió közös műsorát, a Határtalan sugározzuk.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Netcoach Egyesület.
2: Az egyesületünk úgy jött létre, hogy 2024-ben a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közösen indított egy képzést, aminek új médiapedagógia a neve. Ez azt jelentette, hogy nekünk itt olyan nagy nevű előadók tartottak képzést, pedagógusoknak, kommunikációs szakembereknek, rendőröknek, illetve pszichológusoknak, akik arra lettek kiképezve, hogy a gyerekeknek, a fiataloknak, a szülőknek, pedagógusoknak a média tudatosságát segítsük. És amikor véget ért a képzés, akkor megfogalmazódott bennünk, hogy erre hatalmas szükség van, hiszen mindannyian szülők, édesanyák, édesapák vannak közöttünk.
1: A középiskolások hosszú hétvégéje.
3: Éppen az imént találkoztam az udvaron egy diákkal, ő azt mondta, hogy hát őket a biológia érdekli, akkor bemennek a biológia előadásra. És mondtam, hogy hát adjanak egy esélyt. Most nyilván nem arról van szó, hogyha bemegy a református teológus tanár úrnak az előadására, akkor elköteleződik valami iránt, de bárhol találhat valami érdekességet, bárhol valami új információval szembesülhet. Illetve az, hogy mi intézetlátogatásokat és workshopokat szerveztünk, a diákoknak az igényére válaszolt. Ez egy konkrét igény volt, ami az évek folyamán felmerült.
1: A Kárpátaljai Szövetség.
4: Hát a Kárpátaljai Szövetség, azt lehet mondani, hogy 2029-ben lesz 40 éves. Én még abban az időben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség felelős titkára voltam, amikor 89. szeptemberében Budapesten létrejött a Kárpátaljai Szövetség. Hát az alapgondolat az volt, hogy akkor már nagyon sokan kiköltöztek Magyarországra, és hogy az ottani értelmiség, meg azok, akik közösségi tevékenységben érdekeltek, azok részére jött létre a Kárpátaljai Szövetség.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A Netcoach Egyesület alapítói elkötelezett pedagógusokból, pszichológusokból és kommunikációs szakemberekből álló, önként szerveződött, professzionális közösség. Hisznek abban, hogy a digitális világ nem ellenség, hanem egy lehetőségekkel teli tér, amelyben a biztonság alapja a felkészültség. A Netcoach Egyesület küldetése, hogy a pedagógia és a pszichológia eszköztárával támogassa a családok, gyermekek, iskolai közösségek egészséges fejlődését. Duskáné Lábodi Eszter elnökségi tag és Nagymarosvári Katalin Éva, a Netcoach Egyesület elnöke nyilatkozott rádiónknak.
5: Egy nagyon izgalmas munkát visznek nap mint nap, és a Netcoach Egyesületnek a Facebook közösségi oldalán látva a tartalmakat, tényleg azt mondom, hogy hiánypótló az, amit célkitűzésnek felállítottak. Mit kell tudni az Egyesületnek a céljáról, illetve mi az a tevékenység, amivel foglalkoznak?
2: Az Egyesületünk úgy jött létre, hogy 2024-ben a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közösen indított egy képzést, aminek új médiapedagógia a neve. Ez azt jelentette, hogy nekünk itt olyan nagy nevű előadók tartottak képzést, pedagógusoknak, kommunikációs szakembereknek, rendőröknek, illetve pszichológusoknak, akik arra lettek kiképezve, hogy a gyerekeknek, a fiataloknak, a szülőknek, pedagógusoknak a média tudatosságát segítsük. És amikor véget ért a képzés, akkor megfogalmazódott bennünk, hogy erre hatalmas szükség van, hiszen mindannyian szülők, édesanyák, édesapák vannak közöttünk, és mindannyian nap mint nap ugyanazokkal a problémákkal küzdünk meg, hiszen a gyermekeinket ugyanúgy beszippantaná az összes okos eszköz, ami a környékükön létezik, és azt éreztük, hogy ezt tudatosan kell használni, hiszen hogyha egy gyermeknek egy eszközt adunk a kezébe, ezt ugyanúgy meg kell tanítani, mint akár a szelektív hulladékgyűjtést, vagy az élet bármely területén, hogyha megtanítunk nekik valamit, ezt is meg kell tanítani, és így jött létre az Egyesületünk most már majdnem 2 éve, és én azt hiszem, hogy nagyon büszkén mondhatjuk ezt erre közösen, hogy az egyesületi tagokkal közösen több mint 4500 gyermeket értünk el most már személyesen, és bízunk benne, hogy ez a szám hamarosan legalább duplázódik.
6: Az mit jelent, hogy személyesen elértek 4500 gyermeket? Iskolákba, intézményekbe beengedik Önöket edukációs céllal?
2: Így van, hiszen Magyarországon egy olyan törvény van, hogy iskolába kizárólag olyan programmal lehet bemenni, ami regisztrálva van a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak a honlapján. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor megnézik azt a programot, amit kidolgoz egy egyesület, egy szervezet, vagy egy magánszemély, hogy mi az, amivel szeretné felkeresni a gyerekeket. És ezek a... Tehát nálunk olyan programok vannak, ami az alsó tagozatosokra, a felső tagozatosokra és a középiskolásokra vonatkozik. Ezen kívül nem kell regisztrálni a szülőknek, pedagógusoknak szóló programot, de a gyerekeknek mindenféleképpen. Tehát mi iskolákba mehettünk el, és osztályoknak, munkaközösségeknek, pedagógusoknak tarthattunk így előadást, illetve most nagyon büszkén mondhatjuk azt, hogy egy olyan rendezvényen is jelen leszünk, ami egy keresztény pedagógusoknak szóló rendezvény, és oda mindenkit várnak szeretettel, hiszen ez egy ingyenes rendezvény lesz.
5: Mik azok a területek, amiken szeretnék felhívni a világ figyelmét, illetve a gyerekek és a szülők figyelmét a net használat, illetve a digitális tartalmak esetében?
2: Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy tudatosan használjuk akár az internetet, akár az okos eszközöket, tehát hogyha én engedem a gyermekemet játszani egy picit az online térben, akkor ugyanennyit engedjek nekik a szabad levegőn is. Nem az, hogy engedjek, hanem rávegyem, inkább így mondom, talán ez így helyesebb megfogalmazás. Tehát, hogy figyeljünk az egyensúlyra. Hogyha a mesterséges intelligencia használatáról van szó, akkor például tudatosítani kell bennük, hogy ez egy gép, nem barát, hogy azt is kritikusan kell használni. Minden, amit ugye az interneten megtalálunk, az nem feltétlen ellenőrzött tartalom, tehát nagyon kell arra figyelnünk, ugye, hogy a gyerekek is megtanulják azt a kritikus gondolkodást, amivel felismerhetik akár az álhíreket például, vagy a nem valós tartalmakat. Kivel állunk szóba a való életben, ez ugyanúgy az online térben is valós.
7: Feltétlen erősítjük bennük azt is, és a felnőttekkel is, akikkel találkozunk, hogy az adatokat, amit magunkról megadunk, azt is, hogy mennyire nagy komolysággal kezeljük, mert ha csak látjuk azt, hogy rengeteg felületen már két lépcsős azonosítóval tudunk belépni, és már nem annyira él az a mondat, hogy az én adatom nem számít, tehát tudatosítjuk, próbáljuk tudatosítani a gyerekeket és a felnőtteket is, mivel szülőkhöz is járunk előadást, felvilágosító előadást is tartani, hogy ezeket mind nagyon komolyan vegyék, változtassák rendszeresen a jelszavaikat, ne mondják meg a gyerekek egymásnak a jelszavaikat, mert ezt már saját maguk is megtapasztalták, hogy akár játékban kölcsönadták egymás belépőkódját, és akkor elvette az akontját, és abból akár így iskolai keretekben is igen nagyon nagy ellentét tudott létrejönni közöttük. Úgyhogy tényleg az abszolút tudatos használat, amit komolyan kell vegyenek, hogy lehet, hogy még majdnem komolyabban venni az internetes teret, az online teret, mint az offline, mert az offline térben vissza tudok kérdezni az adott szemétől, hogy valóban így van? Így gondoltad? Ezt szeretted volna mondani? Viszont ahogy kattintunk az online térbe, elkeveredhetünk és kerülhetünk kellemetlen helyzetekbe is, még néha tudatos felnőttként is. És ezt nem lehet eléggé erősítenünk.
5: A dohányzás valamikor ezelőtt 30-40-50 évvel ezelőtt még orvosi receptre is ki volt írva, mert nagyon sokféle úgynevezett pozitív hatását látták, és el kellett sok évtizednek, illetve nagyon sok betegségnek kellett megjelenni az emberiségben, hogy végre lássuk azt, hogy a dohányzás igenis árt, és nagyon komoly betegséget hordoz, és nagyon egészségtelen. Néha azt érzem, hogy a mesterséges intelligencia, illetve a digitális világ hasonló hatást gyakorol a gyermekeinkre. Azt látjuk, hogyha enni akar a gyermekünk, akkor csak akkor tud enni, hogyha mondjuk megnyugtatjuk, és egy digitális kijelzőt kap, akkor csendben van, akkor békében. Ha elmegyünk egy étterembe, akkor a gyereket csak úgy tudjuk megnyugtatni, hogyha őket valamilyen formában lekapcsoljuk, és igazából a csecsemőkortól kezdve ezzel tudjuk megoldani. Rengeteg olyan ma problémának tartott szituációt, amely kell, vagy úgy gondoljuk, hogy fontos a felnőttek életében. Mennyire látjuk ebben a párhuzamot, ebben a két esetben, mennyire vagyunk egy ilyen irányban ezeken a területeken?
2: Én azt gondolom, hogy ma még talán felbecsülhetetlen az, hogy micsoda negatív hatásai lehetnek, éppen ezért próbáljuk mi mindenféleképpen azt hangsúlyozni, hogy igenis szükség van a tudatosságra. Hiszen, hogyha arra odafigyelünk, hogy a gyermekeinknek megtanítsuk a helyes használatot, hogyha odafigyelünk arra, hogy mennyit engedünk időben. Én például nekem 3 gyermekem van, tehát én tudatosan próbálom az ovis legkisebb gyermekemet arra szorítani, hogy ő okos eszköz, tehát akár a mobiltelefonunkat, akár egy tabletet vagy laptopot ne igazán kapjon még, hiszen neki arra semmi szüksége, nem tud írni, olvasni, nem tudná használni. Az más kérdés, hogy néha megpróbálja megkaparintani, és csinál egy-két fényképet. De alapvetően nagyon fontosnak érzem azt, hogy egy gyermek az iskolai időben szorítkozzon arra, amit muszáj, vagy ami számára nagyon fontos, hogy például a kis barátaival is tudjon beszélgetni, akikkel nem jár mondjuk egy iskolába. 3-4 óra bőven elégnek kellene, hogy legyen. Valójában egy mai 15-16 éves gyerek akár 8 órát is, vagy még többet az okos telefonján tölt, ami szerintem rendkívül sok, főleg ha abból indulunk, hogy akár délután 3-kor jönnek ki az iskolából, edzésre mennek, tanulni kéne, ki lehet számolni, hogy akkor vajon az alvásra mennyi idő marad, mert abból veszik el a legtöbbet.
7: Én még azt is meg tudnám jegyezni, hogy nem csak a gyerekeket szippantja be ez az internetes világ, hanem bennünket, felnőtteket is, és muszáj erre is odafigyeljünk, hogy saját magunk példát mutassunk a gyerekeinknek, hogy lehetőleg, ha engem is mondjuk keresnek telefonon, és éppen vacsorázom, akkor igenis, hogy iktatom akkor azt a telefont, és vagy visszahívom, aki keresett, vagy később próbálom megoldani, mert a gyerekeknek nagyon előrevívő az is, hogy mi milyen példát mutatunk, mert nekem egy döbbenetes az, amikor utazom, vagy jövök, megyek, hogy már néha bármely generációnál azt látom, hogy a social felületek teljes mértékben magukkal ragadták. Mi úgy tudunk felnőttek még a gyerekeknek segíteni, hogy a saját példánkkal mutatjuk, hogy igenis félreteszem, és akár magunknak is időkorlátot használunk, akár a szülői felügyeletet nem csak gyerekeknek, magunkon is érvényesíthetjük.
2: Eszter egy nagyon fontos dolgot mondott ugye el, hogy milyen példát mutatunk, és szoktuk azt javasolni, amikor szülőknek tartunk előadást, és a gyerekeknek is szoktunk elvinni ilyen példát, hogy alakítsunk ki digitális házi rendet otthon is. Ez ugye azt jelenti, hogy közösen leül a család, és megbeszéljük azt, hogy a nappaliban hagyjuk mondjuk a telefonjainkat, hogy este 8 után már senki nem veszi föl. Igen, előfordul, hogy anyának, apának dolgoznia kell, és akkor még esetleg előfordul ilyen eset, vagy hogy a gyermeknek este 9-kor jut eszébe, hogy ups, nem írta meg azt a házi feladatot, és azt minden áron a mobil applikációba találja fel, oldjuk fel a telefonját. De segítsük őket, és figyeljünk arra oda, hogy az egyensúly a való élettel is meglegyen.
1: Az elmúlt percekben a Netcoach Egyesület elnökségi tagját Duskáné Lábodi Esztert és elnökét Nagymarosvári Katalin Évát hallhatták.

0: Erdély. A középiskolások hosszú hétvégéjét a Babesbolyai Tudományegyetem és a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet közösen szervezi, és immár 14 éves múltra visszatekintő rendezvénye. Az esemény célja, hogy betekintést nyújtson a középiskolásoknak a felsőoktatási intézmény működésébe és a kolozsvári diák életbe, még a felvételi döntés előtt. Billy Bók Renátával, a középiskolások hosszú hétvégéjének szervezőjével beszélgettünk az eseményről, annak programjairól és a résztvevő diákokról. A riporter Seres Enikő Alíz.
1: Ugye már 14 éves múltra tekint vissza a középiskolások hosszú hétvégéje, és szervezőként mi az a legfőbb üzenet vagy élmény, amit mindenképpen szeretnétek átadni a hozzátok érkező diákoknak?
2: Itt a kulcsszót tulajdonképpen ki is mondtad, az élményről van igazából szó. Alapvetően mi úgy látjuk, hogy a középiskola és az egyetem az nagyon más jellegében, nem csak tartalmában, és erről általában csak mesélni tudunk a középiskolásoknak, vagy a középiskolások valakinek az elmondása alapján értesülhetnek az egyetemi élményekről, viszont úgy gondoljuk, hogy amikor eljönnek a középiskolások hosszú hétvégére, részt vesznek előadásokon, részt vesznek műhelytevékenységeken, akkor betekintést kapnak egy picit az egyetemi életbe, részesülnek az élményből.
1: Ugye a diákok gyakran csak a felvételi tájékoztatókból ismerik az egyetemet. Miért tartjátok kulcsfontosságúnak, hogy már személyesen is megízlelhessék a kolozsvári egyetemista életet?
2: Itt van még egy kulcsszavunk, és ez a kulcsszó a hitelesség. Amikor eljárunk a középiskolákba mesélni az egyetemi életről, akkor nyilván az ember önkéntelenül is igyekszik egy picit jó színben tüntetni fel az egyetemet. Nem arról beszélek, hogy az egyetem egyébként rossz lenne, vagy, és mi megpróbálnánk jónak eladni, de egy nagyon hiteles tapasztalat, amikor találkoznak a tanárokkal, meghallgatod, hogy egyáltalán egy tanár hogy nyilvánul meg, hogyan vezet le egy kérdéssort, hogyan vezet le egy kutatást, és ez egy nagyon hiteles élmény.
1: Meg amúgy szerintem így mindenkinek meg kell tapasztalja egy kis időre a kincses városnak a hangulatát egyébként. A szakmai előadásoktól a workshopokig elég sűrű a program kínálat, ugye? És hogyan sikerült egyensúlyt találni a tanulás, a tudomány népszerűsítés és a kötetlen kikapcsolódás között?
2: Természetesen mi úgy gondoljuk, hogy itt a kikapcsolódás azok az előadások. Ugye a megnyitón is elhangzott, hogy Kolozsvárnak van egy vibe-ja, és nyilván szeretnénk, hogyha az iskolások ebből is részesülnének, de hát itt ilyen teljesen prózai megfontolásból igyekeztünk az estéiket szabadon hagyni a diákoknak, illetve a szombat délután az szintén szabadon marad. Nem akarjuk lerohanni őket. Úgy állítottuk össze az előadásokat, hogy minden szférából, minden kar szólaljon meg, vagy minden intézet, tudják meglátogatni a lehető legtöbb intézetet, tudjanak találkozni a lehető legtöbb oktatóval a workshopokon, de azon kívül elég sok szabad időt hagytunk nekik.
1: Ugye a csütörtöki érkezéstől a vasárnapi zárásig pontosan milyen fő programokon vehettek részt a diákok?
2: A programokkal azt hiszem, hogy azt mondhatnám, hogy az egyetemnek a mindennapjait próbáltuk egy picit rekreálni. Vannak nagyobb előadások. A megnyitón szerveztünk egy nagyobb lélegzetvételű előadást, amit a történelemkarnak az egyik oktatója tartott. Ez egy ilyen kifejtettebb előadást szimulál. Utána három párhuzamos szekcióban zajlottak az előadások. Azzal a logikával, ahogy az előbb is említettem, hogy minden kart megszólítottunk, minden magyar intézetet megszólítottunk, aki csak tudott, bekapcsolódott. És azzal a logikával állítottuk össze három párhuzamos szekcióban a programot, hogy egyszerre ne legyenek ugyanabból a doméniumból előadások. Hogyha valakit a magyar irodalom érdekel, akkor tudjon beugrani arra, de utána tudjon átmenni egy szociológia előadásra, utána tudjon átmenni egy fizika előadásra történetesen, tehát hogy tematikus változatosság legyen tulajdonképpen, és a diákok minél több mindenbe tudjanak bekapcsolódni. Éppen az imént találkoztam az udvaron egy diákkal, és ő azt mondta, hogy hát őket a biológia érdekli, akkor bemennek a biológia előadásra. És mondtam, hogy hát adjanak egy esélyt. Most nyilván nem arról van szó, hogyha bemegy a református teológus tanár úrnak az előadására, akkor elköteleződik valami iránt, de bárhol találhat valami érdekességet, bárhol valami új információval szembesülhet. Illetve az, hogy mi intézetlátogatásokat és workshopokat szerveztünk, a diákoknak az igényére válaszolt. Ez egy konkrét igény volt, ami az évek folyamán felmerült. Egy pár évvel ezelőtt a középiskolások hétvégének a programja nagyjából az előadásokban merült ki, de nagyon sokan jelezték, hogy a főépületen kívül szeretnék látni a karoknak a székhelyeit. Ezen kívül szeretnének ők maguk is aktiválni. Most nyilván az előadások után kérdéseket tehetsz fel, de ez nem azonos egy workshoppal például, ahol konkrétan bekapcsolódhat, mint egy szemináriumszerűen, tehát a workshopok a szemináriumokat rekreálják. És ami egy rendkívül fontos aspektusa ennek a középiskolások hétvégéjének, hogy amikor mi egyetem bemutatót tartunk, az egyetem teljes kínálatáról tudunk egy általános bemutatót tartani. Viszont amikor a diák ellátogat egy adott karra, ami iránt konkrétan érdeklődik, akkor konkrétan a karnak a kínálatáról értesül, konkrétan a karra való felvételinek a lépéseiről értesül, felteheti a kérdéseit, megnézheti a karnak a saját tereit, és hát ez egy specifikus, egy ilyen mélyfúrás tulajdonképpen a felvételi folyamat. Ezen kívül, hát ami a kincskeresést illeti, szerveztünk egy kincskeresést a diákoknak. Kolozsvárnak vannak olyan jellegzetes terei, ami fogalom tulajdonképpen a főtér, vagy a Fellegvár, vagy Mátyás szülőháza. Ezek ilyen szájhagyomány útján élő helyek, és szeretnénk, hogyha meglátogatnak, még mielőtt eljutnak Kolozsvárra egy ilyen nem hivatalos városnézésként. Nyilván ez egy fakultatív program, tehát ha ők saját szakállukra szeretnék megnézni a várost, akkor erre is lehetőségük van, de ha szervezett formában, akkor ebben is részt vehetnek. A vasárnapi napon pedig megtartjuk azt a bizonyos általános egyetem bemutatót, ahol elsősorban olyan lehetőségekre fókuszálunk, amelyek az egyetemnek a nemzetközi kapcsolatait illetik, vagy az általános kínálatot, a külföldi tanulmányutak is hasonló.
1: Következő kérdésem az lenne, hogy hányan gyűltek most össze ezen a hétvégén, és Erdély mely vidékeiről, megyéből érkeztek a diákok?
2: Mindenhonnan. Nagyon röviden fogalmazva, nagyjából 200 diákunk van, és Kovászna megyétől, Hargita megye, Maros megye, Fehér megyéből, sőt a Partium különböző vidékeiről is érkeztek hozzánk, Aradról, illetve Szatmár, Bihar, tehát igyekszünk minél átfogóbban megszólítani Erdélynek az iskoláit.
1: Igen, ilyenkor mindig jó hallani, hogy igyekeztek azért az ország különböző pontjaiban élő diákokat megszólítani, és az előző kérdéshez visszacsatolva, mennyire sikerült megszólítani a kisebb településeken élő középiskolásokat, és volt-e külön törekvés esetleg arra, hogy ők is eljussanak Kolozsvárra?
2: Erről azt kell tudni, hogy a program elsősorban fókuszáltan a vidéki középiskolák végzettjeinek szól. Ezt úgy kell érteni, hogy az egyetemnek van egy projektje, amely kifejezetten a vidéki középiskolások tájékoztatását célozza. Most lévén, hogy vidéki középiskola kevesebb van, kisebb a diák létszámuk, amit itt a diák létszámon látunk, hogy a városiak többen vannak, de elsősorban fókuszáltan törekszünk arra, hogy a vidéki középiskolákból is eljussanak, és ez az idén sikerült is. De több olyan iskolánk is van, amely igazából egy román tannyelvű középiskola, de van egy magyar tagozata. És akkor nagyon figyelünk ezekre az osztályokra, hogy ők is eljussanak. Azért vannak itt jelenleg többen városiak, mert nyilván egy olyan középiskolából, ahol 600-an tanulnak, többen fognak eljönni, mint onnan, ahol 100-an tanulnak például.
1: Akkor igazából valahogyan pont így szűrtétek így a jelentkezőket? Mert a következő kérdésre reflektálva, hogy ugye minden jelentkező előtt nyitva áll ez a program, vagy túljelentkezés miatt valamilyen szempont alapján szűrnötök kell a résztvevőket?
2: Nem szűrésről beszélnék föltétlen. Mi igyekszünk mindenkit megszólítani. Van egy, hogy mondjam, egy kontakthálózatunk Erdélynek szinte az összes iskolájával. Mivel ez a program alapvetően úgy épül fel, hogy a diákoknak ne kerüljön pénzbe, tehát az egyetem biztosítja az utazást, a szállást és az étkezést, egy létszámkorlát van, amely az iskoláknak a diák létszámához viszonyul, a kisebb iskolákból kisebb ez a létszám, nagyobb iskoláknak nagyobb ez a létszám, azonban nagyon fontos tudni azt, hogy nyitva áll alapvetően a program, hogyha többen szeretnének jönni, örömmel fogadjuk őket, viszont ebben az esetben a plusz jelentkezők önmaguknak állják a költséget, vagy az iskola állja a költségeket.
1: És végül zárásként az lenne az utolsó kérdésem, hogy ha egyetlen tanáccsal kellene útnak indítani a fiatalokat, akkor mi lenne az?
2: Nagyon sokat jártam iskolába, és nagyon-nagyon sokat tanultam, és amit megtanultam, azt soha nem bántam meg. Megtanultam, az soha nincs pluszba, és valamilyen formában minden szervesült, vagy egy picit minden segített abban, hogy jobban boldoguljak az életben, még akkor is, hogyha akkor, amikor tanulnom kellett, nem láttam különösebben hasznát, de a nap végén, amit megtanultam, az attól soha nem kevesebb lettem, hanem mindig egy picit több.
0: Az elmúlt percekben Billy Bók Renátával, a középiskolások hosszú hétvégéjének szervezőjével beszélgettünk.

0: Kárpátalja. A hagyományos kárpátaljai találkozót szeptember 11-e és 13-a között tartották meg Balatonföldváron, melyet a Kárpátaljai Szövetség kezdeményező bizottságának közreműködésével szervezték. Az első napon a közel másfél száz vendéget Kovács Sándor, magyar örökségdíjas, honismereti író, a Kárpátaljai Szövetség aktivistája üdvözölte és nyitotta meg a találkozót. Ezt követően vetített képes előadást tartott a kárpátaljai magyar emlékművek hányattatott sorsáról. A második napon a Kárpátaljai Szövetség szükség szerinti 39. közgyűlését a kezdeményező bizottság szervezésében rendezték meg. Az eseményekről bővebben dr. Dubka György, a Kárpátaljai Szövetség elnökségi tagja nyilatkozott rádiónknak.
1: Sok éves múltra tekint vissza a Kárpátaljai Szövetség, amely 2026-ban is megszokott konferenciát tartotta az elmúlt napokban, szeptember 11 és 13 között. Mit kell tudni ennek a szervezetnek a múltjáról, céljairól, mit kell tudni a Kárpátaljai Szövetségnek a tevékenységéről?
2: Hát a Kárpátaljai Szövetség, azt lehet mondani, hogy 2029-ben lesz 40 éves. Én még abban az időben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség felelős titkára voltam, amikor 89. szeptemberében Budapesten létrejött a Kárpátaljai Szövetség. Hát az alapgondolat az volt, hogy akkor már nagyon sokan kiköltöztek Magyarországra, és hogy az ottani értelmiség, meg azok, akik közösségi tevékenységben érdekeltek, azok részére jött létre a Kárpátaljai Szövetség. Hát az első vezetője volt Lator László, aki nemrég hunyt el, Kossuth Díjas költőíró, aki Földink, az ugocsavidéki Tiszasásváról való, és az akkori vezetőségben még megemlíthető S. Benedek András irodalomtörténész, Balla Gyula irodalomtörténész, hát ők már mind azt lehet mondani, hogy hunytak, viszont ezt a munkát folytatták, és azt lehet mondani, hogy tehát meghaladta az 1000 tagot is, ez volt a csúcs, Katona Tamás idejében, ismerjük őt annak idején, hogy az MDF-ben államtitkár volt, és közben elvállalta ugye a Kárpátaljai Szövetségnek az elnöki tisztségét, azért, mert érzelmi és származási szálak fűzték Kárpátaljához, és nagyon szerette. Nos, hát az elmúlt időszakban azt lehet mondani, hogy rengeteg programot hajtott végre, egybefogta az elmúlt évtizedekben a Magyarországra átköltözött írókat, költőket, festőművészeket, továbbá beindította a Kárpátaljai Hírmondó című hetilapot, amelynek alapító főszerkesztője Füzesi Magda volt, majd végül átadta Szemere Juditnak, aki máig vezeti, és egyben most az újra választott elnökség tagja is. Hát a programok közül még kiemelkedő az, hogy havonta gyakorisággal rendeztük meg az őszi, téli, tavaszi hónapokban a Kárpátaljai Estéket, amely kulturális fórum is egyben, ahol kötetlen beszélgetésben mutatkoztak be a ott élő, illetve Kárpátaljáról meghívott írástudók, képzőművészek, a tudománynak a képviselői, könyvkiállításokat rendeztünk, és hát az egyik csúcspontja azt, hogy a Kárpátaljai Szövetség korábbi elnöke Benza György kezdeményezésére, amikor Millenniumi Év sorozat volt, rendezvénysorozat, hát felkérte Kovács Anton ungvári festőművészt, aki megfestette a 64 vármegye valamelyik kiemelt történelmi objektumát, templomot, vagy várat, vagy középületet, és abból nyílt egy olyan vándorkiállítás, amely jóformán Magyarország megyei közül mindenhol meg volt nyitva. Sajnos Kárpátaljára nem tudott eljutni a közben kitört háború miatt, és hát ezen kívül a Kárpátaljai Szövetség segítséget nyújt a kárpátai fiataloknak. Korábban volt egy ösztöndíj programja, ami eléggé jól működött a háborúig, és hát azt lehet mondani, most az utóbbi 5 évben, amióta háború tart, a magyar-magyar kapcsolatok erősödtek. Szimbolikusan úgy lehetne mondani, hogy háromlábú székként az egyik, akik ott maradtak Kárpátalján, mások, akik eljöttek Magyarországra, illetve távolabbi országokba, harmadik pedig a Kárpátalja barátai, akik segítik a mindkét csoportnak vagy rétegnek a életét, munkáját. Most hát a mostani legutóbb a Balatonföldváron, amikor megtartottuk a Azt lehet mondani, hogy a Kárpátai találkozót a Riviera Park Hotelben. Ez szükségszerű volt, ez az összejövete, mert időközben lejárt a mandátuma Rezsa István elnöknek, és a főtitkár pedig Seremet Sándor személyben lemondott, nem csinálja tovább, mert más elfoglaltságokat. Így került sor mondani a tisztújításra, és hát ennek eredményeként azt lehet mondani, hogy úgynevezett tagrevíziót is, vagyis tagfelújítás is el kellett végeznünk, és hát az ott megjelent, mint egy 102-en kitöltötték a belépési nyilatkozatot, és ezt követően határozatképpen az egybegyűltek, megválasztották másodszor a Benza Györgyöt, a Kárpátai Szövetség elnökének, és hát az elnökség tagja lett többek között Kótyuk Erzsébet, aki ráti születésű, kétszeres doktor, továbbá Szemere Judit, akit említettem, és az Eszenyből elszármazott Kovács Sándor, örökségdíjas, honismereti szakíró, és szerény személyiségem, mert én úgymond két laki vagyok, tehát itt is tartom a frontot, ott is, és hát a felügyelőbizottságba bekerült az ungvári származású Balog József újságíró, aki korábban a Kárpáti Gazetában dolgozott, és a beregszázi származású Kövér Katalin, valamint Fuchs Andrea. És hát egy úgynevezett választmányt is sikerült találni, összehozni, megszavazni, amelynek tagja lett a beregszázi származású Szécsi Szabolcs, Pókos István, Keresztény István, hát sorolném még Füzesi Magda, Hartman Eszter, Jeszenszki Gábor, jogász Kovácsné, Martonéd Erzsébet, és szembe jutott még Méhes László, Ortutai Mária, Ötvös Sándor, Perec László, Szabóné Badik, Dolores Szalipszki Endre, aki korábban ugye főkonzul volt Beregszázban, és említeném még Szőlősi Tibor doktor, és a fiatalok közül a Hóvár Egyesület, amely tavaly alakult meg, és dr. Úr Viktor Roland személyében, ő képviseli a fiatalokat, akik tulajdonképpen a háború óta ott élnek Magyarországon, és próbálják összefoglalni a fiatalokat. Hát sportterületen Varga Sándor, híres viski futbalista, vagy vegyük szóval Abolai Csekmeéva, aki annak idején 90-es években, múlt században neki köszönhetően épült fel a Beregsomi általános iskola, és hát ezek alkotják, és hát az elkövetkező időben tulajdonképpen új programok fognak indulni, és hát készülünk, azt lehet mondani, a 40. évforduló méltó megünneplésére. Ez azt jelenti, hogy kiállítások lesznek, egy emlékkönyvet állítunk össze, egy kikicsoda, egy gyűjteményt is, hiszen van miről 40 év alatt beszélni, úgy az eredményekről, mint hogy mondjam, a programokról. Hát azt lehet mondani, hogy a Balatonföldvári találkozó ezúttal is sikerre zárult, hiszen azok jöttek el, akik fontosnak tartják azt, hogy összetartozzunk, és hát további kapcsolatuk révén erősítsék ezt a mozgalmat.
3: Azt, hogy a Hóvár Egyesület és a Kárpátaljai Szövetség együttműködése létrejött ezen a találkozón Balatonföldváron, ez mennyiben előrelépés mondjuk az önök szervezetének, szövetségének életébe?
2: Hát annyiban előrelépés, hogy azért ugye az idő megy, és sokan, akik korábban részt vettek, azt lehet mondani, hogy a 60-70 évesek, és kell egy úgynevezett frissítés is a sorainkba, másképpen pedig maga a helyzet hozta elő azt, hogy a Hóvár Egyesület megalakuljon, hiszen az 5. éve tartó háború miatt sokan nem tudtak hazamenni, és hát valamilyen módon, hogy a úgynevezett közösségi együttgondolkodás, programokon való együttlét, és hát hogy ne érezzék magányosan magukat azok a fiatalok, akik átjöttek Magyarországra, azokat próbálja mozgósítani, és hát így össze, mind a két szervezet rájött arra, hogy szüksége van egymásnak, hiszen a Kárpátai Szövetségnek van egy székháza, ahol egy közel 500 férőhelyes konferencia, koncertterme van, ezen kívül kisebb termei, ahol közösen vagy külön-külön is le lehet bonyolítani bármilyen kulturális rendezvényt, és hát azt is lehet mondani, hogy ne csak Budapest központú központú legyen a tevékenység, ezért a vidéken élő fiatalok, illetve nem csak fiatalok, idősebbek összefogása, tagként való felkérése is folyamatban van. Úgyhogy mind a két szervezet átlátta ennek a lehetőségét, és hát úgy gondolják a elnökség tagjai, hogy ebből egy sikeres programsorozat, együttműködés valósulhat meg mindegyik szervezet javára.
1: Nagyon szépen köszönjük, időt szánt ránk, sok erőt és áldásunk a munkájukhoz, és külön köszönjük, hogy beszélgetettünk a Kárpátaljai Szövetségnek a 39. közgyűlésről, és tényleg az elmúlt sok évtizedes munkájáról.
2: Én is köszönöm a lehetőséget a Kárpátaljai Szövetség elnöksége nevében. Sok sikert kívánok Önöknek is!
0: Az elmúlt percekben dr. Dubka Györgyöt, a Kárpátaljai Szövetség elnökségi tagját hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsor.

Jó napot kívánok, békesség Istentől! Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat adásunk második órájában szombaton, szeptember 26-án. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Ebben az órában hamarosan híreket mondok, majd mesekosárovatunk következik, az óra utolsó részében pedig Bíró Hunor várja önöket Fülbe jó könnyű zenei műsorával. Ezzel várom önöket tehát a következő egy órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

0: A pontos idő 1 óra. Híreink következnek.
1: Hírek.
0: Rádiunk hírei először címszavakban. Kész a Murasán kabinet leendő minisztereinek névsora. Újabb lépés a családon belüli erőszak áldozatainak támogatásáért. Kötelezettségszegési eljárást indított Románia ellen az EB, az uniós energiaügyi szabályok késése miatt. Tanulók egységes értékelése. A pedagógusok szerint felkészítés nélkül jött az új reform. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma enyhén felhős, de meleg időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Siegfried Murasán kijelölt miniszterelnök tegnap a Kotrocsányi palotában bemutatta a kormány programját Nikus Ordán államfőnek. A dokumentumot a miniszterjelöltek névsorával együtt terjesztik majd a parlament elé, közölte. A panele tegnapi bejelentése szerint Siegfried Murasán ma benyújtja a parlamentnek a kabinet névsorát és a kormányprogramot. A Murasán kormány támogató alakulatok sorban ismertették miniszterjelöltjeik listáját a délután folyamán. A panele, az USZERE és az RMDS vezetősége tegnap jóváhagyta a kormányprogramot és elfogadta Murasán kormányba javasolt miniszterjelöltek listáját. A kormány 16 minisztériumból fog állni. A politikus az Európa FM-nek adott interjúban emlékeztetett, hogy a találkozóról már akkor megállapodtak, amikor az elnök megbízta kormányalakítással, számolt be az AJ Press. Murasán azt is elmondta, hogy a következő lépésként véglegesítik a kabinet szerkezetét, és a leendő kormány támogató három párt megnevezi miniszterjelöltjeit. A Maros megyei tanács a szeptember 24-i ülésén jóváhagyta a megye 2026-os évi általános költségvetésének kiigazítását, amelynek keretében több közintézmény működéséhez biztosították a szükséges forrásokat. A legjelentősebb 94,9 millió leértékű kiegészítést a Maros megyei klinikai kórház kapta. További forrásokat kap a Dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu Municipiumi Kórház 1,7 millió lejt, a Maros megyei könyvtár 1 millió lej, a Maros Művészeti Együttes 846 ezer lejt, valamint a Maros megyei közérdekű objektumok őrzőszolgálata 764 ezer lejt. Elsősorban a személyi kiadások és egyes anyagi költségek fedezésére. Ugyanakkor a Maros megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság számára 457 ezer lejjel egészítik ki a fogyatékossággal élő személyeknek járó juttatások fedezésére szolgáló összeget, valamint 750 ezer lejjel a Fényszárnyai Segesvár nappali gondozási szolgáltatások elnevezésű projekt finanszírozását. Új központ a családon belüli erőszak áldozatainak. A Maros megyei tanács a soros ülésén jóváhagyta, hogy a Maros megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság partnerként vegyen részt a Vénusz 2 integrált támogatási intézkedések a családon belüli erőszak áldozatai számára című országos projektben, amelynek megvalósítására Európai Uniós finanszírozásra pályáznak a 2021-2027-es társadalmi befogadás és méltóság program keretében. A projektet országos szinten a nők és férfiak esélyegyenlőségért felelős országos hatóság valósítja meg, 40 helyi közintézménnyel partnerségében. Az Európai Bizottság tegnap úgy döntött, hogy felszólító levél útján kötelezettségszegési eljárást indít Románia és további 17 tagállam ellen, amiért nem küldtek értesítést az elektromos energiapiacának szervezésére vonatkozó szabályokról szóló 2024/1711-es irányelv teljes körű átültetéséről. Közleményében a brüsszeli testület emlékeztetett arra, hogy a jogszabály korábbi irányelveket módosít, és többek között előírja az energiaszolgáltató szabad választásának jogát, írja az Agile Press. A felszólított tagállamok a következők: Románia, Belgium, Észtország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Horvátország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Hollandia, Lengyelország, Szlovénia, Finnország és Svédország. A tagállamoknak 2026. július 17-éig kellett átültetniük az irányelvet nemzeti jogrendjükbe. 18 tagállam a mai napig nem jelentette be a bizottságnak az irányelv teljes körű átültetését. Az említett országoknak 2 hónap áll a rendelkezésükre, a válaszadásra és a bizottság által feltárt hiányosságok orvoslására. Ha nem kap kielégítő választ, a bizottság úgy határozhat, hogy indoklással ellátott véleményt ad ki. Új 5-szintes szabvány lépett életbe az elemi és általános iskolák tanulók értékeléséhez a 2026-2027-es tanévtől. Eszerint a diákok teljesítményét a nehézségekkel küzdőtől a haladóig sorolják be, és a célkitűzés szerint megalapozott, objektív és a tanulás valóban segítő értékelést kapnának a gyerekek. A tanulók számára a látványos újdonság elvileg nem jön, hisz a jelenlegi osztályzatok és minősítések megmaradnak. A pedagógusoknak viszont ez lenne az új iránytű, a gyerekek tudásának értékeléséhez. Azonban iskola kezdésig felkészítést érdemben nem kaptak arra, hogyan is kellene mindezt alkalmazni. Ferenc Salamon Alpár, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének alelnöke szerint az történik, ami általában az újítások esetében. Először bevezetik, majd menet közben kezdik kiképezni az alkalmazására az oktatókat, aminek a következménye frusztráció és eredménytelenség. Mihály Falvi Katalin, az RMDS oktatásért felelős ügyvezető alelnöke úgy látja, lenne értelme az egységes értékelésnek, ám számára is az alkalmazás és annak ellenőrzése a nagy kérdés. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 62 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma kissé felhős, de meleg időre számíthatunk Kolozsváron. A napcsúcs hőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 8 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 18 fokot mérnek. Híreink, ez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Uralma tengertől tengerig ér, az Eufrátesztől a föld határáig. Zakariás próféta könyve, 9. fejezet, 10. verse. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek. Máté evangéliuma, 24. fejezet, 14. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Készülj fel a vészhelyzetekre! Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
5: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
6: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
7: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
6: De egy ismerős hang az megmarad, már is érzed, hogy védve vagy.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Gyerekek, remélem már rádió közelben vagytok, hiszen kezdődik a mesekosár rovatunk, melyben a Főd Borsó székely népmesét hallgatjuk meg. Remélem, tetszeni fog.
9: Mesekosár.

0: A Földborsó, székely népmese. Sok minden együgyűséget fogtak rá az oláfalusi székelyekre. Pedig nem együgyű ám az oláfalusi nép, inkább színeli az együgyűséget, mely rendszerint ravasságot takar. Erre van az a történet is, amelyet most elmesélek. Egyszer régen, mikor még vasút nem volt, egy oláfalusi ember deszkát vitt Segesvárra. Mindegy szálig eladta a deszkát, de a pénzt, amit a deszkáért kapott, el is vásárolta. Azám, de amikor éppen indulóban volt hazafelé, nagyon megéhezett. Evett volna szegény feje, de nem volt mit. Üres volt a tarisznyája is, üres a bugyellárisa is. Na most mit csináljon? Ő bizony bement egy kurta kocsmába, 6 főtt tojást rendelt, meg is ette annak rendje módja szerint, hanem mikor fizetésre került a sor, azt mondta a kocsmárosnak, aki 100 ember volt. No, szomszéd, én a tojást megettem, de pénzem nincsen. Majd fizetek, ha még egyszer erre járok. Ohó, mondta a 100, adjon írást, kend, a szó elrepül, az írás megmarad. A székely ember szava írás, mondogatta büszkén a székely. Ne féljen, szomszéd, nem maradok az adósa. Jól van, jól, nyugodott meg a szomszéd. Csak menjen, kend, Isten hírével. Majd meglátom, írás-e a székely ember szava. Hát nem vett írást a szomszéd, de beírta a könyvébe annak rendje és módja szerint, hogy ezen és ezen a napon Péter Mózes oláfalusi székely hitelbe megevett 6 tojást. A székely pedig szép csendesen hazaballagott. De mi történt, mi nem? Esztendő múlt esztendő után nem volt járás a Segesvár felé. Éppen kerek 10 esztendő múltán járt arra ismét, s az volt az első dolga, hogy beállított a szomszédhoz. Adjon Isten, szomszéd! Emlékszik-e rám? Hát én vagyok Péter Mózes. Ennek előtte 10 esztendővel megöttem itt 6 főtt tojást, ihol az ára. És mindjárt le is számolt az asztalra 6 pengő krajcárt. Ohó, nem addig apattogott a szomszéd. Azzal leült az asztal mellé, s krétával elkezdett számolni. Az egész asztal teleírt a számokkal. Azon kezdte a számolást, hogy a 6 tojásból lett volna 6 csirke. A 6 csirkének lett volna annyi meg ennyi csirkéje, azoknak is ismét. Szóval 10 esztendő alatt az a 6 tojás éppen 600 pengő forintot jövedelmezett volna. Tyű, 1000 millió pillangó, ennek a felese tréfa, hogy ő 600 pengőt fizessen 6 tojásért. Hisz ennyi pénz az egész falunak sincs, nemhogy egyedül ő neki magának. Nem fizet, kiabálta a szomszéd. Nem én! Ha nem fizet, beperelem. Be is perelte. Egy hét se telt belé, Péter Mózest a törvény elé idézték. Hely, majd, hogy föl nem vetette a szegényt a nagy bánat. Mi lesz vele, ha a kocsmáros megnyeri a pert? Háza, lova, mindene rámegy. Volt azonban Olá faluban egy sok tudó székely góbé, aki az egész falunak szószólója volt a peres ügyekben. Hozzá fordult Péter Mózes uram is, hát ha kisegíteni a bajból. A szószóló vállalta is a pert, elment Péter Mózes urammal a tárgyalásra, de úgy rendezte a dolgot, hogy kicsit megkéssenek. Mikor aztán beléptek a törvényházba, bíró rájuk förmett. Hol voltak kentek? Miért késtek meg? Instálom, felelte a szószóló, nem jöhettünk előbb, mert nekem földborsót kellett elvetnem. Mit? Kérdezte a bíró, mintha nem jól hallotta volna. Földborsót instálom. Bolondkent? Hát abból hogy lesz borsó? Úgy felelte a szószóló, ahogy a főtt tojásból csirke. Mondjam tovább, ne mondjam, bezzeg, hogy a 100 szomszéd elveszítette a perét.
1: Mama!

kövisnek, hogy állj. Ne szurkáljon, ne bögdössön, mert ugyebár fáj. Sokkal jobb a békesség, hát kerüljük a bajt. Nem bírja a fülem ezt a furcsa nagy ricsajt. Mamma mia, hogyha fáj, hát jól vigyázz. Mamma mia, tűzzel, vízzel sose játsz. Mamma mia, ahol az energia dúl. Mamma mia, ott a természet nagy úr. Mamma mia.

0: A mai mesekosár rovatunkban a Földborsó székely népmesét hallgattuk meg, közben Halász Judit énekelt nekünk. A Főbe jó könnyűzenei műsorunk mai adásában Orszácki Jacky munkásságát ismerhetik meg közelebbről. A 60 éves korában elhunyt basszusgitáros, énekes, Magyarországon a legendás Sirius együttes tagjaként vált ismerté, Ausztráliában pedig több formáció zenekar vezetőjeként, zenei mentorként épített ki jelentős karriert. Szerkesztő Bíró Hunor.
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
2: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet. Mi vár rá? És ilyet is. Fülbe jó. Az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
1: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
3: Könnyű zenei fél óra szombatonként az Agnus Rádión.
2: Ez itt a Fülbe jó, az Agnus Rádió könnyűzenés műsora, a mikrofonnál Bíró Hunort hallják, köszöntöm Önöket! Orszácki Jacky, eredeti nevén Orszácki Miklós József, a magyar és az ausztrál zenei élet egyik különleges alakja volt. Basszusgitárosként, énekesként, zeneszerzőként és producerként is jelentős munkát végzett. Zenei pályafutása során a jazz, a blues, a rhythm and blues, a funk, a soul és a progresszív rock hatásait ötvözte. Életének meghatározó része Magyarországhoz és Ausztráliához kötődött. Hazájában a legendás Sirius együttes tagjaként vált ismerté, Ausztráliában pedig önálló zenekarok vezetőjeként és számos más muzsikus partnereként épített ki jelentős karriert. A mai adásban Orszácki Jacky munkásságát ismerhetik meg közelebbről. Tartsanak velünk!
4: Stay still. She scans the crowd 1,000 times. Then I get the bill. And is it me that she loved, or just love that she needs? When she holds me and cries, is it me that she feels in the dark? In the dark.

mind drifts. It drifts and leaves the room and scans the city.

Orszácki Jackie 1948. május 8-án született Budapesten, Józsefvárosban. Már gyermekkorában közel került a zenéhez. Zeneiskolában tanult, hegedült és zongorázott. A klasszikus zenei képzés mellett azonban hamarosan egyre inkább érdekelni kezdték a könnyű zenei műfajok, különösen a rock, a jazz, a gospel és az afroamerikai zene. A budapesti környezetben a magyar népzene, a cigányzene és az utcai muzsika is hatással volt rá. Ezek a különböző zenei hatások későbbi pályáján is érezhetőek maradtak, hiszen zenéire jellemző volt a műfajok közötti szabad átjárás. Tinédzserként testvérével és barátaival megalapította az Új Rákfogó együttest. A basszusgitározás kezdetben szinte véletlenül került be az életébe, később azonban ez lett legfontosabb hangszere. Már fiatalon nagy érdeklődést mutatott a kísérletező zene iránt, és egyre komolyabb hangszeres tudásra tett szert. A 60-as évek második felében olyan zenészekkel dolgozott együtt, akik a magyar jazz és rock zene fejlődésének fontos szereplői voltak. Orszácki számára a zene nem egyszerűen szórakoztatást jelentett, hanem önkifejezési lehetőséget is.

Korszácki Jackie pályafutásának egyik legfontosabb állomása a Sirius együttes volt. 1969-ben csatlakozott az újjászervezett zenekarhoz, ahol basszusgitárosként és énekesként kapott meghatározó szerepet. A klasszikus Sirius felállásban többek között Baronics Zsolt, Pataki László, Rádói Mihály és Veszelinov András zenélt vele együtt. A zenekar ekkor a hagyományos beat zenétől eltávolodva egy összetett progresszív jazz-rock hangzás kialakításán dolgozott. A Sirius zenéje Magyarországon meglehetősen különlegesnek számított. A zenekar hosszú, összetett darabokat játszott, amelyekben a rock, a jazz, a blues és más zenei irányzatok elemei egyaránt megjelentek. Orszácki basszusjátéka és erőteljes énekhangja mellett színpadi jelenléte is hozzájárult ahhoz, hogy a zenekar egyik meghatározó alakjává váljon. A Sirius számos egyetemi klubban fellépett, és rövid idő alatt jelentős rajongótábort szerzett. A zenekar nemzetközi lehetőségeket is kapott. 1970-ben és 71-ben Ausztráliában turnéztak, ahol a helyi közönség és a zenei szakma is felfigyelt rájuk. A Sirius Ausztráliában rögzítette a The Devil's Masquerade című albumot, amely Magyarországon az Ördög állarcos bája címen vált ismerté. A lemez a magyar progresszív rock egyik fontos dokumentuma lett. Bár a zenekar története nem bizonyult hosszú életűnek, a Sirius zenéje később kultikus státuszra tett szert, és Orszácki neve összefort ezzel a korszakalkotó együttes.

Borsácki végül Ausztráliában telepedett le, és új fejezetet kezdett zenei pályafutásában. A 70-es évektől kezdve egyre inkább a soul, a funk, a rhythm and blues és a jazz felé fordult. Dolgozott a Bakery nevű ausztrál zenekarral, később pedig Marcia Inez zenei vezetője és hangszerelője lett. Ez különösen fontos állomás volt karrierjében, mert olyan időszakban dolgozott a népszerű ausztrál énekesnő mellett, amikor Inez karrierjében jelentős sikereket ért el. Ausztráliában számos saját formációt is létrehozott. Ezek között szerepelt a Jump Back Jack, a Godmothers, a Grandmasters, a Hungarian Rhapsodist és az Orszácki Budget Orchestra. Zenéjében gyakran találkozott az amerikai funk és a soul a magyar zenei hagyományokkal. Egyes projektjeiben a New Orleans-i jazz, a gospel, a blues, a funk, a rap és a magyar népzenei elemek is megjelentek. A 90-es évektől Orszácki egy különleges hangszerrel, a piccolo basszusgitárral is kísérletezett. A hangszer magasabb hangolása lehetővé tette számára, hogy a basszusgitárt a hagyományostól eltérő módon sokszor dallam hangszerként használja. Egy újabb példája annak, hogy pályája során nem ragaszkodott a megszokott zenei megoldásokhoz, hanem folyamatosan kereste az új hangzásokat és kifejezési lehetőségeket. Ausztráliában sok fiatal zenészre is hatással volt, és több generáció zenészei dolgoztak vele együtt. Az ausztrál ABC rádió 2003-as és 2007-es portréi is kiemelték zenekarvezetői és mentor szerepét, valamint azt, hogy pályája későbbi szakaszában is aktívan támogatta a fiatal muzsikusokat.

Orszácki Jackie rendszeresen visszatért Magyarországra is. Ausztráliában töltött évtizedei ellenére nem szakadt el teljesen magyar közönségétől, és koncertjei Magyarországon is nagy érdeklődést váltottak ki. 2006-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovak keresztjével ismerték el zenei és kulturális tevékenységét. Orszácki Jackie 2008. február 3-án hunyt el Sydneyben 60 éves korában. Halálával egy olyan muzsikus távozott, aki egész életében kereste az új zenei lehetőségeket, nem lehet egyszerűen egyetlen műfaj képviselőjeként meghatározni. Zenéjében a progresszív rock, a jazz, blues, soul és funk egyaránt helyet kapott. A Siriusban eltöltött évei a magyar rock történet fontos részét képezik, ausztráliai munkásságával pedig egy nemzetközi karriert és egy önálló zenei világot teremtett.

0: Ennyi fért könnyű zenei műsorunk mai adásába, köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Bíró Hunort hallották. Ha tehetik, a folytatásban is maradjanak Ágnus Rádió közelben, a viszont hallásra.
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok. A

0: tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
1: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet. Mi vár rá? És ilyet is. Fülbe jó, az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
0: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.

0: Jó napot kívánok, békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat szombat déli magazin műsorunk utolsó órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ebben az órában hamarosan híreket mondok, majd versrovatunkat hallhatják. 14 óra 20 perctől kezdődő harangszó rovatunkban a vasárnapi Isten tiszteletek rendjeit közvetítem. Ezután zenedoboz rovatunkkal várom Önöket. Ezt ajánlom Önöknek a következő egy órában. Ha tehetik, tartsanak velem! Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve interneten keresztül a www.agnusradio.ro weboldalunkon. Elérhetnek továbbá a 0264 44 19 68-as telefonszámon, vagy személyesen felkereshetnek minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt, de várjuk leveleiket is az Agnus Radio az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre. A pontos idő 2 óra. Híreink következnek.
1: Hírek.
0: Rádiunk hírei először címszavakban. Kész a Murasán kabinet leendő minisztereinek névsora. Újabb lépés a családon belüli erőszak áldozatainak támogatásáért. Kötelezettségszegési eljárást indított Románia ellen az EB, az uniós energiaügyi szabályok késése miatt. Tanulók egységes értékelése. A pedagógusok szerint felkészítés nélkül jött az új reform. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma enyhén felhős, de meleg időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Siegfried Murasán kijelölt miniszterelnök tegnap a Kotrocsányi palotában bemutatta a kormányprogramját Nékus Ordán államfőnek. A dokumentumot a miniszterjelöltek névsorával együtt terjesztik majd a parlament elé, közölte. A PNL tegnapi bejelentése szerint Siegfried Murasán ma benyújtja a parlamentnek a kabinet névsorát és a kormányprogramot. A Murasán kormány támogató alakulatok sorban ismertették miniszterjelöltjeik listáját a délután folyamán. A PNL-e, az USZERE és az RMDS vezetősége tegnap jóváhagyta a kormányprogramot, és elfogadta a Murasán kormányba javasolt miniszterjelöltek listáját. A kormány 16 minisztériumból fog állni. A politikus az Európa FM-nek adott interjúban emlékeztetett, hogy a találkozóról már akkor megállapodtak, amikor az elnök megbízta a kormányalakítással, számolt be az Agile Press. Murasán azt is elmondta, hogy a következő lépésként véglegesítik a kabinet szerkezetét, és a leendő kormány támogató három párt megnevezi miniszterjelöltjeit. A Maros megyei tanács a szeptember 24-i ülésén jóváhagyta a megye 2026-os évi általános költségvetésének kiigazítását, amelynek keretében több közintézmény működéséhez biztosították a szükséges forrásokat. A legjelentősebb 94,9 millió leértékű kiegészítést a Maros megyei klinikai kórház kapta. További forrásokat kap a Dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu municipiumi kórház 1,7 millió lejt, a Maros megyei könyvtár 1 millió lej, a Maros művészeti együttes 846 ezer lejt, valamint a Maros megyei közérdekű objektumok őrzőszolgálata 764 ezer lejt. Elsősorban a személyi kiadások és egyes anyagi költségek fedezésére. Ugyanakkor a Maros megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság számára 457 ezer lejjel egészítik ki a fogyatékossággal élő személyeknek járó juttatások fedezésére szolgáló összeget, valamint 750 ezer lejjel a Fényszárnyai Segesvár nappali gondozási szolgáltatások elnevezésű projekt finanszírozását. Új központ a családon belüli erőszak áldozatainak. A Maros megyei tanács a soros ülésén jóváhagyta, hogy a Maros megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság partnerként vegyen részt a Vénusz 2 integrált támogatási intézkedések a családon belüli erőszak áldozatai számára című országos projektben, amelynek megvalósítására Európai Uniós finanszírozásra pályáznak a 2021-2027-es társadalmi befogadás és méltóság program keretében. A projektet országos szinten a nők és férfiak esélyegyenlőségért felelős országos hatóság valósítja meg, 40 helyi közintézménnyel partnerségében. Az Európai Bizottság tegnap úgy döntött, hogy felszólító levél útján kötelezettségszegési eljárást indít Románia és további 17 tagállam ellen, amiért nem küldtek értesítést az elektromos energiapiacának szervezésére vonatkozó szabályokról szóló 2024/1711-es irányelv teljes körű átültetéséről. Közleményében a brüsszeli testület emlékeztetett arra, hogy a jogszabály korábbi irányelveket módosít, és többek között előírja az energiaszolgáltató szabad választásának jogát, írja az Agile Press. A felszólított tagállamok a következők: Románia, Belgium, Észtország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Horvátország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Hollandia, Lengyelország, Szlovénia, Finnország és Svédország. A tagállamoknak 2026. július 17-éig kellett átültetniük az irányelvet nemzeti jogrendjükbe. 18 tagállam a mai napig nem jelentette be a bizottságnak az irányelv teljes körű átültetését. Az említett országoknak 2 hónap áll a rendelkezésükre, a válaszadásra és a bizottság által feltárt hiányosságok orvoslására. Ha nem kap kielégítő választ, a bizottság úgy határozhat, hogy indoklással ellátott véleményt ad ki. Új 5-szintes szabvány lépett életbe az elemi és általános iskolák tanulók értékeléséhez a 2026-2027-es tanévtől. Eszerint a diákok teljesítményét a nehézségekkel küzdőtől a haladóig sorolják be, és a célkitűzés szerint megalapozott, objektív és a tanulás valóban segítő értékelést kapnának a gyerekek. A tanulók számára látványos újdonság elvileg nem jön, hisz a jelenlegi osztályzatok és minősítések megmaradnak. A pedagógusoknak viszont ez lenne az új iránytű, a gyerekek tudásának értékeléséhez. Azonban iskola kezdésig felkészítést érdemben nem kaptak arra, hogyan is kellene mindezt alkalmazni. Ferenc Salamon Alpár, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének alelnöke szerint az történik, ami általában az újítások esetében. Először bevezetik, majd menet közben kezdik kiképezni az alkalmazására az oktatókat, aminek a következménye frusztráció és eredménytelenség. Mihály Falvi Katalin, az RMDS oktatásért felelős ügyvezető alelnöke úgy látja, lenne értelme az egységes értékelésnek, ám számára is az alkalmazás és annak ellenőrzése a nagy kérdés. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 62 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma kissé felhős, de meleg időre számíthatunk Kolozsváron. A napcsúcs hőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 8 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 18 fokot mérnek. Híreink ez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt 2 igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír. Uralma tengertől tengerig ér, az Eufrátesztől a föld határáig. Zakariás próféta könyve, 9. fejezet, 10. verse. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek. Máté evangéliuma, 24. fejezet, 14. verse.
3: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
4: Reklám.

0: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja feladója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Agnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
1: De egy ismerős hang az megmarad, már is érzed, hogy védve vagy.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Versrovatunk következik, melyben Reményik Sándor, mint aki elfelejtett emberül című költeménye csendül fel.

Reményik Sándor, mint aki elfelejtett emberül. Én valamikor tudtam nyelveket, és szóltam általuk az emberekhez, és ők is szóltak hozzám nyelveken. A szó szárnyán csengett az értelem, harangszó szélzengésben messziről. Most zúg a szél, de hang s harangtalan, és lassan elfelejtek franciául, és lassan elfelejtek németül, és lassan elfelejtek magyarul, és lassan elfelejtek emberül. Ó, nem haragszom én az emberekre, minden hálám övék, csak örömük és szenvedéseik, küzdelmeik és győzedelmeik világából hultam ki, holt atom. Még néha próbálom az anyanyelvem, nagyon szeretnék megérteni mást, s vágyom, hogy megértsenek engemet, de belebotlom szárnyas vágyaimba, és félre szólok, mint a lázbeteg. Az ember nyelvet, aki elfeledte, meg nem tanulja újra soha már. Meghalt, ki elfelejtett emberül, de én haló poromban álmodom, hogy van még nyelv az emberén kívül, világnyelv, melyen nincsen félreértés, világnyelv, mely szó nélkül magyaráz, világnyelv, mely végtelen szánalommal engedi beszélni a csillagokkal. Az élet rég kirostált szemetét, ha ezt a nyelvet bírnám megtanulni, és minden bűbájos tájszólásait, hüllő szívemnek minden dobbanása, a mindenséggel volna párbeszéd, és szólnék, ahogy eddig soha még.

Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat vasárnapi harangszó rovatunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. A következőkben a református egyházak, a római katolikus egyházak és az unitárius egyházak istentiszteleteinek és miséinek menetrendjeit ismertetem. Először a református egyházak istentiszteleteinek rendjeit hallhatják. A Farkas utcai templomban reggel 10 órától Telegdi István, míg délután 6 órától Fazekas Zsolt prédikál. A Gyöngyfalvi úti templomban reggel 10 órától Fazekas Zsolt istentiszteletet tart. A Kétágú templomban reggel 10 órától Pap Ákos, míg délután 6 órától Székely József szolgál. A Napkelet utcai imaházban reggel 10 órától Székely József hirdeti az igét. A Hídelvei templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Szőlősi János prédikál. A Felsővárosi, vagyis Kakasos templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Kerékgyártó Zsolt tartja az istentiszteletet. Az Újalsóvárosi egyházközségben reggel 10 órától és délután 6 órától Füstös Tóth Beatrix hirdeti az igét. Az Érisztelepi templomban reggel 10 órától Farkas László prédikál. A Kerekdombi egyházközségben reggel 10 órától és délután 6 órától Fazakas Csaba istentiszteletet tart. A Szamosfalvi egyházközségben reggel 11 órától és délután 6 órától Péntek Márton szolgál. A Kölesföldi egyházközségben 9 óra 30 perctől Péntek Márton tartja az istentiszteletet. A Bulgária telepi templomban reggel 10 órától Barta István, míg délután 6 órától Simon János prédikál. A Tóvidéki egyházközségben reggel 10 órától Bántó Tamás Csilla prédikál. A Törökvágási templomban reggel 10 órától Bibza Gábor, míg délután 6 órától Kacsó Roland Szilárd tartja az istentiszteletet. A Kolozsmonostori templomban reggel 10 órától Fehér Attila, míg délután 6 órától Gede Csongor szolgál. A Szászfenesi egyházközségben reggel 10 órától Máté István hirdeti az igét. Kisbácsban reggel 10 órától Olá Mátyás prédikál. Az Apahidai templomban pedig reggel 11 órától Sikó Csaba tartja az istentiszteletet.

A következőkben a római katolikus egyházak miséinek menetrendjeit ismertetem. A Szent Mihály templomban reggel 11 órától László Attila, míg 18 órától a misét celebrálják a főtéri plébánia papjai. A Szent Háromság, vagyis Piarista templomban reggel 8 órától Ferenc Egon József tart misét. 9 óra 30 perctől román nyelven Popeszk Mihaica Krisztián, 10 óra 45 perctől olasz nyelven celebrálják a jezsuita szerzetes papok, míg 19 órától az egyetemisták misijén Böszörményi Géza celebrál. A Ferencrendi templomban reggel 9 és 12 órától misét tartanak a ferences szerzetes papok. Ez követhető a kolozsvári Ferencesek YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban 10 óra 30 perctől Ferenc Antal celebrál. A fájdalmas Szűzanya monostori templomban reggel 9 órától Székely Dénes misét tart. A Kolozs monostori Nagyboldogasszony apátsági, vagyis Kálvária templomban reggel 11 órától Székely Dénes szent misét tart. A Szűz Mária Szent Szíve, vagyis Jobbágy utcai templomban 10 óra 30 perctől Vizit Zakariás celebrál. A Jézus Szent Szíve, vagyis Kerekdombi templomban 9 óra 30 perctől Keresztes Olivér misét tart. A Szent József templomban az Íris telepen 10 óra 45 perctől Keresztes Olivér celebrálja a Szent Misét. A Szent István templomban a Dónát úton 9 óra 30 perctől Böjte Csongor Szent Misét tart. Szombaton a Szent Péter és Pál templomban délután 6 órától vasárnapi előesti Szent Misét tart Ferenc Antal.

A következőkben az unitárius egyházak és evangélikus egyházak istentiszteleteinek menetrendjeit ismertetem. A belvárosi templomban őszi hálaadás alkalmából 11 órától Rac Norbert Zsolt tartja az istentiszteletet, úrvacsorai ágendát mond Jobbágyi Júlia. Az Írisztelepi templomban reggel 11 órától prédikál, és úrvacsorai ágendát mond Mezei Csaba. A monostori egyházközségben délután 3 órától prédikál, és úrvacsorai ágendát mond Rűz Fogarasi Tibor. Az evangélikus egyházban reggel 10 órától Kovács Árpád teológus tartja az istentiszteletet.

Üdvözlöm a Zenedoboz komoly zenei kívánság műsorunk kedves hallgatóit, és köszöntöm mindazokat, akik ezen a héten névnapjukat, születésnapjukat, vagy esetleg más fontos eseményeket ünnepeltek, vagy ünneplik. A következő zenei művek szóljanak nekik.

0: Az imént elhangzott művekkel köszöntöttük mindazokat, akik ezen a héten ünnepelték születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét. Isten éltessen minden ünnepeltet! Köszönjük figyelmüket, a Zenedoboz komoly zenei kívánság műsorunk jövő héten is jelentkezik szombaton. Addig is várjuk üzeneteiket a 0264 44 19 68-as telefonszámra, vagy az agnus@agnusradio.ro e-mail címre.
1: Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komolyzenei kívánságműsora.

Ezzel szombat déli adásunk a végéhez érkezett, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket a www.agnusradio.ro honlapon keresztül. 15 és 17 óra között ifjúsági és magyar zenével várjuk Önöket. 17 órakor aranyszalagtár és harangszorvatunk csendül fel. 18 órakor Isten tiszteletet sugárzunk. 19 órától pedig krédó és versrovatunkat. 20 órától a kicsiket várjuk rádió közelbe mesekosárovatunk ismétlésével. Én Fodor Ákos, magyar költő, műfordító gondolatával búcsúzom Önöktől, mely így szól. Ne öld meg a csöndet, a csöndnek dajkája legyen a zene, ne ellenfele. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 3 órában. Ungvári Szendét hallották, szép délutánt kívánok, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta a hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

imádkozom most ezért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

sorra, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonák.

És a vonatok megjöttek sorra, néhány béke év nekünk is járt, aztán jött az a rend.

0: hírek.
1: Rádiunk hírei először címszavakban. Kész a Murasán kabinet leendő minisztereinek névsora. Újabb lépés a családon belüli erőszak áldozatainak támogatásáért. Kötelezettségszegési eljárást indított Románia ellen az EB, az uniós energiaügyi szabályok késése miatt. Tanulók egységes értékelése. A pedagógusok szerint felkészítés nélkül jött az új reform. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma enyhén felhős, de meleg időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Siegfried Murasán kijelölt miniszterelnök tegnap. A kotrocsáni palotában bemutatta a kormányprogramját Nikus Ordán államfőnek. A dokumentumot a miniszterjelöltek névsorával együtt terjesztik majd a parlament elé, közölte. A PNL tegnapi bejelentése szerint Siegfried Murasán ma benyújtja a parlamentnek a kabinet névsorát és a kormányprogramot. A Murasán kormány támogató alakulatok sorban ismertették miniszterjelöltjeik listáját a délután folyamán. A PNL, az USZERE és az RMDS vezetősége tegnap jóváhagyta a kormányprogramot, és elfogadta Murasán kormányba javasolt miniszterjelöltek listáját. A kormány 16 minisztériumból fog állni. A politikus az Európa FM-nek adott interjúban emlékeztetett, hogy a találkozóról már akkor megállapodtak, amikor az elnök megbízta kormányalakítással, számolt be az Agile Press. Murasán azt is elmondta, hogy a következő lépésként véglegesítik a kabinet szerkezetét, és a leendő kormány támogató három párt megnevezi miniszterjelöltjeit. A Maros megyei tanács a szeptember 24-i ülésén jóváhagyta a megye 2026-os évi általános költségvetésének kiigazítását, amelynek keretében több közintézmény működéséhez biztosították a szükséges forrásokat. A legjelentősebb 94,9 millió leértékű kiegészítést a Maros megyei klinikai kórház kapta. További forrásokat kap a Dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu Municipiumi Kórház 1,7 millió lejt, a Maros megyei könyvtár 1 millió lej, a Maros Művészeti Együttes 846 ezer lejt, valamint a Maros megyei közérdekű objektumok őrzőszolgálata 764 ezer lejt. Elsősorban a személyi kiadások és egyes anyagi költségek fedezésére. Ugyanakkor a Maros megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság számára 457 ezer lejjel egészítik ki a fogyatékossággal élő személyeknek járó juttatások fedezésére szolgáló összeget, valamint 750 ezer lejjel a Fényszárnyai Segesvár nappali gondozási szolgáltatások elnevezésű projekt finanszírozását. Új központ a családon belüli erőszak áldozatainak. A Maros megyei tanács a soros ülésén jóváhagyta, hogy a Maros megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság partnerként vegyen részt a Vénusz 2 integrált támogatási intézkedések a családon belüli erőszak áldozatai számára című országos projektben, amelynek megvalósítására Európai Uniós finanszírozásra pályáznak a 2021-2027-es társadalmi befogadás és méltóság program keretében. A projektet országos szinten a nők és férfiak esélyegyenlőségért felelős országos hatóság valósítja meg, 40 helyi közintézménnyel partnerségében. Az Európai Bizottság tegnap úgy döntött, hogy felszólító levél útján kötelezettségszegési eljárást indít Románia és további 17 tagállam ellen, amiért nem küldtek értesítést az elektromos energiapiacának szervezésére vonatkozó szabályokról szóló 2024/1711-es irányelv teljes körű átültetéséről. Közleményében a brüsszeli testület emlékeztetett arra, hogy a jogszabály korábbi irányelveket módosít, és többek között előírja az energiaszolgáltató szabad választásának jogát, írja az Agile Press. A felszólított tagállamok a következők: Románia, Belgium, Észtország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Horvátország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Hollandia, Lengyelország, Szlovénia, Finnország és Svédország. A tagállamoknak 2026. július 17-éig kellett átültetniük az irányelvet nemzeti jogrendjükbe. 18 tagállam a mai napig nem jelentette be a bizottságnak az irányelv teljes körű átültetését. Az említett országoknak 2 hónap áll a rendelkezésükre, a válaszadásra és a bizottság által feltárt hiányosságok orvoslására. Ha nem kap kielégítő választ, a bizottság úgy határozhat, hogy indoklással ellátott véleményt ad ki. Új 5 szintes szabvány lépett életbe az elemi és általános iskolák tanulók értékeléséhez a 2026-2027-es tanévtől. Eszerint a diákok teljesítményét a nehézségekkel küzdőtől a haladóig sorolják be, és a célkitűzés szerint megalapozott, objektív és a tanulás valóban segítő értékelést kapnának a gyerekek. A tanulók számára a látványos újdonság elvileg nem jön, hisz a jelenlegi osztályzatok és minősítések megmaradnak. A pedagógusoknak viszont ez lenne az új iránytű, a gyerekek tudásának értékeléséhez. Azonban iskola kezdésig felkészítést érdemben nem kaptak arra, hogyan is kellene mindezt alkalmazni. Ferenc Salamon Alpár, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének alelnöke szerint az történik, ami általában az újítások esetében. Először bevezetik, majd menet közben kezdik kiképezni az alkalmazására az oktatókat, aminek a következménye frusztráció és eredménytelenség. Mihály Falvi Katalin, az RMDS oktatásért felelős ügyvezető alelnöke úgy látja, lenne értelme az egységes értékelésnek, ám számára is az alkalmazás és annak ellenőrzése a nagy kérdés. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,27 bani, 1 amerikai dollár 4,62 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma kissé felhős, de meleg időre számíthatunk Kolozsváron. A napcsúcs hőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 8 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 18 fokot mérnek. Híreink ez az a Csepressz hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportár értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt 2 igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Uralma tengertől tengerig ér, az Eufrátesztől a föld határáig. Zakariás próféta könyve, 9. fejezet, 10. verse. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek. Máté evangéliuma, 24. fejezet, 14. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Készülj fel a vészhelyzetekre! Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
5: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
6: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
7: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
6: De egy ismerős hang az megmaradt, már is érzed, hogy védve vagy.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Aranyszalagtár.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit. Önök a Keresztény Élet felekezetközi magazinunkat hallhatják, a mikrofonnál Vitus István. Mai krédunkban folytatjuk Jean Cadier Egy ember Isten igájában című Calvin életrajzot, a mai alkalommal az Isten igéinek hirdetője Genfben című rész második felével jelentkezünk. Mindezt Fájsmit Mária tolmácsolásában hallhatják.

Az Isten igéjének hirdetője Genfben. Nagy elfoglaltsága ellenére Calvin nem hagyta abba teológiai nézeteinek írásba foglalását. Nagy elfoglaltságáról 1542. januárjában ezt írja: nem emlékszem rá, hogy megérkezésem óta adódott volna két nyugodt óra, ami alatt valaki ne zavart volna meg. 1543-ban közzéteszi az institúció harmadik latin nyelvű kiadását, amit csak hamar franciára fordít, és ez lesz a második francia kiadás 1545-ben. A harmadik kiadás is bővült az előzőkhöz képest, most már 21 fejezetből áll a 12 helyett. Ugyancsak 1541-ben adja ki Genfben a Rövid értekezés az úrvacsoráról című művét, amelyet nyilván még Strasbourgban készített elő. Ezt a művét eleve francia nyelven írja, hiszen az institúciónak anyanyelvre való lefordításával már bebizonyította, hogy az addig kizárólag latin nyelven tárgyalt teológiai témák a nép nyelvén is kifejthetők. Calvin nyitja meg a francia nyelven író teológusok sorát. Kétségtelen, hogy mondat szerkesztésén érződik a latin hatás, a mondatrészek elhelyezése, a szórend erősen emlékeztet a latin nyelv szabályaira. Kifejezései világosabbak és tömörebbek a latin szövegben, mint a franciában. És mégis milyen közvetlen, szókincsében gazdag és élénk stílus. Készségesen idézzük Bussy értékelését a két reformátor stílusáról. Adjuk meg neki, ha már annyira vágyik rá, az elismerést, hogy úgy írt olyan jól, mint bárki a korszakban. Ha úgy tetszik, még Luther fölé is helyezhetjük. Mert noha Lutherben több volt az eredetiség és élénkség, Calvin a kisebb szellem, úgy tűnik, mégis fölébe kerekedett tanulmányai segítségével. Luther heves hangjával győzedelmeskedett, de Calvin tolla pontosabb volt, főleg ha latinul írt, és stílusa noha ridegebb volt, egyúttal logikusabb és választékosabb is.

mindketten kiválóan használták anyanyelvüket. Ebből az értékelésből nyomban levonják a következtetést, Calvin stílusa rideg. Nos, Bussy csak annyit mond, hogy ridegebb, mint Lutheré. Aki Calvin stílusát ridegnek minősíti, elárulja, hogy nem olvasott még két oldalnyit sem az institúcióból. A Strasbourgban előkészített rövid értekezés az úrvacsoráról, tehát Genfben jelent meg 1541-ben. Maga a cím utal a mindössze 40 oldalas terjedelemre. Már megtérése előtt zavarta Calvint, és talán egy rövid időre meg is torpantotta az evangéliumi kegyesség felé vezető útján Luther és Zwingli nézeteltérése az úrvacsora kérdésében. A két reformátor a Marburgi hitvitában nem jutott egyességre. 10 év telt el azóta. Calvin újra felveti a kérdést. Egyszerű szavakkal, de elmélyülten tárgyalja, és Luther kétségtelenül kedvezően ítélte meg Calvin vállalkozását. Ez egy rövid, mindamellett világos összefoglalás, hogy a szerző saját szavait idézzük. Íme a lényege. Isten, aki a keresztség útján gyermekeiként befogadott minket egyházába, atyai tisztét irányunkban úgy is gyakorolja, hogy lelkünket lelki eledellel táplálja. Nos, a Szentírás azt mondja, hogy a mi lelki kenyerünk az élet kenyere Jézus Krisztus, aki az élet teljességét tárja ki előttünk. Lelkünknek nincs más tápláléka, mint Jézus Krisztus. A Krisztusban való élet eszköze az íge és a sákramentum. Az Úr evangéliumának ígéreteit írja alá és pecsételi le lelkünkben a sákramentum által, amely igéjének látható megerősítése. Az úrvacsora rendeltetése ezen kívül, hogy Isten magasztalására vezessen bennünket, továbbá, hogy kimutathassuk testvéri szeretetünket a többi hívővel szemben. Az úrvacsorában a mi Urunk adatik nékünk. Ezzel kapcsolatban Calvin a legkeményebb szavakat használja, hogy kifejezésre juttassa e adomány valóságos voltát. Mindaz a haszon, amely az úrvacsorából ránk áramlik, megsemmisül, ha Jézus Krisztus nem adatik nekünk abban, mint aki mindennek állaga és alapja. Ha ezt egyszer megállapítottuk, minden kétely nélkül fogjuk vallani, hogyha valaki tagadja, hogy az úrvacsorában Jézus Krisztus valódi közöltetése van ajánlva nekünk, nem egyebet művel, mint üres haszontalanságá teszi a Szent Sákramentumot, oly kárhozatos Isten káromlássá, amely méltatlan arra is, hogy meghallgassuk. Ez a közösség az Úr testével és vérével, azaz ember voltával, amely alakban szenvedett érettünk, és elégtételt adott helyettünk, van kiábrázolva számunkra látható jelekkel, de oly módon, hogy a sákramentum belső állaga össze van kapcsolva e látható jelekkel. Calvin nem habozik használni a teológiailag igen kétértelmű állag szót, legalább 10-szer találkozunk e kifejezéssel az értekezésben. De hogyan adatik meg nekünk Krisztus teljességének adománya a látható jelek útján? Itt találjuk Calvin nagy horderejű tanát a Szentlélek munkálkodásáról. Gondoljunk arra, hogy e hatást Isten titkos és csodálatos erejéből származik, és hogy ennek a részesülésnek köteléke Isten lelke, ezért is nevezzük lelki részesedésnek. Hogy helyesen megértsük az úrvacsorából származó hasznot, nem szabad azt hinnünk, hogy a mi Urunk csupán külső jegyek által inti, gerjeszti és gyújtja föl szívünket. Mert a fő dolog az, hogy bensőnkben munkálkodik a Szentlélek által. Calvin ezután rátér az úrvacsorában részesülő hívő méltóságának kérdésére. A Krisztus által megkövetelt előfeltételek, a bűnbánat és a hit,
saját gyarlóságunk fölismerése és az egyetlen üdvözítő kegyelembe vetett hit. Gyakran kell élni az úrvacsorával, sűrűn kell az Úr asztala elé járulni. Calvin azt is megmondja, hogy ez a gyakran a minden vasárnapi úrvacsora vételt jelenti. Az ő szemében az úrvacsora osztás az Isten tisztelet szerves része volt. Ezt követően Calvin elutasítja a római egyháznak az úrvacsorára vonatkozó tévtanait, azt állítani, hogy az úrvacsora áldozat, amely által Istentől bűneink bocsánatát nyerjük, oly szentségtörés, amelyet sehogy sem lehet tűrni. Vajon Calvin. Hiszen ezzel megtagadnánk Jézus kereszthalálának egyedül való voltát, pedig Jézus az egyetlen áldozó pap, akinek közben járására kerültünk vissza az Atya kegyelmébe. Így módon megfosztanánk Jézust az őt megillető dicsőségtől, és igazságtalanságot követnénk el vele szemben. Calvin elutasítja az átlényegülés tanát is. Maga a sákramentum fogalma, jel mi volta követeli meg, hogy a valóságos kenyér megmaradjon jelnek, és ne semmisüljön meg, átadva helyét egy más lénynek. Ugyanígy el kell ítélni az egy szín alatt való áldozást, amely megfosztja a hívőket a bűneinek bocsánatára kiontott vérjegyétől. Jézus ezt mondja, igyatok mindnyájan. A pápa mégis gőgösen kijelenti, ne igyatok mindnyájan. A befejező részben Calvin utal Luther és Zwingli vitájára az úrvacsora kérdésében, amely sajnálatos módon már a kezdeti időkben megosztotta a reformáció híveit, és merjük kimondani, minden komoly teológiai indoklás nélkül a mai napig is megosztja. Calvin érezte ennek a megosztottságnak oly fájdalmas voltát, és igyekezett megszüntetni. Kimutatja, hogy Luther, bár elutasította az átlényegülés tanát, továbbra is azt állítja, hogy a kenyér egyesül Krisztus testével, de kijelentéseit nem támasztja alá még egy vázlatos teológiai okfejtéssel sem. Luther kijelenti a strasbourgi reformátorokhoz intézett levelében, hogy nagy örömmel fogadta a strasbourgiak javaslatait arra vonatkozóan, hogy milyen indoklással lehet tagadni Krisztus testének valóságos jelenlétét a kenyérben, hiszen ennél jobb eszközt nem is kaphatott volna a pápa elleni küzdelméhez. De Luther mégis úgy érezte, hogy szó szerint kell ragaszkodnia a szereztetési igéhez. Ez az én testem. Luther nem találta meg azt a teológiai formulát, amely lehetővé tette volna számára, hogy elfogadja Krisztus valóságos jelenlétét, anélkül, hogy vagy az átlényegülés tévtanának, vagy az anabaptizmus túlzó spiritualizmusának hibájába ne esnék. A marburgi hitvita másik oldalán, Zwingli félve az átlényegülés tanától, és különösen a szentségimádástól, makacsul ragaszkodott ahhoz, hogy Krisztus megdicsőült teste az égben van, tehát távol olyan földi elemektől, mint a kenyér és a bor. Zwinglinek az Úr mennybe menetelére támaszkodó érveit valójában még soha nem cáfolták meg. Calvin minden írásában teljes mértékben csatlakozik Zwingli e felfogásához. De Marburgban, noha a találkozó célja az egyetértés kialakítása volt, Zwingli inkább megmerevedett, mintsem az ellentétek elsimítására törekedett volna. Luther pedig a svájci reformátorokban azokat az embereket látta, akik befogadták egyházukba az anabaptistákat, ezért ragaszkodott görcsösen a szó szerinti értelmezéshez, és távolabb állónak érezte vitapartnereit, mint ahogy valójában voltak. Miközben Zwingli figyelmét a megdicsőült Krisztusnak az égben való jelenlétére fordította,
Elfelejtette kimutatni, hogy miként kell hinni Jézus Krisztus jelenlétét az úrvacsorában, és milyen közösségünk van benne Krisztus testével és vérével. Ezért Luther azt hitte, hogy ő csak a puszta jegyeket akarja megtartani, azok lelki állaga nélkül. Calvin Krisztusnak az úrvacsorában való jelenlétét vallja, de az állag szót mintegy felmagasztalja azáltal, hogy a lelki szóval figyelmeztet. Nincs más valóság a sakramentumban, csak ami a Szentlélek ereje által jön létre. Ha Luther határozottan kijelentette volna, hogy elutasítja az átlényegülés tanát, és Zwingli határozottan állította volna, hogy szerinte kapcsolódik a valóság a jegyekhez, megszülethetett volna a megegyezés. Calvin erősen reménykedett abban, hogy sikerül áthidalni az úrvacsora kérdésében az ellentéteket, és megérheti a reformáció egységének megvalósulását. Ezért az egységért kész lett volna átkelni 10 tengeren. Sajnos ez a remény nem vált valóra. Calvin 1549-ben kötött egy egyezményt az úrvacsoráról Zwingli zürichi utódjával, Henry Bullingerrel. Az egyezmény 26 cikkeiből áll, amelyből 20 a sakramentumnak általános magyarázata, és 6 vonatkozik az úrvacsorára. Feltűnő a szöveg krisztológiai hangvétele. Például a 6. cikkeiben ez állt. Lelki közösségünk van az Isten fiával, aki lelke által bennünk lakózik, és részeltet minket minden jóban, ami ő benne foglaltatik. E közösség tanúbizonyságával parancsolta meg nékünk mind az evangélium hirdetését, mind a sakramentumokkal való élést. A sakramentum tehát jel és tanúbizonyság a lelki közösségről, amelyet Krisztus megad nekünk. De az úrvacsora körüli vitákat újból felszította az egyezmény egy másik cikkelye, amely a következőképpen hangzik. Ez által nem csak a pápisták balga elképzeléseit vetjük el, amivel el akarják hitetni, hogy a kenyér átlényegül Krisztus valóságos testévé, hanem minden egyéb otromba képzelgést, vagy felelőtlen és körmönfont okoskodást, amelyek semmibe veszik Krisztus égi dicsőségét, vagy nem képesek felismerni emberi természetének valóságát. Véleményünk szerint ugyanolyan képtelenség, ha valaki azt állítja, hogy Jézus Krisztus ott van a kenyérben, vagy a kenyér mellett, mintha azt vallja, hogy a kenyér alakul át Krisztus testévé. Eddig tartott az idézet. A reformáció két táborra szakadt az úrvacsora körüli nézeteltérés miatt. Ez a megosztottság mind a mai napig fönnáll. Reméljük, hogy hamarosan eljön az idő, amikor ezek a viták végképp feledésbe mennek, és miután mindenki elismeri a Krisztus valóságos jelenlétére vonatkozó tant, helyreáll a reformáció egysége. A Szent Péter templomban tartott igehirdetések, a teológiai oktatás, az értekezések útján Calvin egyre pontosabban fogalmazta meg és foglalta rendszerbe a reformáció hit elvét. A reformáció levetette kezdeti humanista és reformista jellegét. Az üldöztetések egyértelmű állásfoglalásra kényszerítették azokat, akik szakítani akartak a babonákkal. Aki nem akart hűtlenné válni elveihez, vagy az üldözők mellé állt, kénytelen volt különválni. Itt kell megemlíteni Calvin 1543 és 1549 között keltezett kisebb írásait, amelyeket az elkerülendő babonák címmel jelentetett meg. Az első értekezés által kiváltott viták alapján 1544-ben jelenik meg a Calvin János mentegetőzése a nikodemista urakkal szemben, akik panaszkodnak az ő nagy szigorúságára című írás. Nikodémitáknak azokat nevezték, akik féltek a nyílt állásfoglalástól, akár csak Nikodémus, aki éjszaka kereste fel Jézust, nyilván azért, hogy ne kompromitálja magát.
Franciaországban annak idején, mondja Béza Tudor, többen voltak azok, akik már az üldöztetések kezdetén félelemből visszatértek a babonákhoz, s végül azzal ámították magukat, hogy nem vétkeznek az igazi vallás ellen, ha továbbra részt vesznek a római egyház szertartásain. Rendkívül ártalmas tévejgést már az egyházatyák is elítélték. Ezek az emberek azt rótták fel Calvinnak, hogy túl szigorú, mivel ő egy rendkívül szívesen megírt műben megcáfolta állásaikat. A kiválóbb teológusok és a zürichi egyház véleményére támaszkodva annyira rájuk pirított, hogy ettől kezdve minden jóérzésű ember irtózott a Nikodémita névtől. Mivel magyarázható a nikodémiták álláspontja? Elsősorban talán azzal, hogy féltek az egyház kettészakadásától, és azt remélték, hogy a reformot szakítás nélkül is végre lehet hajtani. Az üldöztetések kegyetlensége megfosztotta őket a reménységüktől. Szétfosztott az álom, hogy az evangélium győzhet a fennálló egyház keretein belül. Farel, akárcsak Gérard Roussel, igen keményen ítélte el egykori tanulótársait. Azokat, akik Franciaországban irányítják a lelki életet, buzdítani kell arra, hogy ne rothadjanak meg bűneikben. Mert nemhogy bevallanák tévejgéseiket, hanem miután megtagadták az igazságot, valóságos kultuszt csinálnak istentelenségükből. Vannak, akik gyenge hitük miatt elbuknak. Ezek vannak a legkevesebben. Sokan hitben megerősödve kerülnek ki a megpróbáltatásokból. De még több olyan embert ismerek, akik a sárban tocsogva azt képzelik, hogy semmi rosszat nem tesznek, és végül minden kegyességüket elvesztik, hitük hajótörést szenved. Ezek kizárólag azért vannak a helyükön, hogy mások tetszését kiérdemeljék. Keserű szívvel kell megállapítanom, hogy Franciaországban senki sem gonoszabb, és senki sem jelent nagyobb akadályt az igazi kegyesség útján, mint ezek az emberek, akiknek hírnevük lehetővé tenni, hogy állást foglaljanak az Isten ígéje mellett, és kiálljanak az evangéliumért. Calvin majdnem ugyanezt mondja. Mit szóljak azokról, akik miután megízlelték Isten adományát, ahelyett, hogy minden erejükkel szembeszegülnének az elviselhetetlen zsarnoksággal, éppen ellenkezőleg eltitkolják az egyház szorongattatott helyzetét. Hírnevüket vagy vagyonukat féltve szótlanul tűrik az igazságtalan ítélkezést, s ha a gyanú legkisebb árnyéka vetődik rájuk, megpestelenítve érzik magukat. És hogy ne tegyék ki magukat az istentelenség vágyának, ürügyként az evangéliumi tanuk által kavart számos botrányra hivatkoznak. Hangos szóval hirdetik, hogy az evangélium új hitvallói a közrendet veszélyeztetik, s amilyen ékesen tudnak szólni, oly kevéssé élnek az evangélium tanítása szerint. A megalkuvók nem csak a nyílt színvallástól írtóztak, de nem mertek szót emelni az evangéliumi tanúk hirdetőinek kegyetlen üldözése ellen sem. Calvin e magatartással szembeállítja a teljes őszinteség követelményét, a személyes hit és a mindennapi élet tökéletes összhangját. Nem lehet külön választani a hitet a lélektől, mert egyik is, másik is az Úré. Mindkettő feladata, hogy az Urat dicsőítse. Senki sem teheti meg, hogy részt vesz testileg a római ceremóniákban, hogy közben megóvja lelkét a bálványimádástól. Isten a teljes élet, nem csupán a titkos gondolatok kegyességét követeli meg. Calvin sorra veszi a habozók különböző csoportját, és ítéletet mond felettük. Először azokat rója meg, akik hallgatóik számának növelése érdekében az evangéliumot prédikálják, és az igaz tanúk néhány elemét is beleszövik beszédjükbe, de nem vonják le a végkövetkeztetéseket. Ezután a finom lelkű főpapok kerülnek sorra, azaz a magasrangú egyházi méltóságok és udvari lelkészek.
A harmadik csoportba a filozófusok tartoznak, akik valamiféle idealizmus alapján úgy vélik, hogy az Isten igazsága független a vallás gyakorlásának formájától, amely önmagában véve közömbös ügy. A negyedik csoportba tartoznak a kereskedők és a köznép, akiknek csak egy óhajuk van, hogy békén hagyják őket. Szigorúságának bírálóival szemben Calvin Krisztus szavait idézi. Mert aki meg akarja menteni életét, az elveszíti, aki pedig elveszíti életét én értem, az megtalálja. Máté 16:25. Calvin kemény intelmei átsegítették a születőfélben levő francia reformációt a nikodémizmus válságán. A szakítás kétségtelenül fájdalmas volt. De ez volt az ára az újra megtalált igazságnak. Egyértelmű állásfoglalásra volt szükség, mind a bizonytalankodó humanizmussal, mind a pápista babonákkal szemben. Merész hangú írásaival Calvin lehetővé tette, hogy az Isten ígéjének egyháza az üldöztetések és a megalkuvások ellenére is megszülethessék. De elérkeztünk az 1549. esztendőhöz, és most már a vész nem a francia egyházat fenyegeti, hanem a Genfit, ahol Calvinnak kemény küzdelmet kell folytatnia az igazságért.

0: A mikrofonnál Vitus Istvánt hallották, békesség Istentől, a viszonthallásra.
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.

Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat vasárnapi harangszó rovatunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. A következőkben a református egyházak, a római katolikus egyházak és az unitárius egyházak istentiszteleteinek és miséinek menetrendjeit ismertetem. Először a református egyházak istentiszteleteinek rendjeit hallhatják. A Farkas utcai templomban reggel 10 órától Telegdi István, míg délután 6 órától Fazekas Zsolt prédikál. A Gyögyfalvi úti templomban reggel 10 órától Fazekas Zsolt istentiszteletet tart. A Kétágó templomban reggel 10 órától Pap Ákos, míg délután 6 órától Székely József szolgál. A Napkelet utcai imaházban reggel 10 órától Székely József hirdeti az igét. A Hídelvei templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Szőlősi János prédikál. A Felsővárosi, vagyis Kakasos templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Kerékgyártó Zsolt tartja az istentiszteletet. Az Újalsóvárosi Egyházközségben reggel 10 órától és délután 6 órától Füstös Tóth Beatrix hirdeti az igét. Az Érisztelepi templomban reggel 10 órától Farkas László prédikál. A Kerekdombi egyházközségben reggel 10 órától és délután 6 órától Fazakas Csaba istentiszteletet tart. A Szamosfalvi egyházközségben reggel 11 órától és délután 6 órától Péntek Márton szolgál. A Kölesföldi egyházközségben 9 óra 30 perctől Péntek Márton tartja az istentiszteletet. A Bulgária telepi templomban reggel 10 órától Barta István, míg délután 6 órától Simon János prédikál. A Tóvidéki egyházközségben reggel 10 órától Bántó Tamás Csilla prédikál. A Törökvágási templomban reggel 10 órától Bibza Gábor, míg délután 6 órától Kacsó Roland Szilárd tartja az istentiszteletet. A Kolozsmonostori templomban reggel 10 órától Fehér Attila, míg délután 6 órától Gede Csongor szolgál. A Százfenesi egyházközségben reggel 10 órától Máté István hirdeti az igét. Kisbácsban reggel 10 órától Olá Mátyás prédikál. Az Apahidai templomban pedig reggel 11 órától Sikó Csaba tartja az Isten tiszteletét.

A következőkben a római katolikus egyházak miséinek menetrendjeit ismertetem. A Szent Mihály templomban reggel 11 órától László Attila, míg 18 órától a misét celebrálják a főtéri plébánia papjai. A Szent Háromság, vagyis Piarista templomban reggel 8 órától Ferenc Egon József tart misét. 9 óra 30 perctől román nyelven Popesc Mihaica Krisztián, 10 óra 45 perctől olasz nyelven celebrálják a jezsuita szerzetes papok, míg 19 órától az egyetemisták misijén Böszörményi Géza celebrál. A Ferencrendi templomban reggel 9 és 12 órától misét tartanak a ferences szerzetes papok. Ez követhető a kolozsvári ferencesek YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban 10 óra 30 perctől Ferenc Antal celebrál. A fájdalmas szűzanya monostori templomban reggel 9 órától Székely Dénes misét tart. A kolozsmonostori Nagyboldogasszony apátsági, vagyis Kálvária templomban reggel 11 órától Székely Dénes szent misét tart. A Szűz Mária Szent Szíve, vagyis Jobbágy utcai templomban 10 óra 30 perctől Vizit Zakariás celebrál. A Jézus Szent Szíve, vagyis Kerekdombi templomban 9 óra 30 perctől Keresztes Olivér misét tart. A Szent József templomban az Íris telepen 10 óra 45 perctől Keresztes Olivér celebrálja a Szent Misét. A Szent István templomban a Dónát úton 9 óra 30 perctől Böjte Csongor Szent Misét tart. Szombaton a Szent Péter és Pál templomban délután 6 órától vasárnapi előesti Szent Misét tart Ferenc Antal.

A következőkben az unitárius egyházak és evangélikus egyházak istentiszteleteinek menetrendjeit ismertetem. A belvárosi templomban őszi hálaadás alkalmából 11 órától Rac Norbert Zsolt tartja az istentiszteletet, úrvacsorai ágendát mond Jobbágyi Júlia. Az Írisztelepi templomban reggel 11 órától prédikál, és úrvacsorai ágendát mond Mezei Csaba. A monostori egyházközségben délután 3 órától prédikál, és úrvacsorai ágendát mond Rűz Fogarasi Tibor. Az evangélikus egyházban reggel 10 órától Kovács Árpád teológus tartja az istentiszteletet.

0: Harangszó. Hit, remény, szeretet.
1: Imádkozzunk, testvéreim! A mi segítségünk legyen az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyántól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket el jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük, kedves testvéreim, kezdő énekül a 151. ének első verszakát. Énekeskönyvünk 151. éneke így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására.

Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten szent igényét. Úgy, amint az írva található a Máté írása szerinti szent evangélium 6. részének 25-től 34-ig terjedő verseiben a következőképpen. Azért azt mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több ég az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet? Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok éj azoknál. Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arosszal. Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek. Nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a medőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vetteti, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább égtiteket, ti kicsinhitűek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja ti mennyei atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van, hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, ezért imádkozzunk. Úr Isten, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és itt vezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül mi nékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül, hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő ígéje által.
úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Isten dicsőségére és lelkünk épülésére énekeljük továbbá, kedves testvéreim, a 77. ének első és negyedik verszakait. A 77. énekünk, amelynek az első és az utolsó verszakait énekeljük, így kezdődik: az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat.

hozzunk, testvéreim. Drága Istenünk, mennyei édesatyánk, hálás a mi szívünk a te végtelen szeretetedért, ami lényedből árad felénk. Köszönjük, hogy a te népedként tekintesz ránk minden méltatlanságunk és alkalmatlanságunk ellenére. Hálásak vagyunk, amiért Krisztus által megváltottál és megszabadítottál bűneinktől és a vétkeink miatti büntetéstől. Köszönjük a szövetséget, amit velünk kötöttél. Köszönjük, hogy a te jelenlétedben élhetünk. Beismerjük alázattal, szükségünk van a te vezetésedre, gondviselésedre. Magasztalunk is ezért a gondviselésért, amelynek köszönhetően vagyunk. Magasztalunk az ígéért, amelyet hirdethetünk és hallgathatunk. Áldunk, hogy te kiválasztottál bennünket, elhívtál és megbíztál, és áldunk azért is, hogy támogatsz és megsegítesz, megőrzöl bennünket ebben a szolgálatban. Kegyelmedben bízunk, amely naponként ránk árad. Életünk ura te vagy, te oltalmazol minket, te táplálsz ígéd eledelével, hogy legyünk erősek lélekben, hogy tudjunk küzdeni a bűnös természet és a kísértések ellen. Áldunk téged az evangéliumért, azért, hogy megerősíted a gyengéket, megvigasztalod a szomorú szíveket, meggyógyítod a betegeket, és örök életet hirdetsz a porba hult életeknek. Add jó atyánk, hogy így legyen ez most is, számunkra is, Jézus Krisztus által. Amen. Isten ígéjének hirdetésére és hallgatására készülve a 435. ének első és második verszakait énekeljük el. A 435. ének így kezdődik: Uram, a te ígéd nekem, a sötétben szövét nekem, mind igazak és ammenek, amik szádból kijöttenek.

atyám fiai, olvasom Isten szent igéjét, úgy, amint az írva található, a Máté írása szerinti szent evangélium 6. részének 31-33-ig terjedő verseiben. Hogy a megnevezett helyen miképpen van megírva Isten igéje, hallgassátok meg figyelemmel és keresztjének ez illő lelki alázatossággal. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Eddig tart Isten igéje. Kedves testvéreim, a ma elhangzott bibliai szakasz mondani valója az, hogy ne aggódjunk, hanem bízzuk magunkat Istenre, arra az Istenre, aki gondot visel rólunk. De nézzük meg, hogy mi az aggodalmaskodás, ami alól ki akar, fel akar szabadítani bennünket Jézus. Máté evangéliumában a hit elsődleges jelentése a bizalom, az Atya iránti bizalom minden helyzetben. Az aggódás, a bizalom, vagyis a hit hiányát jelenti. Aki aggodalmaskodik, az nem hisz a gyermekeiről gondoskodó mennyei atyában. Isten gondviselését két természetből vett képpel illusztrálja Jézus. A madarak táplálásával és a virágok pompás ruhájával. És ez nem véletlen, hisz a tanítványok a legalapvetőbb szükségletekért, a napi élelemért és a ruházatért, az öltözetért aggódnak. A madarakat Isten táplálja. Ő gondoskodik arról, hogy megtalálják az élelmet, amire szükségük van. És a virágok, ők sem tesznek semmit, nem keresgélnek, nem szedegetik fel az élelmet, mégis eltartja őket a mennyei atya. A virágok esetében a hangsúly a szépségen van. A hegyi beszéd Salamon pompájára hivatkozik, és ezt hallottuk az egyik versből. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ebből az összehasonlításból a virágok jönnek ki győztesen. Aztán azt is látni kell, tudni kell, hogy a mező virágai rövid életűek, és miután elszáradnak, vajmi kevés a haszon belőlük. Mondhatná valaki közülünk, hogy ilyen pompa, ilyen kevés, ilyen rövid időre, hát ez is a gondviselő Isten nagyvonalú szeretetét mutatja. Kicsiny hitűeknek nevezi azokat, akik nem akarják meglátni, hogy Isten sokkal inkább gondoskodik az emberről, ha a madarakat és a virágokat ilyen pazar módon ellátja. Máté evangéliuma főként azokra alkalmazza ezt a jelzőt, akik féltik az életüket, és nem merik azt rábízni az Atyaisten megtartó szeretetére. Egy ellentét pár is felbukkan
a mai ige szakaszban. Isten népe és a pogányok. Az Isten népének közösségén kívül élőket jellemzi ez az aggodalmaskodás. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy ők azok, akiknek a gondolkodásában, annak a középpontjában az anyagi javak állnak. Velük szembe Isten népe egyfelől bízik a mennyei atya gondoskodásában, másfelől pedig egy magasabb célt követ. Magasabbat, mint az anyagi javak megszerzése. Keresi Istennek az országát és az ő igazságát. Igen, testvéreim, Isten az, aki gondoskodik népéről, és mi benne bízunk, és az ő országát és igazságát keressük. Hogy mit jelent ez a keresés? Azt az életformát jelenti, amely aláveti magát Isten törvényeinek, és azok szerint igyekszik, próbál élni. És ez a törekvés olyan elemi erejű, hogy a hegyi beszéd elején az igazság utáni vágyat az éhezéshez és a szomjazáshoz hasonlítja. Igen, olyan erővel akarja Isten népe a mennyei atya akaratát megismerni és aztán követni, mint amennyire az éhes és szomjas ember vágyakozik az étel és az ital után. Ez azt is jelenti, hogy ebben az összefüggésben Isten országa nem egy jövőben elérkező uralom, hanem jelen van. Ott van jelen, ahol az emberek bíznak és hisznek Istenben, és az az ő legfőbb vágyuk, hogy az ő akaratát kövessék és cselekedjék. Tudjuk, hogy Isten ellátja teremtményeit, a növényeket, az állatokat, az embereket. Ellátja mindenféle jóval, és átöleli őket gondoskodásával. Mert ő nem csak megteremtette ezt a világot, hanem gondoskodik is róla. És erre a gondoskodó szeretetre bátran rábízhatjuk magunkat. Bátorít hát bennünket az ige. Számítsunk Isten gondoskodására. Ha a madarakat így táplálja, és a virágokat így öltözteti Isten, mennyivel inkább minket, benne bízó embereket. Nem sokkal különbek vagytok azoknál, hangzik a kérdés. Ne aggodalmaskodjatok hát. Nagyon időszerű ez a felszólítás, mert ismerjük el, hogy sok ember életében ott van a szorongás. Aggódunk sok mindenért, a megélhetésért. Próbáljuk túlélni az inflációt, és szinte pánikba esünk az energia árak hallatán. És hogyha valami jó van a mi életünkben, akkor azon aggódunk, hogy az a jó mikor fog elromlani, és ez a féle aggódás megkeseríti a mi örömünket. Aggódunk a betegeinkért, vajon meggyógyulnak-e? Aggódunk a háborúk miatt, hogy mikor lesz végre valahára már béke. Ma egy olyan világban élünk, amelyben divatja van a nyugtatóknak, a feszültség oldóknak, mégsem bírunk nyugodtan aludni, néha reggel fáradtabbak vagyunk, mint amilyenek voltunk az előtt este. Idegeskedünk, szorongunk, félünk. Ismerjük el, meddő kísérlet arra bíztatni bárkit is, hogy ne aggódjon. Lehetetlen nem aggódni. Hiába szólít fel bennünket valaki, mert
A bajok nem múlnak el csak úgy maguktól, és a terhek nem válnak könnyebbekké. Igen, erőtelen néha a mi bíztatásunk. Szavaink üresen kongnak, és nincs hatásuk a mi életünkben. De egészen más a helyzet, hogyha ezt Jézus mondja, azt, hogy ne aggodalmaskodjatok. És ő mondja, és a hegyi beszédben a bíztató szót egy szelíd jézusi tekintet követi. Finoman, szinte símogatóan mutat körül, nézd a szépségeket, a madarakat, a virágokat, csodáljad a természetet. A Teremtő Isten viseli gondjukat, pazarolja rájuk a színt, az áldást, a szépséget. Ne csak a gondjaidat lássad, gyarló ember, nézz e szépségek mögé is oda. Mert a liliomok, a sok színben pompázó és illatozó rózsák túlmutatnak önmagukon. A Teremtő gondos szeretetére mutatnak rá, aki életre hívta őket, és az életben maradásról is gondoskodik, mert Isten nem hagyja el az ő teremtményeit. Nem csak vegetálni, hanem pompázni is engedi őket. Hadd tanúskodjanak róla. Vigasztalják az elkeseredett embert, hogy az soha ne érezze magát elhagyottnak, gazdátlannak, hanem merjen Isten gyermeke lenni. Merjen olyan ember lenni, aki bízik az Atya erejében, és szeretetében, és kegyelmében. Jézus nem kemény szóval bátorít, nem is szégyenít meg bennünket, hanem felnyitja a mi szemünket a szépnek a meglátására, és megmutatja, hogy a láthatón túl ott van a szépségnek a forrása. Merjük észrevenni és hinni, hogy ez a szeretet minket is átölel, és megadja számunkra azt, ami kell, szükséges az élethez. Igen, Jézus szépségeket tár elénk. Nem akarja, nem engedi, hogy beszűküljünk, és hogyha kinyitjuk a mi szemünket, akkor meg is kérdezi, hát nem több az élet az ételnél és a ruhánál? Nem több az élet a szükségleteknél, a megszerzendő javaknál, a gazdagságnál, a hajtásnál és az aggódásnál? Bizony több az élet annál, amire mi rossz napjaink idején beszűkítjük azt. A nehéz időkben is vannak emberek, akiket szeretni lehet. Akik örülnek a közelségünknek. Akik bennünk láthatják meg Isten gondoskodó, kegyelmes kezét. Mi költözhet az aggódás helyére? A bizalom, kedves testvéreim. Megbízok Isten hűségében, az ő szeretetében, az ő jelenlétében. Miért aggódtok, kicsiny hitűek, kérdezi Jézus. Emlékezzünk arra, amikor Péter elindul a tengeren Jézus felé, és megrémül a hullámoktól, és süllyedni kezd, akkor kérdezi tőle Jézus, kicsiny hitű, miért kételkedtél? Jézus minket is így szólít meg, mit aggódsz, kicsiny hitű? Túl a mindennapi gondokon van ott valaki. Bízzál benne, hogy ott van Jézus. Bízz benne, hogy ő lát, hogy ő kiszabadít, hogy ő megment, hogy ő megtart. A keresztény élet, testvéreim, abból áll, hogy mit teszünk. A mai ége szerint a keresés a keresztény életforma, Isten országának és igazságának a keresése. Keresés
szó, egy aktív szó. Magába foglalja az igyekezetet, az erőfeszítést, azt, hogy küzdök, azt, hogy meg akarom találni, azt, hogy el akarom érni. Az az életem fő célja, hogy megértsem, mit vár el tőlem Isten, és aszerint éljek. Ezzel teljen meg az életem, és akkor nem marad energiám a panaszkodásra és az aggodalmaskodásra. Testvéreim, mi arra kaptunk elhívást, hogy szeressünk, hogy szolgáljunk, hogy megbocsássunk, és hogy imádkozzunk. Krisztusnak a követésére lettünk elhívva. A mai napon imádkozzunk azért, hogy ebben, az ő követésében segítsen meg minket, mennyei atyánk, és akkor nem lesz a mi életünk hiába való. Akkor eljutunk odáig, hogy méltó lesz ahhoz az Istenhez, aki teremtett, és aki gondoskodik rólunk. Krisztusnak a szavaival zárnám az ige magyarázatot. Ő azzal bíztatott, hogy ne féljetek, mert én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezzel a hittel és ezzel a bizalommal indulunk hát tovább, és meg fogjuk látni, hogy Istennek megtartó ereje és hatalma van mindnyájunk életében. Amen. Isten ígének szavára válaszolva énekeljük el a 499. éneket. 499. énekünk így kezdődik. Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel. Ő felruház és táplál, rád gondot ő visel.

Köszönjük, hogy nem akarsz megtéveszteni minket egy könnyű, gondtalan élet ígéretével. Az igazságot tárod elénk, és azt várod tőlünk, hogy mi is az igazságot hirdessük. Nem a magunk igazságát, hanem a tiédet. Hisz te vagy számunkra az út, az igazság és az élet. Hála legyen neked, hogy te nem a dicsőséget kerested, hanem kész voltál elveszíteni életedet azért, hogy a miénket megtarthassad. Kérünk, segíts meg minket, hogy tudjunk a te dicsőségedre élni és szolgálni. Tudjunk téged követni. Adj kitartást, hitet és alázatot, hogy benned megújulva, igazságban és lélekből fakadó engedelmességben élhessük át a te áldásaidat. Kérünk téged, mutass rá mindarra, ami elválaszt minket te tőled. Félelem, aggodalmaskodás, kételkedés, bármi is legyen az. Gyülekezetünk minden tagját tisztítsd meg a bűntől, hogy az ne lehessen akadás soha ígéd útjában, hogy szabadon és igazságban fogadhassuk mindig a te ígédet a szíveinkbe, hogy abból neked tetsző élet születhessen. Istenünk, országszerte megkezdődik a tanítás, az oktatás az iskolákban. Adj a tanítóknak, tanároknak türelmet a tanulók iránt. A diákoknak pedig jó felfogó képességet azért, hogy tudják elsajátítani mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy jó szakemberek tisztességes, becsületes, lelki ismeretes tagjai legyenek annak a közösségnek, ahol élni és dolgozni fognak. Imádkozunk a megkeseredett, elcsüggett, kétségbe esett testvérekért, hogy a te gyógyító erőd vigasztalja meg őket. Add nekünk a megújulás lelkét ma is, hogy elvégezhessük azt a küldetést, amelyet te ránk bíztál Jézus Krisztus által. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten színe előtt, elcsendesedve és magatokban imádkozva.

áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, emlékezvén Jézus Krisztus jó téteményére, aki gazdag lévén szegényé lett, mi érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Hirdetem tovább azt, hogy a Kolozsvári Református Kollégium idén is elindítja az asszisztens képző posztliceális osztályát. A jelentkezéshez nem szükséges sikeres érettségi, csupán a 12 osztály elvégzését igazoló oklevél. A meghirdetett helyek államilag támogatottak, tehát a képzés ingyenes a résztvevőknek. Jelentkezési határidő szeptember 13-a. További részletek az iskola honlapján olvasható. Hirdetem azt is, hogy a nyári nagy vakáció után megkezdjük, illetve folytatjuk a KT és a vallásórák tartását. KT óra szombati napon 10:30-tól lesz, és vallásóra ugyancsak szombaton 12 órától, mindkettő a szamosfalvi templomban. Szeretettel hívjuk és várjuk a kisebb, nagyobb gyermekeket ezekre az alkalmakra. Hirdetéseink után hitünk megvallására készülve a 459. éneket énekeljük el. Énekeskönyvünk 459. éneke így kezdődik: áldó hatalmak oltalmába rejtve, csak várjuk békén mindazt, ami jő, mert Isten őriz híven reggel este, ő hű lesz, bármit hozzon a jövő.

Jöjjetek, testvéreim, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes keresztény Anya Szent Egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes keresztény Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Áldásra várva a 90. Zsoltár első verszakát énekeljük el. Te benned bíztunk elejtől fogva.

az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége mindnyájatokkal.

0: hírek.
1: Rádiunk hírei először címszavakban. Kész a Murasán kabinet leendő minisztereinek névsora. Újabb lépés a családon belüli erőszak áldozatainak támogatásáért. Kötelezettségszegési eljárást indított Románia ellen az EB, az uniós energiaügyi szabályok késése miatt. Tanulók egységes értékelése. A pedagógusok szerint felkészítés nélkül jött az új reform. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma enyhén felhős, de meleg időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek.

0: Siegfried Murasán kijelölt miniszterelnök tegnap a Kotrocsányi palotában bemutatta a kormány programját Nikus Ordán államfőnek. A dokumentumot a miniszterjelöltek név sorával együtt terjesztik majd a parlament elé, közölte. A PNL tegnapi bejelentése szerint Siegfried Murasán ma benyújtja a parlamentnek a kabinet névsorát és a kormányprogramot. A Murasán kormány támogató alakulatok sorban ismertették miniszterjelöltjeik listáját a délután folyamán. A PNL, az USZERE és az RMDS vezetősége tegnap jóváhagyta a kormányprogramot, és elfogadta a Murasán kormányba javasolt miniszterjelöltek listáját. A kormány 16 minisztériumból fog állni. A politikus az Európa FM-nek adott interjúban emlékeztetett, hogy a találkozóról már akkor megállapodtak, amikor az elnök megbízta kormányalakítással, számol be az Agile Press. Murasán azt is elmondta, hogy a következő lépésként véglegesítik a kabinet szerkezetét, és a leendő kormány támogató három párt megnevezi miniszterjelöltjeit. A Maros megyei tanács a szeptember 24-i ülésén jóváhagyta a megye 2026-os évi általános költségvetésének kiigazítását, amelynek keretében több közintézmény működéséhez biztosították a szükséges forrásokat. A legjelentősebb 94,9 millió leértékű kiegészítést a Maros megyei klinikai kórház kapta. További forrásokat kap a Dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu Municipiumi Kórház 1,7 millió lejt, a Maros megyei könyvtár 1 millió lej, a Maros Művészeti Együttes 846 ezer lejt, valamint a Maros megyei közérdekű objektumok őrzőszolgálata 764 ezer lejt. Elsősorban a személyi kiadások és egyes anyagi költségek fedezésére. Ugyanakkor a Maros megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság számára 457 ezer lejjel egészítik ki a fogyatékossággal élő személyeknek járó juttatások fedezésére szolgáló összeget, valamint 750 ezer lejjel a Fényszárnyai Segesvár Nappali Gondozási Szolgáltatások elnevezésű projekt finanszírozását. Új központ a családon belüli erőszak áldozatainak. A Maros megyei tanács a soros ülésén jóváhagyta, hogy a Maros megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság partnerként vegyen részt a Vénusz 2 integrált támogatási intézkedések a családon belüli erőszak áldozatai számára című országos projektben, amelynek megvalósítására Európai Uniós finanszírozásra pályáznak a 2021-2027-es társadalmi befogadás és méltóság program keretében. A projektet országos szinten a nők és férfiak esélyegyenlőségért felelős országos hatóság valósítja meg, 40 helyi közintézménnyel partnerségében. Az Európai Bizottság tegnap úgy döntött, hogy felszólító levél útján kötelezettségszegési eljárást indít Románia és további 17 tagállam ellen, amiért nem küldtek értesítést az elektromos energiapiacának szervezésére vonatkozó szabályokról szóló 2024/1711-es irányelv teljes körű átültetéséről. Közleményében a brüsszeli testület emlékeztetett arra, hogy a jogszabály korábbi irányelveket módosít, és többek között előírja az energiaszolgáltató szabad választásának jogát, írja az Agile Press. A felszólított tagállamok a következők: Románia, Belgium, Észtország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Horvátország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Hollandia, Lengyelország, Szlovénia, Finnország és Svédország. A tagállamoknak 2026. július 17-éig kellett átültetniük az irányelvet nemzeti jogrendjükbe. 18 tagállam a mai napig nem jelentette be a bizottságnak az irányelv teljes körű átültetését. Az említett országoknak két hónap áll a rendelkezésükre, a válaszadásra és a bizottság által feltárt hiányosságok orvoslására. Ha nem kap kielégítő választ, a bizottság úgy határozhat, hogy indoklással ellátott véleményt ad ki. Új ötszintes szabvány lépett életbe az elemi és általános iskolák tanulók értékeléséhez a 2026-2027-es tanévtől. Ez szerint a diákok teljesítményét a nehézségekkel küzdőtől a haladóig sorolják be, és a célkitűzés szerint megalapozott, objektív és a tanulás valóban segítő értékelést kapnának a gyerekek. A tanulók számára látványos újdonság elvileg nem jön, hisz a jelenlegi osztályzatok és minősítések megmaradnak. A pedagógusoknak viszont ez lenne az új iránytű, a gyerekek tudásának értékeléséhez. Azonban iskola kezdésig felkészítést érdemben nem kaptak arra, hogyan is kellene mindezt alkalmazni. Ferenc Salamon Alpár, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének alelnöke szerint az történik, ami általában az újítások esetében. Először bevezetik, majd menet közben kezdik kiképezni az alkalmazására az oktatókat, aminek a következménye frusztráció és eredménytelenség. Mihály Falvi Katalin, az RMDSZ oktatásért felelős ügyvezető alelnöke úgy látja, lenne értelme az egységes értékelésnek, ám számára is az alkalmazás és annak ellenőrzése a nagy kérdés. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 62 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma kissé felhős, de meleg időre számíthatunk Kolozsváron. A napcsúcs hőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 8 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 18 fokot mérnek. Híreink ez az a Csepressz hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportár értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Uralma tengertől tengerig ér, az Eufrátesztől a föld határáig. Zakariás próféta könyve, 9. fejezet, 10. verse. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek. Máté evangéliuma, 24. fejezet, 14. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
4: Reklám.

0: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja feladója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Agnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
1: De egy ismerős hang az megmaradt, már is érzed, hogy védve vagy.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
3: Credo.
4: A megtartó hit műsora.
5: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A Mózes 5. könyve első részének a 21. verse alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a

Kletos könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel. Tévhitek a kereszténységről című könyvből, Jeff és a professzor című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Hallgassuk meg az igét a Mózes 5. könyve első részének 21. verséből. Ímé elődbe adta az Úr, a te Istened, ezt a földet. Menj fel, bírjad azt. Amiképpen megmondotta az Úr, a te atyádnak, Istene néked, ne félj és meg ne rettenj. A honfoglalásra buzdít itt Isten. És amikor kezdődik a nap, akkor rögtön ott van előttünk, gondolatainkban az, hogy mi is az, amit ma nekünk el kellene végeznünk. Azt mondja viszont Isten, hogy előtted van egy olyan terület, ami neked van ugyan adva, de el kell foglalnod. Általában a földi feladatainkra gondolunk, és arra, amit itt megszerezhetnénk, elfoglalhatnánk magunknak, de Isten elsősorban elénk a kegyelmének az ígéret földjét adja, ami egy olyan lelki kincsek tárháza és világa, amiért nyilván tudjuk, hogy nem sokan futnak, de örök értékeket jelentenek. Mondja is Jézus, hogy ne gyűjtsetek a földön magatoknak olyan kincset, amit ugye a rozsda vagy a mój megemészt, vagy éppenséggel más ember ellophat, hanem a kincseket a mennyben gyűjtsük. Van tehát előttünk egy olyan föld, úgymond, amit nekünk Isten felajánlott, ami örök értékeket, kincseket rejteget, és ezeket kell elfoglalnunk. Hogy milyen kevesen küzdenek azért, hogy a hitben gazdagabbak, erősebbek legyenek, hogy abban növekedjenek, azt gondolom, hogy mindenki tudja és érzékeli, illetve magunkat nagyon sokszor azon kapjuk, hogy hát mi is csak a múló földi honfoglalásért küzdünk, vagyis, hogy itt szerezzünk meg magunknak sok mindent. Az Izrael honfoglalása is ugyan egy föld volt, de ugyanakkor egy lelki küzdelemnek is volt a helye, hiszen arról volt szó, hogy Istennek kell helyet készíteni magamban, Istennek kell helyet készítenem, helyet nyernem ezen a földön. Ez a mi feladatunk is, hogyha tényleg Krisztus követőinek valljuk és tartjuk magunkat, hogy vegyük el, foglaljuk el magunknak, vegyük át Istentől azokat a lelki kincseket, amit ő az ő kegyelmében nekünk elrejtett, előkészített. Nem hull az ölünkbe. Meg kell küzdeni a szentségért, meg kell küzdeni a szeretetért, a türelemért, hogy bennünk legyen elég belőle, és magamban kell kiirtanom azt a sok egyéb dolgot, ami ezeket a lelki javakat túlnövi, mint a gaz. A honfoglalásunk első lépése tehát ez Istenben gazdagodni, és minél többet a nekünk előkészített,

ajánlott mennyei lelki kincsekből átvenni. De ez a honfoglalás azzal is folytatódik, hogy Krisztusnak kell megnyerni másokat is. Jézus parancsa egyszerű és világos, hogy miután te Krisztusban meggazdagodtál, akkor ezt másoknak is kínáld fel, és másoknak is vidd el. Tegyetek tanítványokká minden népeket, mondja. Vagyis körülöttük nagyon sok ember él rövidlátó módon. Csupán a földet, ezt a világot látja, és Isten azért küldött, hogy sok-sok lelket szabadítsunk meg, mentsünk meg. Ez a második lépése annak a parancsnak, amit és buzdításnak, amit itt a Mózes 5. könyvéből hallunk, hogy íme elődbe adta Isten ezt a földet, ne félj, ne retteg, foglald el. Ne jegyünk meg, hogyha adott esetben emberek, környezetünk ellenséges, akkor, amikor mi a Krisztustól kapott kincseket kínáljuk fel, és azt a szentséget próbáljuk hordozni és továbbadni, amiből mi is kaptunk. Az első ellenségeskedő magatartás nem jelenti azt, hogy nem fogunk győzelmet nyerni. Ezért is bátorít az ige, hogy ne félj, ne retteg. Hogyha első látásra nehezen is megy, akár magunkban a küzdelem, akár másokért a küzdelem, akkor is érdemes folytatni, mert Isten már tulajdonképpen elvégezte a munkának a nagy részét. Az ígéret földjét odaadta már a választott népnek, nekik csupán azt át kell venni, meg kell egy kicsit harcolni érette, de valójában az övék. Ugyanígy van most is, Isten előkészítette az utat, nekünk a nyomában el kell indulni is. Ezért itt a bátorítás, nyitva van a menny ajtaja, kész van a kegyelem, fogadd el. Isten már kopogtatott más ember szívében, neked menni kell, hogy ezen az ajtón, amin ő már kopogtatott, lépjél be. Azzal az üzenettel, amit Isten reád bízott, azzal a mennyei töblettel, aminek a hordozói Isten gyermeké ezen a földön. Amen. Urunk, töltsd meg a mi szívünket a te lelki ajándékaiddal, és add, hogy vágyakozásunk az legyen, hogy előbbre jussunk a szentségben, és azokban a kincsekben, lelki ajándékokban, amelyeket te osztogatsz a te gyermekeidnek. Adj nekünk erőt szólni az igét, megragadni embereket, olyanokat, akiket te már kiválasztottál, de akik még nem hajoltak meg előtted, és nem ismerték fel azt az igazi nagy lehetőséget, amit te mindnyájunknak elkészítettél ott a mennyben. Urunk, segíts a te követeidként, a te harcosaidként élni ezen a földön. Amen.

0: Jeff és a professzor. A vakhit mítosza. Ó, szóval ön keresztjén, ugyebár? Simogatta a szakállát a professzor, felsőbbrendűségének légkörét árasztva. Jeff első éves a főiskolán, akkor átnyelt, hogy azt hitte, mindenki hallotta az előadóteremben. Mondja meg hát nekem, folytatta a professzor, be tudja ön 100%-os biztonsággal bizonyítani, hogy Jézus feltámadta halálból? Jeff megköszörülte a torkát, de válasza még így is egércincogásnak hatott. Hát, nem. Látják? Nézett végig rajta a professzor jelentőség teljesen. Vakhit. Tényeket figyelmen kívül hagyó, irracionális, megmagyarázhatatlan hit. Majd visszafordult a táblához, magára hagyva a megalázott Jeffet, hogy az óra hátra levő részét elvörösödve és vereségtől keserű szívvel ülje végig. Fiatalemberként valószínűleg én is egyetértettem volna a professzorral. Úgy gondoltam, hogy a keresztjének hite vak. Neki láttam, hogy megvizsgáljam, azzal a céllal, hogy megcáfoljam. Azonban minél jobban megismertem a történelmi, bibliai kereszténységet, annál inkább felismertem, hogy ez egy intelligens, észszerű hit. Jézus ezt mondta a követőinek. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. János evangéliuma 8. részének 32. verse. Nem azt mondta, hogy figyelmen kívül kell hagynotok az igazságot, sem azt, hogy ne aggódjatok az igazság miatt, de az sem, hogy az igazság ellenére kell majd hinnetek. Azt mondta, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Jézus nem arra hív, hogy intellektuális öngyilkosságot kövessünk el azzal, hogy benne bízunk, mint Urunkban és megváltónkban. Nem várja tőlünk, hogy keresztjén hitünket valamiféle intellektuális vákumban gyakoroljuk. A keresztjén hitnek olyan hitnek kell lennie, ami bizonyítékokon alapul. A professzor, aki megkérdőjelezte Jeff hitét, úgy gondolta, hogy ha valamit nem tudunk 100%-kal bizonyítani, akkor az már haszontalan vagy megbízhatatlan. Arra is célzott, hogy a keresztjén hit vakhit, mivel bizonyos dolgokat, mint például a feltámadást, vagy Jézus istenségét nem lehet 100%-os megbízhatósággal bizonyítani. Az érvelés hibás. Esetleges világban élünk. Ez azt jelenti, hogy nagyon kevés olyan dolog akad, amit valóban 100%-os pontossággal lehet bizonyítani. Talán csak a matematika területén találunk ilyeneket. Az autógyártók nem tudják 100%-osan bizonyítani, hogy új modelljeik biztonságosak, de a számos törésteszt eredménye eléggé meggyőző. Egy eskütcég sem tudja 100%-os biztonsággal eldönteni, hogy a gyanúsított elkövette-e az adott bűntényt. Még ha birtokukban is van a tanúvallomás, akkor is lehetnek homályos pontok. Akár hazudhatott is, hogy védjen valakit. Vagy kikényszeríthették belőle a vallomást. De az esküdtek mérlegelik a bizonyítékokat, hogy olyan döntést hozhassanak, amit nehéz kétségbe vonni. Hasonlóképpen sem Krisztus feltámadását, sem istenségét nem tudjuk 100%-os biztonsággal bebizonyítani. De ez még nem jelenti azt, hogy a keresztjének vakon hinnének. A keresztjén hit alátámasztására hivatott bizonyítékok éppen megfelelőek. Nem 100%-os biztonsággal, de azért megfelelő mértékben. János apostol írja, sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. János evangéliuma 20. részének 30. verse. Mit is mond ezzel? Azt, hogy Jézus számtalan olyan dologgal is megerősítette a tanítványok előtt, hogy ő Isten fia, amit azok nem jegyeztek fel. Amit János elénk tár, nem az összes bizonyíték. De hozzáteszi a következő versben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek. Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. János evangéliuma 20. részének 31. verse. János lényegében ezt mondja. Nézzétek, ez nem az összes bizonyíték, de annyi, amennyi elég. Blaise Pascal, a francia matematikus, filozófus és természettudós azt állította, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre a keresztjén hittel kapcsolatban ahhoz, hogy meggyőzze azokat, akik nincsenek ezen hit ellen. De ahhoz nincs elég bizonyíték, hogy azt is Isten országába hozza, aki nem akar oda menni.
1: Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, Jeff és a professzor című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez értünk. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

Reményik Sándor, mint aki elfelejtett emberül. Én valamikor tudtam nyelveket, és szóltam általuk az emberekhez, és ők is szóltak hozzám nyelveken. A szó szárnyán csengett az értelem, harangszó szélzengésben messziről. Most zúg a szél, de hang s harangtalan, és lassan elfelejtek franciául, és lassan elfelejtek németül, és lassan elfelejtek magyarul, és lassan elfelejtek emberül. Ó, nem haragszom én az emberekre, minden hálám övék, csak örömük és szenvedéseik, küzdelmeik és győzedelmeik világából hultam ki, holt atom. Még néha próbálom az anyanyelvem, nagyon szeretnék megérteni mást, s vágyom, hogy megértsenek engemet, de belebotlom szárnyas vágyaimba, és félre szólok, mint a lázbeteg. Az ember nyelvet, aki elfeledte, meg nem tanulja újra soha már. Meghalt, ki elfelejtett emberül, de én haló poromban álmodom, hogy van még nyelv az emberén kívül, világnyelv, melyen nincsen félreértés, világnyelv, mely szó nélkül magyaráz, világnyelv, mely végtelen

szánalommal engedi beszélni a csillagokkal. Az élet rég kirostált szemetét, ha ezt a nyelvet bírnám megtanulni, és minden bűbájos tájszólásait, hüllő szívemnek minden dobbanása, a mindenséggel volna párbeszéd, és szólnék, ahogy eddig soha még.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: A Földborsó, székely népmese. Sok minden együgyűséget fogtak rá az oláfalusi székelyekre. Pedig nem együgyű ám az oláfalusi nép, inkább színeli az együgyűséget, mely rendszerint ravasságot takar. Erre val az a történet is, amelyet most elmesélek. Egyszer régen, mikor még vasút nem volt, egy oláfalusi ember deszkát vitt Segesvárra. Mindegy szálig eladta a deszkát, de a pénzt, amit a deszkáért kapott, el is vásárolta. Azám, de amikor éppen indulóban volt hazafelé, nagyon megéhezett. Evett

0: Volna szegény feje, de nem volt mit. Üres volt a tarisznyája is, üres a bugyellárisa is. Na most mit csináljon? Ő bizony bement egy kurta kocsmába, 6 főtt tojást rendelt, meg is ette annak rendje módja szerint, hanem mikor fizetésre került a sor, azt mondta a kocsmárosnak, aki 100 ember volt. No, szomszéd, én a tojást megettem, de pénzem nincsen. Majd fizetek, ha még egyszer erre járok. Ohó, mondta a 100, adjon írást kend, a szó elrepül, az írás megmarad. A székely ember szava írás, mondogatta büszkén a székely. Ne féljen, szomszéd, nem maradok az adóssa. Jól van, jól, nyugodott meg a szomszéd. Csak menjen kend Isten hírével. Majd meglátom, írás-e a székely ember szava. Hát nem vett írást a szomszéd, de beírta a könyvébe annak rendje és módja szerint, hogy ezen és ezen a napon Péter Mózes oláfalusi székely hitelbe megevett 6 tojást. A székely pedig szép csendesen hazaballagott. De mi történt, mi nem? Esztendő múlt esztendő után nem volt járás a Segesvár felé. Éppen kerek 10 esztendő múltán járt arra ismét, s az volt az első dolga, hogy beállított a szomszédhoz. Adjon Isten, szomszéd! Emlékszik-e rám? Hát én vagyok Péter Mózes. Ennek előtte 10 esztendővel megöttem itt 6 főtt tojást, ihol az ára. És mindjárt le is számolt az asztalra 6 pengő krajcárt. Ohó, nem addig apattogott a szomszéd. Azzal leült az asztal mellé, s krétával elkezdett számolni. Az egész asztal teleírt a számokkal. Azon kezdte a számolást, hogy a 6 tojásból lett volna 6 csirke. A 6 csirkének lett volna annyi meg ennyi csirkéje, azoknak is ismét. Szóval 10 esztendő alatt az a 6 tojás éppen 600 pengő forintot jövedelmezett volna. Tyű, 1000 millió pillangó, ennek a felesett réfa, hogy ő 600 pengőt fizessen 6 tojásért. Hisz ennyi pénz az egész falunak sincs, nemhogy egyedül ő neki magának. Nem fizet, kiabálta a szomszéd. Nem én! Ha nem fizet, beperelem. Be is perelte. Egy hét se telt belé, Péter Mózest a törvény elé idézték. Hely, majd, hogy föl nem vetette a szegényt a nagy bánat. Mi lesz vele, ha a kocsmáros megnyeri a pert? Háza, lova, mindene rámegy. Volt azonban Olá faluban egy sok tudó, székely gópé, aki az egész falunak szószólója volt a peres ügyekben. Hozzá fordult Péter Mózes uram is, hát ha kisegíteni a bajból. A szószóló vállalta is a pert, elment Péter Mózes urammal a tárgyalásra, de úgy rendezte a dolgot, hogy kicsit megkéssenek. Mikor aztán beléptek a törvényházba, bíró rájuk förmett. Hol voltak kentek? Miért késtek meg? Instálom, felelte a szószóló, nem jöhettünk előbb, mert nekem főtt borsót kellett elvetnem. Mit? Kérdezte a bíró, mintha nem jól hallotta volna. Főtt borsót instálom. Bolondkent? Hát abból hogy lesz borsó? Úgy felelte a szószóló, ahogy a főtt tojásból csirke. Mondjam tovább, ne mondjam, bezzeg, hogy a 100 szomszéd elveszítette a perét.
1: Bolhamadár. Egy szoknyában lakott egy bolha. Nem is ment rosszul a dolga, nem ivott mást, csak vért, és nem fizetett lakbért, élvezte a bolha létet, nem fenyegette csalétek, nem háborgatták praktikák, övé volt a világ a bokától egész a derékig. S csöndben telt volna tán élete végig, tán sírja lett volna a szoknya korca, ha nem határoz másképpen a sorsa. Ám úgy esett egy alkalommal, a szoknyát sok más alkalommal kiteregették, kiporolták, s leverték róla a bolhát. A szegény lehuppant a földre, fejét csóválta megütődve, s mérgelődött, hogy a szoknyák táján romlik a közbiztonság. Aztán ugrott, ahogy csak bírt a lába, hogy visszatérje nyájas otthonába. Ugrott egy akkorát, amekkorát, senki más nem ugorna.

0: csak egy bolha. És a szoknyába már bújt is volna vissza, ha nem suhajt alatta egy giliszta.
1: De szépen száll, szépen száll a bolha madár.
0: Meghallotta ezt a bolha. Vére a fejébe tódult, nekilódult. Ugrált jobbra, ugrált balra, le az útra, fel a falra, homorítva, merső lábát leszorítva, a gilisztát szomorítva, mely irigyen, többször súhajtott imigyen.
1: De szépen száll. Szépen száll a bolha madár.
0: Addig ugrált, míg elfáradt. Kiválasztott egy fűszálat, odafent megpihent, s panaszolta. Milyen terhes madár volta. Körbeállják, megcsodálják, ide hívják, oda hívják, szegény bolha vérét szívják. Ma holnap már repülni sem engedik, pedig, ha nem volna annyi dolga, felszállna a bolha holdba. Ám de ott röppent el épp a gonosz veréb, csak megrázta a fejét. Mindez, mondta, nem elég. Ha a bolha madár volna, szárnya volna néki, tolla. Ugrott a bolha a házba, be a szobába, az ágyba, ahol 120 bolha lakott. Ajtajukon bekopogott. Megvárta mind, amíg fölkel, s így szólt, toll kell! S a bolhák, mint a héja, lecsaptak a párna héjra. Egy toll kibökődő tokját valahányan közrefogták, neki ment a nagy bolha regiment, addig tépték, addig nyúzták, a tollat végül kihúzták ki az udvar közepére. 60 húzta, 60 tolta. Elől az érdekelt bolha, így kiáltotta verébre.
2: Ide nézd, te csibész! Kétség hozzám, nem hatolhat, itt hozzák a bolhatollat!
0: A veréb csak megrázta a fejét. Mindez, mondta, nem elég. Ha a bolha madár volna, madár tojásokat tojna. Ugrott a bolha az olba. Ott ült kakasné, kotolva takargatta 20 tojását, ne is lássák. De a bolha hozzá lépett udvarolva. Kedves tyúk, bocsánat, Jérce, ha velem helyet cserélne, elmehetne szórakozni. Nem fogok én kárt okozni, hogyha elmegy egy kicsit a tojáskák. Ó, mi szépek, ó, mi drágák, észre sem veszik.
3: Bolha szóval addig győzte, hogy a tyúk egy kakas szóra elszaladt a szemétdombra.
0: Tojások közt legfelsőre felugrott a bolha, onnan kiáltotta.
2: Kot, ide nézd, te csibész, elhiszed-e, hogy madár vagyok?
0: A veréb csak megrázta a fejét. Mindez, mondta, nem elég. Ha a bolha madár volna, gyönyörű szépen dalolna.
3: És a bolha, ahogy csak lábai bírták, fölkereste a pacsirtát. Elmesélte, hogy dalolna, de a hangját elvesztette, nincs idő, hogy megkeresse, mert többfelől sürgetik, bolha nóta kell nekik. A pacsirtát arra kéri, hogy a hangját csak egy napra adja kölcsön, jó kamatra, visszahozza, megígéri.
0: Nevettében a pacsirta, még a könnyét is kisírta.
2: Ó, te bolha, ó, te banga, belül van a madár hangja, senkinek sem adhatok kölcsön abból, jó napot!
0: De a bolha tovább kérte. A hangversenyt megígérte, kárba veszel annyi költség, a pacsirtát meg ne sértse, háta mögött bújjon el, s azt hiszi majd a közönség, hogy a bolha énekel.
3: Nevettében a pacsirta még a könnyét is kisírta, felkiáltott.
2: Te kis bolha, te kis senki! Ha én hátad mögé állok, téged ki fog észrevenni?
0: Szegény bolha mód felett elszomorodva utazott 3 nap, 3 éjszaka egy nadrágszáron, míg elért egy boltba, felugrott a polcra, bolha nyelven elmakogta.
2: Kapható-e bolhakotta?
4: Bolhakotta? Elfogyott? Volt szerencsénk? Jó napot!
0: Így a bolha, látván, hogy betölt a sorsa, örökre elbújdosott. Otthon pedig a madárkák várták vissza, egyre várták. 2 hét múlva Harkály Olga kidobolta.
2: Mindenkinek illik tudni, ha egy barna ugribugrit lát, bármilyen nagyot ugrik, s bárha volna pávatolla, struc tojásokon kotolna.
0: Nem madár az, csak is bolha.
5: Tréfás mackók.
6: Hol volt?
7: Hol nem.
6: Messze.
7: Messze.
6: Volt egy bogyos, lompos, loncsos, egy bozontos öreg medve. Annak pedig fia 2. 2 kis bogyos, lompos, loncsos, 2 bozontos, tréfás kis semmire kellő. Hát egyszer az öreg medve megy, megyen a rengetegbe, megyen egy kis málnába.

0: átszedni. Megy a boglyos, lompos, loncsos, a bazantos öregmedve éhségében málnát enni. Megyen a medve, morrog a mája. Megy vele a rengetegbe két kis boglyos, lompos, loncsos, két bazantos fiacskája. Elunják a hosszú sétát, s a két boglyos, lompos, loncsos, két bazontos kölyökmackó sorra veszen minden tréfát. Szól a kisebb boglyos, lompos, kis bazontos. Úton megyen nem poroz, vizen megyen nem csobog, nádon megyen nem suhog, sáson megyen nem susog, esőéri nem ázik, hafagyéri nem fázik, mi az? Felel rá az öreg medve.
1: Éj, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a napsugár.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két boglyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyökmackó szedi elő a sok tréfát. Szól a nagyobb boglyos, lompos, kis bozontos. Erdőn által végvásznak a teregetnek, mi az? Felel rá az öreg medve.
1: Éj, te kölök, hát mi lenne? Az bizony az országút.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két boglyos, lompos, loncsos, két bazontos kölyökmackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a kisebb boglyos, lompos, kis bazontos. Kifele megy, befele áll, befele megy, kifele áll, lefele megy, felfele áll, felfele megy, lefele áll. Mi az? Felel rá az öreg medve.
1: Hé, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a macska farka.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két boglyos, lompos, loncsos, két bazontos kölyökmackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a nagyobb boglyos, lompos, kis bazontos. Zöld istállóban fekete lovak piros szénát esznek. Mi az? Felel rá az öreg medve.
1: Hé, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a körök dinnye.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két boglyos, lompos, loncsos, két bazontos kölyökmackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a kisebb boglyos, lompos, kis bazontos. Madarak szállnak szárnyak nélkül, fára ülnek lábak nélkül, jön egy király napkeletről, mind megeszi szája nélkül, mi az? Felel rá az öreg medve.
1: Hé, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a hó és a nap.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két boglyos, lompos, loncsos, két bazontos kölyökmackó szedi sorra a sok tréfát, de az apjuk csöndet int. A két mackóra tekinte, két kis bazontos fiára, s ő kérdez utoljára.
1: Úton megyen médula, keze lába, korcsolya, szőr maga, szőr nadrágja, szilágyi bársonya szakál, mi az?
0: Hallgat ám a két okos, boglyos, lompos és bazontos tréfálkozó kicsi bocs. Tekergetik nyakukat, úgy szégyellik magukat. Mondogatják magukba. Úton megyen médula, keze lába, korcsolya, szőr maga, szőr nadrágja, szilágyi bársony a szaká, mi az, mi az? Szól az apjuk.
1: Látjátok, éppen ezt nem tudjátok. Majd megmondom, micsoda. Hát a medve! No, elég volt, elég már a tréfából. Mind a kettőtök buta.
0: Megyen a medve, morrog a mája. Megy az öreg medve előtt, egymás mellett, kéz a kézben. Két kis boglyos, lompos, loncsos, két bazontos fiacskája.

0: Molnár ül a parton, s mint a szesz gyár úgy pipál. Ráköszönök, szép jó estét, fényes délben senki pál. A minap még itt elláttam, hová lett a malma? Egy-kettőre megkerítse, élve vagy halva. Mondja erre, víz a malom meghűlt a sok víztől. Reggel, este, éjjel, nappal, köhécsel meg prüszköl. Láza is van, s Dézsányira földagadt az orra. Elment át a korcsomába egy kis forralt borra. Indulik, de jön a malom szembe, hát hótrészek. Azt rikoltja,
1: itt sem vagyok, megyek és

hiányos öklen, s vendőjében eltűnt a liszt, s apám két pár ökre. A Molnárnak fájt a foga egy kis szekér húsra, nosza nyomban leütötte, aztán meg is nyúzta. Nyásra húzta, megsütötte, istenesen bevet, mondta is, hogy nem kóstolt még ilyen.

0: Hazamentem, édesapám várt már.
1: Hát te fiam, ugyan bizahol a súlyba jártál?
0: Elmeséltem, hogy volt, mint volt, ő meg nagyot nevetett.

Hol folyik a legszebben a Duna? Jól tudja azt mindenki, hogy Pesten. Hol folyik a legjobb süket Duma? Megesküszöm, csak is Budapesten. Hol ragyogóbb a csillag az égen? Hazudik, ki nem mondja, hogy Pesten. Hol élnek az adósságból régen? A világon sehol, csak is Pesten.

0: Edez.
1: Ha nem pályaudvar, mi lehetne más? A Dunán egy hajóállomás. Holnap este 8-kor indul a hajó. Eljön oda, együtt megyünk, jó? Ahogy a kerékot üti a vizet, úgy hallok dobogni egy szívet. Visszafelé jöttünk, elhallgat a gép, Dunavízén ez oly csodaszép.

Oh well, we made it. We made it. Okay. So.

Nagyon köszönöm mindenkinek. Mindenkinek, aki eljött, elfogadta a meghívást. Akár a színpadon, akár

Köszönöm nektek ezt a csodálatos napot. Köszönöm nektek, hogy újra élhetek, hogy újra létezhetünk. És ahogy az előbb mondtam, fejeződjön úgy ez a buli. Alázatosan jelentem, az Edda Művek a mai naptól holdbiztos, hogy él!